0: kezd léptem, érzem, hogy végem.
1: Jöjjön egy újabb magyar sláger, Forrás Rádió, mindig vele.

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
0: Forrás Rádió. Mindig veled.

0: miközben mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukázsa után.
1: A következő sláger garantáltan magyar, és garantáltan fülbemászó.

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
0: Forrás Rádió. Mindig

0: Ez a Forrás Rádió. Benne egy újabb hazai kedvenc.
1: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: zene, kevés duma.
1: Kevés duma.
0: Utóra csak slágerekkel.
1: Csak slágerekkel.
0: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő 2 órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Ez a Light Session, az óra rezidense, DJ

zene, ami nem hagy unatkozni, még akkor sem, ha próbálnál. Töltsd a délutánt a Forrás Rádióval. A Forrás Rádióval. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még? Még egy órán Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session, az óra rezidense,

0: volt a buli? Ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
1: New single from Super High.

0: Rossz Morgan, Best of, Íj és Rolanddal és Riddle Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Az van, hogy porzott a tank, idefele jövet, én végigizgultam az M1-est, hogy vajon eljövök-e idáig, tehát az a tipikus életérzés, amikor a legelején felvillan, és tudod, hogy benne van az is, hogy nem lesz meg, de jó eséllyel meg lesz, akkor végigpörgeted azt, hogy eddig mindig sikerült, és bízol az autóban, és majd jól kuplungolsz, és minden megtörténik, de én tényleg az a típus vagyok, aki az utolsókig elhajtja, tehát úgy tudom, hogy mekkora a tank, kiszámolom, hogy mennyi a fogyasztásom, megnézem a szélviszonyokat, kidugom az ujjam az ablakon, belenyalok a levegőbe, páratartalom, és megmondom, hogy ezzel még mennyit megyek. De én tényleg az a típus vagyok, aki az utolsókig elhajtja. Tehát úgy tudom, hogy mekkora a tank, kiszámolom, hogy mennyi a fogyasztásom, megnézem a szélviszonyokat, kidugom az ujjam az ablakon, belenyalok a levegőbe, páratartalom, és megmondom, hogy ezzel még mennyit megyek.
2: Értem. Tehát te voltál az,

0: itt ragadnám meg az alkalmat, hogy üdvözöljem az Orlen Kút dolgozóit. Nagyon kedvesek voltak, és mi szóltunk ott reggel, úgyhogy azt hiszem, hogy megérdemlik tőlünk a tapsot. És ezt a mintát, ezt a példát vegye minden tatabányai, komáromi, esztergomi üzlet és bolt. Ha valahol meghallom magunkat, én küldök nekik egy tapsot, hogy mi szólunk.
1: Kaj, milyen
0: most
1: gálás.
0: Jöttek, tök cukik voltak,
1: és
0: nagyon rendesek voltak.
1: Dupla jattot fog adni az Ádi.
0: Igen, a hölgy, aki kiszolgált, ő még marad, de a mellette lévő ő már megy, és segített még a kuponokat csinálni, és mondta, hogy már vége a műszaknak, és jó pihenés nektek, és köszönöm. Köszönöm szépen, hogy még a kávé kupont is lehúztátok, hiába álltak mögöttem 10. Volt ott, aki a reggeli 4 sörét már vette volna, de nem. Tényleg, tehát hogy igazából köszönöm szépen, kedvesek voltatok.
1: Ők azért belülről anyáztak egy picit téged, remélem ezt érzed.
0: Biztos, hogy igen, de nagyon kedvesek voltak, nagyon jó volt a hangulat, és minden helyről ezt fogom mondani, ahol a Forrás Rádiót hallom.
1: Na jó van, és fogunk itt turnézni, megyünk így random helyekre.
0: De ez tök jó, tehát érted, ott vagyok és hallom a Kittit. Szia Kitti, jó reggelt, pedig még alszik.
1: Jó, nem, egyébként ez tényleg jó, úgyhogy ha esetleg írnátok pár kedves sort Ádinak, 0620 978 9785-ös, merre felé menjen, merre felé örülnétek neki. Kell hozzá némi perverzió, hogy valaki örüljön neki, de ha megvan, akkor bátran.
0: És ilyenkor igyekszem elváltoztatni a hangomat, hogy ne leplezzem le magam. Tehát, hogy még véletlen se legyen az, hogy ott szól a hangom a rádióból. Tehát van a Pisti típus, tudod, aki bemegy, hogy hello, jó napot, én vagyok az. És akkor ezért, hogy hallod, milyen jól szólok? Na, én nem. Én ilyenkor oda megyek, hogy csokolom, és megcsinálom a dolgomat, és eljövök, és boldogan Mátyás királyként láttam, hogy a nép hallgat minket, és boldog.
1: Aj, igen, tehát hogyha bemegy hozzátok egy ilyen...
0: Mondjuk, Dalia. Ezt a szót kerested, a Dalia?
1: A falusi Ed-Sheeran hasonlás versenydobogósa. Én igazából ezt akartam mondani, de hát mindenki értse, hogy akar.
0: Nem, a Dalia jött.
1: Akkor legyen egy feketében. Általában fekete, akkor legyen gyanús, hogy ez lehet, hogy a Rédládi.
0: Ah, jogos. Na és mit írnak a többiek? Egyébként szerintem rendben volt az út.
1: Én közben azt írja, hogy nekünk Kristóf már most korreggel itt van velünk. Üresben többet fogyaszt, mint motorfékkel gurulva, mert van alapjárati befecskendezés. Igen, erre egyébként a srácok figyelmét is a felvilágosításnál fel kell hívni, hogy vigyázzanak az alapjárati befecskendezésre is, mert ez is kockázatos lehet.
0: Kristóf, te nagyon-nagyon nagyot tévedsz, mert én olyankor leállítom a motort, fék sincs semmi, tehát hogy nálam aztán semmilyen befecskendezés nincs, én ott csak gurulok. Jövök!
1: Ádi, teljesen befecskendezés ellenes.
0: Fekete autó lámpa nélkül, na az a kemény.
1: Az, és még a motor sem megy. Jó van, éljen a közlekedés biztonság. Amit szeretnénk szóba hozni, ez a pink adó.
0: Tudod, mi van, Andin? Milyen nadrág van, milyen színű?
1: Bizony, egy rózsaszín.
2: Írhez öltöztem?
1: Igen, írhez öltöztél, egy élénk rózsaszín nadrág van rajtad, és állítólag rózsaszínben drágább az élet. Én azért figyeltem meg, mert ugye van egy kislányom is, és észrevettem, hogy egyrészt a lányos dolgokból általában nagyobb a kínálat, például a ruhaboltokban is, de sok esetben bizony ezek drágábbak is, és általában nem csak a ruhák, hanem itt a borotva, a dezodor, tusfürdő, tehát például az ilyen drogéria termékeknél is, drágábbak a nőknek szánt termékek, mint a férfi változatok.
0: Kezdjük talán ott, hogy ezt megfigyelted?
2: Nem figyeltem meg, de egyébként, ja, igen.
0: Képzeld el, hogyha bármi, amit megvehetnél nem rózsaszínben, az kvázi rózsaszínben is van, akkor a rózsaszín drágább lesz. És hát a
2: még az a szerencse, hogy nincs sok rózsaszín cuccom.
0: De figyelj, most azt hiszed, hogy nincs, de hogyha belegondolsz, figyelj, itt a startlapnak a szeptember végi gyűjtése alapján például, csak egy példa, de sok van tényleg, hogy egy eldobható borotva átlagosan 480 forintba kerül, hogyha rózsaszín, de 320-ért már lehet kéket venni ugyanabból a minőségű és fajta termékből, de közel 800 terméket hasonlítottak össze, és 42%-ban a női termék volt drágább, közel 7%-kal többe kerültek ezek a dolgok, amik rózsaszínek voltak.
1: És tegyük gyorsan hozzá, hogy ezt pink adónak nevezik idézőjelben, de ez nem egy ilyen állami sarc, hanem a gyártók és a kereskedelemnek egy fajta ilyen árképzési trükkje.
0: Tehát a chips adónál egyen jobb.
1: Mert hogy a nőknek szánt termékek, azok egy picikét drágábbak.
2: Hát meg a
1: mi
2: nők,
1: a titka?
2: A nők vásárolnak többet szerintem, tehát valószínűleg ezért csinálják ezt.
0: Na jó, de miért, ha ott van egy, most maradjunk a borotvánál, ha ott van egy kék borotva, meg ott van egy rózsaszín, miért a rózsaszín után nyúlsz? Nekem az első praktikus gondolatom, hogy azért azután, mert tök egyértelmű, hogy ez női termék. És nem kell gondolkodni, de lehet, hogy másról van szó.
2: Én nem azért nyúlok hozzá, meg én nem is szoktam a szín alapján dönteni, hanem én az alapján döntök, hogy mennyire jó. Én volt már, hogy vettem férfi borotvát is.
1: Ez teljesen jó szerintem, és azt gondolom, hogy a tudatos vásárlás az nem ilyenekre megy rá, de az nem is feltétlenül

0: csak az akciókat nézi.
1: Akkor itt kanyarodjunk rá, hogy miért baj, hogy női túlsfürdőt használok?
2: Sokkal jobb az illata. Könyörgöm.
1: Jó, értem. Tehát akkor
0: de drágább.
1: Téged ez nem húz be. Itt van ez a nadrágod. Ha ugyanez a nadrág ott van mellette, nem tudom, a keki az egy szín.
3: Én nem szeretem a keki szint, úgyhogy ez a negyere fekete vagy szürke.
1: Ott van feketében, oké. Okay. És mondjuk egy ezressel olcsóbb. Azt veszed le, vagy neked kell a rózsaszín nadrág?
3: Én megmondom, ebből a nadrágból kellene mondjuk egy fekete, mert tök szeretem ezt a nadrágot, de hogy...
1: Azt hiszem, működött a példám. Szerintem nem kalandoztunk el.
3: Ha éppen olyanom van, hogy mondjuk szeretnék színesebbet venni, akkor nyilván a rózsaszínt választom a fekete helyet.
0: Szerintem leginkább a drogériában, ezeknél a termékeknél működik ez, és azt is hozta ki a kutatás, hogy ott volt 13%-os árkülönbség a női férfi termékek között. Alapvetően a drogériában mondjuk inkább a hölgyek járnak. Ők költenek eleve többet. Most bemész férfiként egy drogériába, hát mit veszel körülbelül?
1: Tehát, hogy dezodort,
0: borotva habot,
3: borotvát,
1: szaunaolajat.
3: Ja, a tusfürdőt, a Ádi kivételével, mert ugye a női tusfürdőt vesz, de
1: hogy... Kikérem magamnak a nőtársaim, a tesóim nevében. Az is tusfürdő.
0: Szerintem a férfiak és a tusfürdő vásárlás, itt van két csoport. Az egyik, aki az olcsót választja.
1: Nem az
0: jó, lehet, hogy három.
1: Nem
0: a másik, aki mondjuk márkára megy, de van a kevesebben.
1: A lényeg.
0: És az illat.
1: Nem, nagyon rosszul gondolkodsz ebben. Az van, nekem az kell, ami mindenre jó. Tehát, hogy sampon, tusfürdő, dezodor és élesztő.
3: De abba kevesebb jó illatú van.
1: Amúgy. Micsoda, a cigiből is azt veszük, amiben a legtöbb a kátrány. Tehát a pénzedért a legtöbb hatóanyagot kap, meg légy
3: szíves. És az biztos jó lesz, ha mindenre jó, nem?
1: Hát ez így persze, most legyen négyféle tök fölöslegesen.
0: Amúgy igazad van, tényleg, mert ezt elfelejtettem, hogy a legtöbb férfi az valóban erre megy. Tehát amíg mondjuk egy női fürdőszobába körbenézel, és van 600 féle termék, amiből 590-et azonosítani sem tudsz, addig egy férfinél ki van rakva egy tubus, és az jó mindenre.
3: Mert nem véletlenül találták ki a külön tusfürdőt, külön a hajadra, meg a balzsa, meg a mit, érted? Ezek nem véletlenül találták ki.
0: Én külön sampont használok, meg külön tusfürdőt.
3: Jó, akkor Ádinak mondom.
0: De mondjuk ez is igaz. De nem, tehát hogy az van, amikor nálam is ilyen picit női irányba hajlik.
1: Figyelj, az már azért csak jó, hogyha a samponod le
3: jó, nem baj az, hogyha most női tusfürdőt használtok, érted? Most nem baj, hogyha van a rászillatod
0: van.
3: Érted? Az nem jó. Az a lényeg. Csak férfias az, hogy ez a három az egyben. Ja, igen.
0: Nekem most valami grapefruitos vagy mi?
1: Hát és akkor te szólogatsz be nekem, azt a rohadt.
0: Jó, de... nálunk ilyen unisex,
1: az mi. Na, sziasztok, jó reggelt, írja Péter. Ádi, add fel, a nők azt veszik meg, ami tetszik nekik. Kész. Igen, valóban mind a két nő itt a stúdióban rajtam kívül elképpen gondolkozik. Így látom én is.
0: Amúgy várjál, ez egy másik szempont lehet, hogy vajon az akciókat ki mennyire figyeli.
1: Mert én befürgülök.
0: A nők jobban. Igen, ezt akartam mondani, hogy mi férfiak olyanok vagyunk, hogy ami nekünk kell, azt mi megvesszük, kerüljön bármennyibe. A nők meg általában olyanok, hogy ami olcsó, azt megveszik, akár kell nekik, akár nem.
3: Hát azért nem feltétlenül, de jobban esetben figyelik az akciókat, az igen. Biztos.
1: Jó, egyébként meg most Roland, néz őszintén a szemembe, és mondd azt, hogy nem klassza az, hogyha a samponoddal a konyhapultról is leszeded a dzsúvát, és a csavart is lazítja.
3: Tehát, hogy ez a Windex, tudjuk, igen.
1: Ez a minden, mindenre és minden, hogy képzeljétek el, összeszedtem néhány kereskedelemben bevett trükköt, és kíváncsi vagyok, hogy ezeket kitaláljátok-e. Tehát, hogyha most nyitnátok egy boltot, akkor tudnátok, hogy mivel lőjetek férfiakra, és mivel lőjetek nőkre. Színek terén szerintem indulunk egy tök könnyűből. Milyen színű terméket gyártanál, akár csavarhúzót, akár akváriumot, akár bármit.
0: Akváriumot?
1: Mit tudom én, hogyha nőnek
3: hát
1: akarnád
3: eladni. Hát az akvárium
1: eladni,
3: általában üvegből
1: és
3: van.
1: És milyen de... színű lenne? Lépjetek már tovább.
3: Milyen hüllő élveztél?
0: Nem látsz benne semmit, érted, hogy mi van benne.
3: Még a hal se lát ki belőle, meg a hüllő se.
1: Hallod, Ágoston barátoménknál úgy volt az akvárium, hogy nem nagyon algátlanították, tehát egy ilyen fél év után néztük, hogy éleben a hal egy ilyen zöld moszatban volt minden. Szóval működhet. Na milyen színű legyen egy púder, hogyha nőnek adod el, és milyen színű legyen a púder, hogy te vedd meg?
0: Hát én nem ezek púdert, a nőknek nyilván rózsaszín vagy lila, tehát hogy ez.
1: Oké, stimmel, férfi?
0: De férfi nem vesz púdert, tehát mondjál már valami más terméket.
3: Bézs színű.
1: Mit vesz egy férfi? Ja. Kalapács.
0: Kalapács. Fekete.
1: Fekete kell, kemény. Az a férfi
3: hát,
1: a
3: zöld.
1: Szín.
3: Jó.
0: Vagy kék.
1: Oké, menjünk tovább. Jobban nehezítek egyet, Termék névben mi az, amit beleraksz, hogy nő vegye meg, és mi az, amit beleraksz, hogy férfi vegye meg?
0: Nő vegye meg? Maluma?
3: Ja. vagy reklámoztasd malomatában.
1: Kollagén, ezt kiveszi férfi vagy nő?
3: Hát kollagén.
0: Inkább nő. Igen.
1: Na figyelj, nő azt veszi Bifidus a kereskedők szerint, hogyha ráírod, hogy beauty, soft vagy glow.
3: Ja, hát igen.
1: Képzelj el egy kalapácsot, amire rá van írva, hogy beauty.
0: Beauty kalapács. Silky.
1: És a férfi hát tudod, mit vesz? Férfi tudod, mit vesz? Pro, max, turbo. Extrém. Ezt veszük meg mi, pasik.
0: Hard.
1: Tehát, hogyha itt belegondolok
3: rá abba, van írva a tusfürdőre, hogy extrém, akkor megveszed.
1: Max. Én ott van a tusfürdő, hogy max, én viszem.
3: Három az egyben max.
0: Pro max. Extrém hard.
1: Igen. Ki tudja, lehet ez gyógyítja a rákot is. Tehát, hogy minden kiderül róla. Amúgy Roland is...
3: A szádat is most vele.
1: Szerintem te is azért vetted meg.
3: Ha lehet, arra is jó fogmosásra.
1: Te is azért vetted meg a rózsaszín térdigérő térdzoknit, mert rá volt írva, hogy max.
0: Az.
1: Oké, okay, csomagolás.
0: Lehet, hogy egyébként másnak nem ért érdik, csak nekem.
1: Csomagolás. Milyen legyen, hogyha férfinek adod, és milyen legyen, hogyha nőnek adod?
3: Hát egyszerű legyen a férfinak, szerintem.
1: Aki tudja bontani. Mert úgyis ráharapsz a szélére.
0: Nőnek pedig szép.
1: Ide harapj. És...
0: Nőnek pedig legyen szép.
3: Férfinek... Igen, még egy nyilat is rak el.
1: Szögletes, robosztus, technikai a férfinak. Nőnek lekerekített, elegáns, finom. Milyen reklámigéretet akarsz férfiaknak adni, és milyet nőknek? Mit mondasz? Nőnek nyilván azt mondod, hogy puha,
3: szebb leszel tőle, ápol, igen.
0: Nőnek én nagyon sok mindent ígértem már, úgyhogy mindegyik reklámszagú volt.
1: Na de mit kell ígérni a férfinak? Andi, mit ígérnél egy férfinak egy termékkel, hogy megvegye?
0: Hát, hogy ettől vonzóbb lesz, férfiasabb lesz. Prób lesz.
1: Befújod és jönnek a nők.
3: Promax lesz.
0: Promax lesz, így van.
1: Ahogy jó vagy? Teljesítmény, erő, gyorsaság. Ez kell a férfiaknak.
0: Latin lover.
1: Oké, méretkommunikáció?
0: Hát én azt is kellett, hogy folytassam.
1: Milyen a méretkommunikáció? Nézzük, hogy inkább nőies a Roland a méretkommunikációban, vagy férfias, tehát hogy inkább azt mondod, hogy ez egy XXL meg a pak.
0: Vagy inkább azt mondod, hogy... mindig is.
3: Az a férfiaknak az, arra mennek, XXL meg a pak.
1: Vagy az, hogy slim, light, mini.
3: Hát az a nő.
0: Igen.
1: Az a női? Jó, oké.
0: Akkor ezért működött mindig a taktikát.
1: Jó, itt még írják azt, hogy az akció a férfiaknak fontosabb, tehát hogy a férfiaknál az kell, hogy most 30%-kal olcsóbb, míg a nőknél meg az, hogy ajándék, csomag, törzsvásárlói előny, stb. Ez működik. Kozmetikumnál nálunk a 3 az 1-ben, a nőknél a külön termék minden problémára, mindenre kell egy külön, azt nézem, hogy mit írnak még itt a különbségeknél, de nagyjából ennyi a lényeg, tehát így lehet férfi és női termékeket megkülönböztetni és eladni. Most azon gondolkozom, hogy ez például megvan-e nektek, hogy a Zero Cola miért jött létre.
0: Nekem
1: akkor elmesem röviden. Az a lényeg, hogy szét akarta szedni a Coca-Cola, akik ilyen marketingben meg ilyen dolgokban azért elég nagy ágyuk, hogy legyen a női márka és legyen a férfi márka. És úgy vélték, hogy a Light Cola az inkább a női márka, és a Zero lett a férfi. És tényleg ez történik, tehát hogyha leraksz ilyet is, meg olyat is, akkor a férfiak a Zeroért nyúlnak. Ez valahogy az férfiasabb. Tehát, hogy
3: mi
1: valahogy
3: az férfiasabb. Ja, én pont fordítva gondoltam volna.
0: Micsoda?
3: Hát miért? Hát mert az cukormentes.
1: De Light is.
3: Oké.
1: Okay. Azt fogod hát meg te minden?
3: Igen.
1: A férfi meg a Zérót?
3: Nem,
1: de a férfi
3: zérót.
1: Az maszkulin? Na, hát mit nem értesz,
0: jó, azért
3: Andi? Nem, hát a sima, a férfi a sima kóla.
1: Nem, a férfi a Zérót meg a fogja. Zéro.
0: Én Zérópárti vagyok.
1: Mert szép akarsz lenni és sovány maradni, de nem veszed de meg a Lightot, mert az olyan csajos.
3: Ja, hát jó van, nem tudom. Én nekem mindegy.
1: Tehát szerinted, ha leraksz egy Light meg egy Zéró kólát, mind a kettőt cukormentes, melyiket fogja meg egy nő?
3: Szerintem a Zérót.
0: Szerintem ez mindenkinek, amelyik jobban ízlik, én ezt nem tudom általánosítani. Igen.
1: Tulajdonképpen van a stúdióban egy férfias lány, meg egy nőies férfi, meg a Roland?
0: Pontosan. Ez a végszavunk, a következő órában pedig innen folytatjuk. Marketing, reklámok, a Microsoftnak egy új szabadalma, a játék természetes szüneteiben mutatna reklámokat, mert reklámból sosem elég.
1: Imádom. Tehát úgy képzeld el, hogy leülsz a számítógépes játékot, játszol, valamennyit, ez a beltető rész, És a játéknak a természetes pontjain, tehát mit tudom én, hogyha van egy olyan, hogy most betöltjük a fő ellenség elleni küzdelmet, vagy adott esetben már legyőzted őt, amíg az ott tölt, addig egy kis dezodorreklám, mirelit csirke, gyógyszerreklám, stb., amit te megnézhetsz.
3: Nem tudtam követni, most így hirtelen, de most már rájöttem, hogy miről beszél, amúgy, igen.
0: Igen.
3: Jó szóval reggelt ez. Nekem!
0: Köszönjük! Andi felfogta a témánkat!
1: De hogy annyira jó! És
3: becsatlakoztam!
1: Nyilván azért itt ebből következhet az, mint a Netflixnél, vagy a többi felületen, hogy akkor mit tudom én, olcsóbban kapod meg a csomagot, hogyha van reklám, de még ez se kell, hogy következzen. Egészen egyszerűen csak reklámot rakunk már a számítógépes játékokba is.
0: Mert hogy eddig a telefonos például játékokban volt, meg van, nyilván ott ugye fizethetsz azért, hogy ne legyen, de alapjáraton van. Ehhez mindenki hozzászokott, de hogy a számítógépes játékokban is most már megjelenik, azért az eléggé hard.
1: Na és egyelőre ez még csak egy ilyen szabadalom, tehát még nem csinálták meg, de nem vagyunk tőle messze. Nagyjából úgy gondolják a koncepciót, hogy játszhatsz valamennyit, és utána jön a reklám, ami kvázi ilyen ad credit tárat tölt fel, és ez azzal jár, hogy miután megnézted a reklámot, megint kapsz egy időszakot, amit játszhatsz a következő reklámig.
3: De ez az ingyenes játékoknál van, nem?
1: Nyilván. Xbox játék, tehát, PlayStation
3: ha mondjuk
1: egyelőre.
3: Én megveszem a játékot, akkor nekem ne rakják bele a reklámot.
1: De bele fogják, mert gondolj
3: bele. De ne rakják bele, hát nem azért fizetek, hogy aztán a reklámot nézzem.
1: Hát de gondolj bele, fogod, megveszed a mozi jegyet, drága pénzért, beülsz és reklámot nézel.
3: Jó,
1: ennyi eséllyel.
3: Hát,
1: mi jó, az, azt megszoktad, ezt is meg fogod szokni.
3: Na jó, de az nem a játék, az nem a filmet szakítja meg. Ha megszakítaná a filmet, akkor nem mennék moziba, mert akkor nem fizetnék azért, hogy megszakítsák közben a filmet, de az elején van, érted?
1: Megveszed a BMW-t, és mikor beindítod, felugrik a kijelzőjén, hogy mit tudom én, ilyen-olyan gumit vegyél, meg töltsd a YouTube új lemezét.
3: Hát figyelj, ha ugorjon, hát én úgyis a saját zenéimet hallgatom, akkor most érted, tehát az nem fog...
0: Jó gyerekek, ha belegondoltok...
3: Meg egy autóban nem olyan zavaró, de egy játék közbe...
0: Ha belegondoltok...
1: Azt hiszem vénát érintettünk.
0: Igen, igen, igen. Például itt vannak a legújabb Walmart-dalok. Van egy bizonyos italmárka, ami rendre felbukkan a dalszövegekben. Nyilván nem véletlenül. Tehát, hogy most már ide is belecsempészik. Én már várom, hogy a Netflixen mikor jönnek az olyan filmek, amiben beépítik a jelenetekbe. Mit tudom én, a színész fogja, bele lesz szőve magába a filmbe is. Olyan szép a mosolyod. Igen, mert ezt a nem tudom milyen fokrémet használom, így kikacsintod a nézőre, és erre folytatódik a sztori.
3: Jó, én azt már megszoktam, nem kacsintanak ki a nézőre, de például a török sorozatokban is vannak ilyen reklámozások, meg a koreai drámákban is vannak ilyenek.
0: Tényleg?
3: Persze.
1: Egyébként szerintem megizélt, tehát itt panaszkodik az összes színház, hogy nincs pénzük. Szerintem meg ott vannak a színészek, menjen a darab, és akkor egyszer csak az egyik színész így kifordul.
3: Egy kólát a...
1: Igen, ezért, hogy neked is vannak vízelettartási
3: zavarai. Közben, érted?
1: 50 fölött, igen, tessék, vagy átnevezni Opellóra, és akkor már az autóreklámot berakod, hogy annyi mindent el tudsz rejteni.
0: Ó, Rómeó, miért vagy te Rómeó? Azért, Alfa. Mert, és kifordul, és valamit.
1: Azért, mert az új Alfa Rómeó.
0: Tessék, adunk tippeket.
1: Egyelőre azzal mennek, és arra érvelnek itt nagyon minden frontról, hogy a természetes töréspontokat fogják kihasználni, tehát amíg a játékot betöltött, amíg azzal ment az idő, hogy ott ment a kis csík, majd most megjelenik benne a kis reklám, és ott fogja eladni neked a terméket.
3: Hát ez szörnyű. Most figyelj, hát, ha a csík jelenik meg, akkor még azt mondom, hogy még ignorálni tudom. De hogy egy játékot ne szakítson félbe a reklám. Legyen akkor az elején, meg legyen mit tudom én, mikor kilépek, vagy nem tudom, de például azért mondom, hogy a mozinása is azért nem zavar, mert igazából az elején lemegy, és akkor kész, utána megy a film, végignézem, aztán csókolom, megyek haza.
0: Én mondtam, hogy én az élet minden területére beleszűném ezt.
3: A reklámmal?
0: Igen, tehát, hogy legyenek kreatívak a cégek.
1: Igen, de egyébként itt is meg lehetne kreatívan oldani, már ha ezen a területen maradsz. Tehát téged például zavarna a Dragon Ball-os játék közben, hogyha úgy lősz rá, amit tudom én, teknős nagymesterre, hogy ott van a hasán a nagy őstól Andrással. Tehát, hogy
3: engem
1: hogy...
3: az nem zavarna.
1: Látod?
3: Kilőném.
1: El tudsz, de...
0: Ugyanígy. Vagy úgy, hogy a Son Gokun az a piros, az mondjuk egy Adidas márkás ruha lenne?
1: Adidas márkás, igen. Vagy tegyük azt, mondjuk a Need for Speedben nem a Porsche-k, meg az amúgy is elérhetetlen autók ellen versenyzel, hanem ott van, mit tudom én, aki a nem tudom, Super Age,
3: jó,
1: Super Easy,
3: de például a Need for Speedben ott elférne egy ilyen, hogy mondjuk kiszáll nem tudom, a kocsiból, és akkor elcsattint egy Coca-Colát, de érted, hogy az ilyenekben oké, elfér, de hogy azért vannak olyan, nem tudom, milyen történelmi játékok, amikbe azért úgy vicces lenne, hogyha mondjuk egy katona elcsattintaná a...
1: Hát ez Raidenben van a katona, mert vagy a második világháború hivatal a szponzora, ahogyan tudjuk. A Sims-ben...
3: meg a Starbucks,
1: meg,
3: mi? Igen,
1: Sims-ben meg összeraksz egy Malmőt. Tehát, hogy egy csomó ilyen... Soha ilyen lehetőség van szerintem, ezeket csak természetesen kell beleszólni.
0: Amúgy ez nem is hülyeség, tehát egy futonreklámot elhelyezni a Sims-ben, az simán menne szerintem.
3: Az is, na igen.
1: Szerintem tök jól működik, de nem csak játékokban, hanem más területeken is. Hogyha belegondoltok, annó hírünk volt például az a nyilvános WC, ahol úgy lehetett bemenni, igen, hogy megnéztél egy perc reklámot, pontosabban nem is a bemenetem múlott, hanem a WC-papír mennyiségen, tehát hogy minél több reklámot néztél, annál több WC-papírt kaptál. Nyilván hasmenésnél lesz kellemetlen, de ez például már bevezették, és nem kell fizetni. Akkor ott van, amiről egyszer szintén beszéltünk, hogy eladnak támogatóknak, szponzoroknak esküvőket, mert ugye ott sok ember van, és maga a mennyasszonyi ruha, az egy tök jó reklámfelület, és ráírod, hogy Gyurex vagy Pirelli, és akkor gyakorlatilag az egész rokonság látja.
0: És úgy néz neki, mint a Fekete Laci pólója az TV interjúknál.
1: Hát nagyjából a mennyasszonyi ruhán úgy is kitűnik ott a fehérből. Tehát, hogy vannak ilyen felületek, amiknek az értékesítése már alapból gondolkoznak, akkor miért ne legyen az élet minden területe egy nagy reklám?
0: Ha mondjuk azon gondolkozom, hogy egy felnőtt filmben hová tudnának reklámot elhelyezni.
1: Nem hát a Tetkóba.
0: A Tetkóba.
3: Amúgy igen, fölírni a hátára.
1: Magadra vallod, hogy mi Paradon Tax, meg mit tudom én.
0: Csak akkor lassan kell mozogni, hogy el tudják olvasni, tudod?
1: Hát igen. Például azon kezdtem gondolkozni, hogy milyen király lenne, hogyha egy kisebb közlekedési kiágásnál nem az lenne, hogy a rendőr megbüntet, hanem félreállít és megnézett veled egy reklámblokkot.
3: Na, az jó, egyébként azt én simán adnám.
0: Ezek nagyon működnének. Én mondtam, hogy a pedagógusokat is be lehetne vonni, hogy ajánlják mondjuk a tesipólót, de fehér tesipóló kell, ami jelen pillanatban akciós az itt ott, amit tudod.
3: Ja, tehát, igen, így. Tényleg.
1: Fárasztó a pedagógusok élete. Pattints délután egy kőbányait. Pedagógus kedvezmény, 15%.
0: Pedagógus kedvezmény. Egy helyi italbot lehet ezzel tudna érni.
1: Hogy azt felelősséggel.
0: De az fontos.
1: Azt oda kell rakni a végére, igen. Vagy, ami nekem eszembe jutott, tudjátok mi a legpasszívabb idő, amivel nem tudok otthon mit kezdeni? Amíg a mikró felmelegíti az ételt, azt annyira utálom, és annyira fölösleges.
0: Hogy addig a mikró lehet egy
3: de
0: kis
3: kijelző, de miért nem nézel közben valami? Kaputat?
1: Hát de mit nézel abban a két percen, amíg melegszik az ételet?
3: Hát de utána leülsz enni, aztán nézed tovább.
1: Hát ez tök nehéz várni. Tehát, hogy ott azt leköthetnék a figyelmemet, ott mit tudom én, lenézném a reklámomat, és akkor cserébe máshol nem kéne.
0: Na jó, de egy mikró mit, akkor jobban melegít, vagy mi? Mit kapsz cserébe, hogy megnézed a reklámot, érted?
1: Hát az élet más területein kapok előnyöket.
0: Ja, értem. Ennyire azért nem tudják ezt összekapcsolni.
3: A mai világban már egyre jobban terjed az AI, meg már ilyen okos otthonok vannak, hogy ne tudnák.
1: Feleséged azt mondja, mindjárt kész vagyok. Akkor tudod, hogy van még egy másfél órád.
0: Nem, az nálunk én vagyok.
1: Ja, azt nem. Akkor a feleséged nézze
0: a reklámot. Az nálunk én vagyok. Ha Úri azt mondja, hogy kész, hogy mindjárt kész, hogy tényleg mindjárt kész.
1: Jó, zavarná titeket például, hogyha amíg a boltban sorba állsz, addig reklámot kéne nézned, de cserébe mondjuk kedvezményt kapnál termékekre.
0: Bármennyi reklámot megnézek,
3: nem,
0: persze,
3: akkor
0: simán.
3: Igen. Aha, hát ha kapok kedvezményt, akkor megnézem a reklámot.
0: Üzenjük az üzleteknek, ez egy jó ötlet, vezessétek be.
1: Jó, akkor viszont fordítsuk át, tehát hogyha a számítógépes játékban kedvezmény jár azért, hogy reklámot nézted, mit tudom én, mint a mobilos játékoknál, hogy kapsz egy új fegyvert, vagy megnyílik egy új pálya, vagy nem tudom én mi. Tehát ha kapsz érte valamit, akkor már oké a reklám?
0: Igen.
3: Hát mert akkor igen. Igen. Mert akkor te döntöd el, hogy megnézed azt a reklámot, vagy sem. Az új fegyverért.
1: Tehát akkor mondjuk egy közlekedési lámpánál ne legyen az, hogyha piros, akkor reklámot kell nézned, mert ott igazából úgy is átváltana, hogyha akármi, de hogyha mondjuk te jobban jársz, mert a rendőr kiállít a forgalomból, és nem kapsz büntetést, mert reklámot nézel, akkor az úgy oké. Okay.
0: Uh-huh. Igen, igen, igen.
1: Tehát például szívesebben bízned egy olyan építkezési munkásra, vagy vízvezeték szerelőre a lakásodat, akinek a kőműves dekoltázsára oda lenne írva, hogy Palmolive. Hogyha ezért olcsóbban csinálnak.
3: Hát ezt a látványt azért elviselem, ha olcsóbban csinálja, de hát...
0: Ez, amit ilyen ribirendszámnak szoktak ugye csúfolni.
3: De akkor már, ha kőműves, akkor már inkább Visa legyen ráírva, nem? Vagy Mastercard.
1: Ott le is lehet húzni.
0: nem csak készpénzt fogad el.
4: A műsor, ami mosollyal ébreszt, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap.

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Tökörrúgás, szemenszúrás.
3: Hazán így indítjuk a mai reggelt. Szevasztok, Halász Judit születésnapján almaszószban gazdag.
4: Hello!
3: Szerdát kívánunk mindenkinek, szevasztok.
4: Boldog jó reggelt. Jutka néninek ki énekel?
3: Az alma? Az alma együttes, igen.
4: Hát valahogy meg kell oldani mindenkit.
3: Van egy ilyen spirál, tudod, hogy hát ugye már ugye nyilván, hogy a 100 fok Celsius már nem, tehát, hogy ők már nem, úgyhogy Halász Juditnak az alma együttes, az alma együttesnek a kalapja kapnak, meg a nem tudom, pedig várja ki.
4: A kalapkabát.
3: Hogy hívják azt a szőke énekesnős
4: Paprita.
3: A gyerekzenekar. Na, a fakanáldal az övék. Ha valaki tudja, írja le. Apacuka. Na, megvan.
4: De ugye a második percben itt van a fakanál. Na jó. Roland, az van, ma reggel.
3: És szőke csajjal együtt.
4: Ma reggel hallod.
3: Na, halljátok, tehát, hogy körülbelül 45 perce azt hallgatom, idézem Ádit, olyan történetem van, olyat mesélek.
4: Kapaszkodjatok.
3: Olyan sztorim van. Na, ezt hallgatom, de hogy mi?
4: Most a következő 20 percre mindenki álljon félre, és hallgassa meg a történetemet. Hallgassátok Ádi vezért. Ma kiskék autóval jöttem. Miért? Mi történt velem tegnap?
3: Ajajajajaj.
4: Tippelj.
3: Hát,
4: mi a legszürreálisabb, ami történhet valakivel, aki autózik napi szinten? Budapest.
3: Kifogy a benzin?
4: Nem. Túl egyszerű. Ezt utána töltöm, megoldom.
3: Defekt?
4: Mm-mm. Olyan is volt már. Azt is túléltük. Már tengelytörés is volt kátyúban.
3: Hát,
4: minden túlélünk.
3: Ami szürreális. Jön egy tank és neked megy.
4: Hát, nagyjából igen,
3: elég,
4: egyébként
3: ez elég szürreális. Vagy nem tudom, tényleg. Egy keselyű belerepül a szélvédődbe.
4: Ja, havi 3-5000 kilométert levezetek, tehát hogy azért már van tapasztalat, ennek csak a felében alszom. És tegnap pont ébren voltam, amikor ez eset történt. Szóval kiskék autóval jöttem egyes úton, mert fura helyzet van. Még szerencsé, hogy van kiskék autó. Megyek be tegnap délután Budapest Andrássy út, Andrássy 112. Oda kell elképzelni, igen? Valamit akartál?
3: Hát nem, hát az szép forgalmas környék, csak ennyi, tehát.
4: Igen. Na, megérkeztem a helyszínre, szépen beparkoltam a helyemre, úgy kell elképzelni, hogy ez egy ilyen kis csendes, nyugis utcácska, ahol én kinyitottam az ajtómat, és hát ilyenkor a szokásos rutint ugye végigcsinálom, tehát hogy a telefont leveszem a kis eszközről, összerakom a dolgaimat, egyszer csak azt hallom balról, hogy képzeld el, egy lájmos rolleres beleszállt az ajtómba, és leszakította az ajtót.
3: Azt a bűnös.
4: Azért ez sztori, nem?
3: Na, ez sztori, látod.
4: És ülök, nézem, hogy mi van. Olyan volt, mint egy ilyen rossz szitkomban. Tehát, hogy ezeket szokták bejátszani, hogy nyitva az ajtó, neki a rolleres, bum.
3: Hát igen, mert hogyha egyébként te vagy az ember, már és a Törőcsik Franciska így neked szágult, akkor azt mondom, hogy egy új magyar vígjáték nagyjából negyedik jelenetében jár.
4: Nagyjából itt járunk, igen. Egyébként két lány volt, 18 évesek. De gondoltam róla, annak tetszeni fog a sztori.
3: Tehát rögtön kapcsán.
4: Na most itt jegyezzük meg,
3: kápoltoltak?
4: Ilyen helyzetben az első dolog, ami az ember eszébe jut, az mi? Na jó, mondom, mi volt nálam. Én eldöntöttem azt, hogyha valami ilyesmi történik, akkor nem érdekel a matéria. Leszarom, meg fogom kérdezni, hogy kísérült meg, hogy vagy, jól vagy, ez lesz az első reakcióm. Na elárulom, szituációban nagyon nem. A rohadt életben mi a történt itt? Ez volt az első reakció. Majd utána, egyébként jól vagy? Minden rendben? Nem sérült?
3: De
4: van
3: egy kettő lány, egy rolleren?
4: Nem, ez egyébként lehetne egy flortomi dal. Első lány, első rolleren, neki ment az ajtónak, el is vágódott, ajtó leszakad, tehát tényleg ilyen Mad Max-es lett a kocsi, és mögötte másik lány már befékezett, mert ő látta. Ugyanis a szituációhoz hozzátartozik, hogy nem az volt, hogy rányitottam az ajtót, hanem én már kinyitottam az ajtót, és kvázi annak ment neki. Tehát én láttam a visszapillantó tükörben, hogy a kereszteződés mögött jönnek rolleresek, bőven távol voltak, egyébként rollerúton mentek, tehát ezzel semmi gond nem volt, de ő nem látta az ajtót. Volt a rolleren elől kis telefon, lehet, hogy azt nézte, lehet, hogy gyönyörködött a tájban, nem tudom. De úgy neki ment az ajtómnak. Na, következő fejezet, megkérdeztem, jól van-e, nem válaszol.
3: Ez nem annyira ígéretes.
4: Igen, ez még baj. Aztán kiderült, azért nem válaszol, mert nem magyar. A barátnője sem magyar. Svájciak a hölgyek. akik belerepültek az én autómba, mert hogy az egyik. Hát mit csinál ilyenkor az ember? Policáj. Kihívtuk a rendőrséget, hogy akkor segítség, hogy nem annyira. Közben nyilván én oda dolgozni mentem, tehát már bent kellett volna pakolni hangrendszert, meg intézni a dolgokat, de nem, már nyilván ott a rendőrséggel el vagyunk. Egyébként meg körülbelül 1,5 milliónyi hangtechnika van a kocsimban, amit innentől nem lehet bezárni. Tehát csak, hogy még izgalmasabb legyen, Budapest Andrássy út. Jó, hát akkor rendőrség fölhív. Dispatcher hölgy kérdezi, mi történt. Elmondom, mi történt. Kérdezte, hogy hölgyek beszélnek-e magyarul. Mondom, hogy hát sajnos nem, kérdezte, honnan vannak. Megkérdeztem angolul a lányokat, hogy honnan jöttek, ott tudtam meg, hogy Switzerland, amit megismételtem a vonalban. Hosszas hallgatás, ő az Svájc.
3: Igen. Akkor bajban leszünk.
4: Jó lesz. Jó
3: keresünk gyorsan egy kollégát, hogy ki az, aki, mondták, hogy milyen nyelvet beszélnek? Ott egy párat beszélnek, német, francia, olasz, játszik egy pár.
4: Legyek elérhető telefonon. Na, jó, várjuk a rendőröket, közben mit csinálják a lányokkal, pakolnom kell a hangtechnikát, hát a helyszínre beültettem őket, hogy akkor ott várjanak már ott kedvesen, amíg megjön a rendőrség, de a portásnak mindenkinek a nevét meg kellett tudni, aki oda beül, úgyhogy jött szegény portás bácsi, hogy ezek nem beszélnek magyarul. És mondom, hogy jó.
3: Az, hogy ez tényleg olyan, mint egy vígjáték.
4: Jó az, hogy Laura? Jó, hát írja be Laura. Oké, mit tudom én. Írja be. Rendben. Rendőr egyszer csak megérkezik. Gondoltam, azért kell ennyit várni, mert hogy mivel elmondtam a telefonban, hogy angolul beszélnek, ezért küldenek egy angolul beszélő rendőrt. Hát nem. Küldtek egy rendőrt, aki megkérdezte második kérdésbe egyébként, hogy ők akkor nem beszélnek magyarul? Mondtam, hogy nem. Akkor lenne szíves fordítani nekik? És gyakorlatilag úgy töltöttük ki a kárigényt, a balesetbevallást, a mindent, hogy én fordítottam a lányoknak, azt mondtam volna, amit akarok. Tehát, hogy így bemondhattam volna azt, hogy itt igazából ezt nyugodtan itt írják alá, igen, volt 150 000 forint még ott a ajtóban, ami úgy eltűnt. Ne, ez csak rutin itt írja alá. Én fordítottam le mindent a lányoknak.
3: Meg éppen hoztam a Mona Lisát restaurálni.
4: Éppen. És lányok, of course, yes, sign it, oké. Okay. Jó, hát lefordítottam, na hát. Tehát, hogy ilyen sincsen szerintem a világon, hogy a baleset egyik résztvevője az a tolmács, a baleset elkövetője is közöttünk. Tehát, hogy kvázi, ha én lettem volna a hibás, simán aláírathattam volna egy olyat, hogy amúgy ők. Nyilván én ennél hülyébb vagyok, mert én ezt a lelkemmel nem bírom elviselni, tehát, hogy minden polkorrektül és 100%-ig korrektül lefordítottam. Kiderült például az, mert nem voltam benne biztos, hogy akkor most ki a hibás, hiszen ott volt bicikliút. Kiderült, hogy mivel látszik az ajtón, hogy úgy sérült, hogy már nyitva volt, ezért ők a hibások. Aha. Tehát, hogyha a nyitás közben jön bele a csaj, akkor viszont én lennék a hibás. Ezt elmagyaráztam nekik, elmondtam azt, hogy akkor itt felelősséget kell vállalni, és még meg is nyugtattam őket, mert egyébként ez a Lime, ez a budapesti roller hülyeség, tehát hogy megnyugtattam őket, hogy nincsen baj, mert ahogyha azon utazol, akkor van egy biztosításod, tehát igazából ők fogják intézni a biztosítást. Na, innentől a lány mindent bevallott. Kitöltöttük a papírt. Rendőr megkért rá, hogy még egyszer azért fordítsam le neki, hogy biztos, hogy tudja, hogy mit ír alá. Hát én lefordítottam mindent. Aláírtuk a papírt, megvoltunk, egyébként nagyon jó fej volt a rendőr, nagyon korrekt volt az ügyintézés, minden rendben találtatott, sőt, én annyira hiperkorrekt voltam, hogy még befotóztam neki a baleseti jegyzőkönyvet, és lefordítottam angolra a ChatGPT-vel, hogy akkor ez így rendben van-e. Rendben, aláírtunk mindent. Egyébként a lány kicsit sem sérült meg, amit én a mai napig nem értek, tehát kb. 20-ról állt meg egy pillanat alatt a rollerrel, úgyhogy leszakadt az ajtóm. Nekem meg ott maradt kinn a kocsi, úgyhogy azóta sem tudom bezárni. Elkészültek a fényképek, elkészült minden, és most nem árulom el, hogy melyik, de az egyik budaörsi parkolóban áll az autó, úgyhogy nem lehet a kocsit bezárni, mert az egy dolog, mert nekem az volt a nagy taktikám, az volt a nagy tervem, hogy miután valahogyan Budapesten végigmennek ezek úgy, hogy bal kézzel fogom az ajtót, hogy ne szakadjon ki, jobb kézzel kormányozom a kocsit. Az volt a terv, hogy majd megállok valahogy úgy, hogy közel balra a falhoz, mert akkor az én ajtómat úgy nem lehet kinyitni, aha, és akkor minden oké. De tudtad-e, hogy az autót nem lehet bezárni, hogyha az egyik ajtaja nyitva van, mert ez már ilyen modern?
3: Így van, igen, ezt akartam mondani, hogy alapvetően a központi zár ezt nem nagyon szokta engedni.
4: Na, úgyhogy nem árulom el, melyik parkolóban vagyok, de ma reggel a kézilabdások ott a csarnok előtt már írtak, hogy egyébként pont ráálltam az ő kis buszukra, amit amúgy abszolút nem lehet bezárni, szóval most két autó áll egymás mellett, hogy amit nem lehet bezárni.
3: De tulajdonképpen autótól vagy hálóában.
4: Ott van az enyém, igen. Este pótautó szerzés, még 23 órakor a munka után megoldani ezt. Ráadásul így mondták, hogy azért túl jóra ne számítsak, mert hogy a biztosító az majd le fogja pontozni az én autómat, mert hogy az már öreg, tehát hogy annyit nem fogok kapni, amennyit az ajtóért. Tehát, hogy de hát az a kedvenc ajtóm. Érzelmi vonatkozás, hogy van, az a legjobb általában. A kocsiban. Azt szoktam általában nyitni. Igen. Úgyhogy most nem tudom meddig, de a kocsinak nincsen ajtaja, ott áll bezárás nélkül, hajrá, hajrá. És apa kérdezte, hogy nem vagyok hülye, hogy én ezt tudod, de most mit csinálnak veled? Úgyse tudják, hogy nyitva van, meg amúgy is rajta áll egy másik kocsin, meg ha tudja is, hogy nyitva van, akkor mit viszel belőle, meg be tudja indítani, de hogy azért vannak problémák.
3: Hát ez nem egyszerű. Na, hát mondjuk így ne záruljon egy napotok, meg ne is induljon.
4: Így értem haza tegnap 23:45-50 körül, akkor még úgy kérdéses volt, hogy akkor lesz-e már a adásjegyzet, lesz a kocsi, amivel ma bejövök. Végül egy 3 óra alvással és egy kis kék autóval most itt vagyok, és az egészben a legnagyobb bosszúság, hogy pont tegnap tankoltam, és most tankolhatom meg anyakocsiját is. Szóval, éve, kis magyar valóság.
3: Hát, ragyogóan szép történettel indítottuk ezt a mai műsort.
4: Olyan volt, mint egy szitkom, tehát tényleg, ez tök szürreális, beleszáll egy rolleres az ajtódba. Ilyenek a rolleres. Hogy nem halt meg? Tehát, hogy ez egyébként nem értem, tehát életveszély ez a roller.
3: Figyelj, egy kérdésre válaszolj még, mert egyetlen egy részlet fölött siklottál el.
4: Ege? Mi van a lányokkal?
3: És...
4: Mi volt rajtuk? Mi érdekel, Roland?
3: Csinosak voltak a lányok?
4: Egyébként igen.
3: Köszönöm szépen.
4: Vannak switzerlandi kapcsolataim most már, hogyha ha gondolod. Jó fej volt a rendőr, a végén ugye kiosztotta a baleseti jegyzőkönyvet nekem is, nekik is, és mondta nekik, hogy az angolul nagyon nem tud beszélni, de azért látszott, hogy imponál neki a két fiatal lány, és akkor így odaadta nekik a baleseti jegyzőkönyvet, és souvenir.
3: Souvenir? Oh.
4: Kis emlék.
3: Ah, souvenir. Jó, figyelj, szép történet, lányokat azért instán bekövetted?
4: Hallod? Én a hülye boomer. Mondom, hogy azért valahogyan a kapcsolatot tartani kéne, hogy bejelöltem a Facebookon. Nem tudom, van-e élő Facebook accountom. Nem tudom, ezek a lányok már hol vannak fönn. Bocsánat.
3: De Instán biztos fönn vannak.
4: Hát azt kellett volna, de megvan, hát lefotóztam a személyét. Ilyenkor le kell.
3: Instán TikTokon biztos.
4: Megvan a személye, itt van. Megvan egy csomó fotó a balesetről. Aztán majd most látjuk a következményeket. Kíváncsi vagyok, hogy a lány fizete, meg arra is kíváncsi vagyok, hogy meddig nincsen autóm. Ja, és mindezt úgy, hogy ugye benne a technika. Tehát...
3: Ráadásul, igen, csak hogy ne legyen tényleg egyszerű a történet. Na, hát ennél vidámabb dolgokat fogunk azért hozni nektek, például egy játékot, amit ugye már tegnap elkezdtünk, ugye esztergomi kézilabdás játék, Mól Esztergom, Debrecen, egy igazi rangadó női kézilabda NB1-ben pénteken este 6 órától, ide nyerhettek páros belépőt, plusz szurkolói sálat, ahogy meghalljátok, hogy itt két dal között befújjuk a 7 méteres, elég jól ki lehet majd venni ezt a hangeffektet, akkor kell elküldeni a kézi szót SMS-ben vagy Viberen 0620 978 978 5-ös, és akkor gyorsan a témáink, amikkel készültünk, jön a nagy névháború, kérem szépen.
4: Jó lesz.
3: Mert hogy vajon fel kell levenni a férje nevét, vagy nem kell felvenni? Ugye többféleképpen lehet felvenni alapvetően a férjnek a nevét, sőt most már a férj is fel tudja venni a feleség nevét, lásd Puskás Dalos Péter.
4: Pontosan, és erről nekem sok vitám szokott lenni. Én még annak a retro nézőpontnak a pártján állok, hogy klassz, hogy ugyanaz a neve férjnek és feleségnek. És ez nekem tök mindegy, honnan veszük föl, tehát ez nem ilyen presztízs kérdés. Nyilván mi a klasszikus vonalat vittük ebben, de hogy nekem ez számít. Majd azt is elmondom, hogy miért amúgy, de hogy tök sokan ezt már másképpen gondolják. Kíváncsi vagyok, hogy nálatok hogy van, mert amúgy fogalmam nincs, most még ne leplezd le magad. Kíváncsi vagyok, mit gondol erről az egyébként női oldalt erősen képviselő Andink, meg úgy a hallgató hogy véleményeket is begyűjteném ezzel kapcsolatban, rengeteg infót is hozok a témáról. Aztán a magyar gyerekek 32%-a lesz, mi ez a szó?
3: Funkcionális analfabéta.
4: Az, funkcionális analfabéta, ez volt, igen. Amikor ugye a betűket látod, érted és tudod, de valahogy mégsem áll össze értelmes gondolattá. Ez egy komolyabb téma, de azért szerintem erről is fontos lesz majd beszélgetnünk. Erről mindig eszembe jut most a Galla, azt hiszem, hogy mondta, most valamelyik héten megint szerepel, és kiraktak egy ilyen videót, és annyira tetszett, hogy 30 éve én voltam a PTÜ alelnöke. Tudják, hogy mit rövidít a PTÜ? És mindenki gyűl. Hát az analfabéták szövetségét.
3: Na, úgyhogy erről is fogunk beszélgetni, és természetesen a zenegép rovatunk is jelentkezik, úgyhogy ez várható ma egészen 10 óráig érdemes velünk tartani, és füleljetek, bármikor felbukkanhat az a hangeffekt, amikor befújjuk a 7 méterest.

0: hozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgést. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolunk nálunk a bulira. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: A szuperhősöket onnan lehet felismerni, hogy van állarcuk, meg köpenyük, meg tudnak repülni. De ilyenek csak a mesében vannak, tudom.
4: Igazi hősökkel viszont élőben is találkozhatsz október 9-én, pénteken 13 órától a Vértest Center kéklámpás napján. Ismerkedj meg a mentőszolgálat, a rendőrség, a Vöröskereszt, a katasztrófavédelem, a büntetés végrehajtás, sőt, még a honvédség munkatársaival is, felszereléseivel, eszközeivel. Lesd be mindennapjaikba! Részletek a vértestcenter.hu oldalon. Vértest Center. Élj színesen!
5: Hunyorogsz? Távolabb tartod a telefont? Itt az ideje egy látásvizsgálatnak. Október a látás hónapja az Aranyszem Optikában. Most dizájnos szemüvegekkel, díjmentes látásvizsgálattal és nagyszerű kedvezményekkel várunk. Időpontot a 0620 20 50 20 179-es számon tudsz foglalni. Aranyszem Optika. A látás garanciája.
6: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű.
7: További részletek a márka kereskedésünkben. Kárnet Fortop Kft. Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
8: Új kihívást keresel? Művezetőként kamatoztatnád a tudásod? A Dadi székhelyű Gombos Földgép Kft. Művezetőt keres Komárom-Esztergom vármegyei munkaterületre. Kimagasló lehetőség, stabil háttér, családias munkakörnyezet és hosszú távú lehetőség vár rád. Ha szívesen csatlakoznál egy megbízható csapathoz, jelentkezz a 0630 337 4986-os telefonszámon.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Újszülöttet helyeztek el a Szent János Kórház babamentő inkubátorába. Járatokat törölnek pénteken a brüsszeli nemzetközi repülőtéren. Indul a fűtés október 8-án Tatabányán. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a Forrás Rádió reggeli híreit. Újszülöttet helyeztek el az Észak-Budai Szent János Centrum Kórház babamentő inkubátorába hétfőn, közölte az intézmény kedden a közösségi oldalán. A 2060 grammos 45 cm-es kislány az első vizsgálatok alapján egészséges, állapota stabil, jelenleg a kórház perinatális intenzív centrumában gondoskodnak róla a szakemberek. A kórház megjegyzi, ő az első újszülött, akit a kórház babamentő inkubátorába helyeztek el. Közölték azt is, hogy a kisbaba további sorsáról az illetékes hatóságok együttműködve gondoskodnak. A brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtérre érkező és onnan induló menetrend szerinti járatainak mintegy 40%-át törli a Brussels Airlines pénteken. Az országos szakszervezeti sztrájk miatt más légitársaságok is brüsszeli járataik törlésére kényszerülnek. A Le Soir című francia nyelvű belga napilap keddi tájékoztatása szerint az intézkedés oka az Alésia nevű földi kiszolgáló cégnél fellépő fennakadás, a vállalatnál ugyanis szakszervezeti tiltakozások zajlanak a szövetségi kormány nyugdíjazást, munkakörülményeket és a túlórákat érintő reformintézkedései miatt. A légitársaság közleményében hangsúlyozta, hogy nem érintett a szakszervezeti akcióban. Indul a fűtés október 8-án Tatabányán. A Tészol ZRT közlése szerint az alacsony reggeli és esti hőmérséklet, a hét második felére előrejelzett kedvezőtlen időjárás és a beérkezett lakossági fűtési igények miatt most csütörtökön elindítják a fűtésszolgáltatást Tatabányán. Amennyiben egy társasház most még nem igényli a fűtés indítását, akkor a közös képviseletén keresztül benyújtott egyedi kérelem alapján kérheti a fűtés indításának elhalasztását. Azoknál a társasházaknál, ahol például radiátor csere miatt korábban kérték az épületrész leürítését, és a készre jelentés még nem történt meg, ott a fűtést sajnos nem áll módukban elindítani. Ezekben az esetekben kérik a készre jelentés azonnali bejelentését. Valamennyi fűtéskorszerűsített lakásban élő fogyasztójukat arra kérik, hogy a fűtés elindítása előtt a radiátor szelepeket hagyják teljesen nyitott állásban, hogy a teljes légtelenítéseket minél előbb el lehessen végezni. A szelepeket a fűtés indítása után is egy hétig javasolt nyitott állapotban tartani, és csak ezt követően olyan fokozatba állítani, ami kellemes hőmérsékletet jelent.
0: Időjárás.
1: Ma változóan felhős, napos idő lesz, csapadékot a megyében nem jósolnak, a szél mérsékelt marad, 22 és 26 fok között ingadozik a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Mancs járat, a Dunakanyar mobil kutya kozmetikája.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kávé is gyorsabb. A reggeli show, ahol megtörténhet... Csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kávé is gyorsabb. A reggeli show, ahol megtörténhet bármi, vagy annak az ellenkezője is. A

0: Én is erős a forgalom.
1: Gyula írja, hogy egynapos igazolt távollét után egyes úton Tatahercegalom vonalon erős a forgalom, Bicske körforgalom halott, túl méretes szállítmány miatt torlódás, ez az M1 átszervezés, az jó buli. Hát igen, én már csak álmodozom az M1-ről, most nincsen ám matricám, nem mehetek én oda. Szerintem Zsolt, Buenos Morgan M1 Pestől Tatabányáig jól autózható, hatóság és balesetmentes, Pest irányába a bicskei tavaktól a szélsősáv áll, illetve araszol, lassan világosodik. Hát ide már eljutottunk az SMS megírása óta, kivilágosodott.
0: Így van.
1: Nem tudom, miért mondom ilyen mostobán. Na, kivilágosodott.
0: Jó, akkor mondjuk a játékokról fogunk beszélni. Kettő játék is zajlik, az egyik itt adásban, a másik pedig a Facebook oldalunkon. Tele
1: kicsit
0: vagyunk.
1: Dénes Tamásosak vagyunk, nem?
0: De mi, ha szeretnénk, tudunk rendesen artikulálni.
1: Soha hangsúlyozni. Nem tudod, hogy merre lesz a hangsúly. Nem tudod, hova kanyarodik az a mondat?
0: Igen, az elmondta egy karamelldal. Na, szóval, egyrészt adásban ugye a kézilabdás hangeffektet kell figyelni, amikor befújjuk a 7 méterest, szerintem jól felismerhető, síp, hallani a közönséget is, meg hogy ellőjük a labdát.
1: Aztán ez előbb szólt.
0: Például. Igen, akkor kell elküldeni a kézi szót SMS-ben vagy Viberen 0620 978 978-os. Ezzel nyerhettek páros belépőt plusz szurkolói sálat péntekre a MOL Esztergom Debrecen női kézilabda rangadóra. Nagyon-nagyon klassz meccs lesz. De van nekünk egy férfi meccsünk is, az meg Tatabánya, MOL Tatabánya KC Szigetszent Miklós, az meg szombaton lesz este 6 órától, és itt pedig a Facebook játékunk keretében nyerhettek jegyeket. Tessék megkeresni az erre vonatkozó posztunkat a Facebookon, és miután nyilvánvalóan ugye belájkoltátok az oldalt, utána egy kommentet elhelyezni a poszt alatt. Tessék oda kommentelni, hogy kivel mennétek el a meccsre, és akkor már is harcba szállhattok, ott pedig 5x4 jegyet fogunk kisorsolni.
1: Beírom, hogy Madonnával, és akkor nyerhetek? Vagy igazat kell?
0: Hát beírhatod.
1: Vagy akivel mennék, az beírhatom?
0: Persze.
1: Lehet ez egy ilyen randi, hogy onnan tudja meg az illető? Tehát mit tudom, én beírom, hogy Andival, és akkor ott látja, hogy én vele mennék?
0: Hát például, vagy beírhatod a rolleres svájci kislányt is.
1: A zseniális. Egyébként annak a sztorinak a kapcsolódása itt még folytatódik, tehát kapok én is itt üzeneteket. Igen, tényleg olyan a történet, ugye egy mondatban kinyitottam tegnap az ajtót, neki jött egy svájci rolleres lány, és ott megakartna. Hogy ez egy olyan történet tényleg, ami úgy szokott folytatódni, hogy ezután Ryan Gosling összejön a lánya. Nem? Tehát, hogy így bemennek, kicsit beszélgetnek, kicsit évődnek, szívódnak. Lehet, hogy elsőre nem jönnek össze, csak ilyen érződik köztük a szikra, de aztán Ryan Gosling elmegy Svájcba, és ott véletlenül pont összefutnak, véletlenül pont a szituáció inverzében.
0: Igen, vagy mondjuk nem feltétlenül úgy. Ryan Gosling-gal képzelem el ezt így, de akár vele, nem tudom. De akár Ryan Gosling is saját. Nem, mondtam, ez ilyen embermák pörőcsik, Franciska.
1: De legyen ilyen kis polgári. Na jó.
0: Mindenben ők vannak.
1: Jó, hát így, a hőmérsékletről annyit tudok elmondani önöknek, hogy ma még jó nap van. Ma még jó nap van, talán még holnap is az lesz amúgy, de ma nem lesz eső, holnap már lehet. Ma 24 fok lesz a csúcs, holnap még akár a 25-öt is megüthetjük, de front érzékenyek, figyelem, csütörtökről péntekre cudarvilág lesz.
0: Jön egy hideg front, így van, esővel, úgyhogy az már kevésbé lesz élvezetes.
1: Fúj? Hát most el lassan azért ideje, hogy vége legyen ennek a nyár dolognak, nem?
0: Nem, én ezt tudnám élni.
1: Tudnád? Csak az a baj, hogy biztos, hogy ennek meg lesz a böjtje. Tehát, hogy most ezt kiélvezzük, egyébként kifejezetten szerettem, hogy tegnap úgy jöttek neki a kocsinak, és úgy kellett hazamenni nyitott ajtóval, hogy még nem fagytam teljesen meg. Bár egyébként a kezem, ami kín volt, ez azért fázott. Mindegy. De hogy azért mennyivel menőbb lett volna, ha leiszedem az ajtót, mint a Mad Max-ben? Mindig akartam olyan autót vezetni.
0: És jöttek a kablatetőt is, vagy legalábbis flexel, vágjál vele egy valamit.
1: Nem szeretek flexelni. Na, de hogy az van, hogy ebből az lesz, hogy márciusban meg májusban még majd havazik. Figyeld meg.
0: Nem, hát nem kérünk. Nem kérünk. Akkor nagyon sürgősen ki fogok venni egy két hónapos szabadságot. Na kérem szépen.
1: Ezt jó tudni. De erről szólj előre.
0: Hallgatók örülni fognak. Amáliák ünnepelnek ma a Geroldokkal. Garfield, adható név a Garfield.
1: Ne tök csinál, nem? Hézlő Garfield. Király lenne, nem? Az egyik Garfield. Az Garfield, a másik Ubul. De nekem, tudod, mi tetszik? Az ilyen, szerintem az ilyen teljesen arisztokrata név, hogy Gerald.
0: Azaz.
1: Ilyen Gerald.
0: De a Garfieldet hogy becézed? Gary? Fieldy?
1: Garf.
0: Garf?
1: Szerintem Garf. Garf? Én úgy becézném.
0: Jó, Halász Juditnak van ma a születésnapja.
1: Isten éltesse őt.
0: Igen, 84 éves lett a Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, énekesnő, úgyhogy sok-sok almaszószt kívánunk. Boldogan.
1: És egyébként a mai napig koncertezik, mi voltunk is, hát kb. Már egy-másfél éve koncertjén, nagyon fantasztikus volt az élményem úgy. Nekem is egy hasonlóan szimpatikus fazon jutott a mai nap.

0: Napra 1952-ben megszületett Vlagyimir Putyin, orosz politikus, KGB igazgatója, Oroszország elnöke. Hát ma ünnepel Halász Judittal. Látsz párhuzamot?
1: Mondjuk úgy, hogy relatíve keveset. Jó ma!
0: Na mit szólsz?
1: A világhírű amerikai cselló művész.
0: Na mit szólsz? Neked hoztam, tudom, szeretem.
1: Ti is rajongtok érte? Több mint 90 lemezem van, beszarás.
0: Mennyi van meg neked?
1: Jó ma. Hát ez eddig egy sem volt, de lehet elkezdem hallgatni. 55-ös születésű.
0: Jó, aztán itt van Toni Braxton, 7-szeres Grammy-díjas R&B énekesnő, szerintem az Unbreak My Heart a leghíresebb dala.
1: Tom York, a Radiohead énekese és fő dalszerzője. Hát nem az én zenei stílusom, de ettől függetlenül van sok rajongójuk világszerte. Ő egyébként 58 éves lett.
0: Tök sok minden történt ezen a napon. 19-ben, már hogy 1919-ben ezen a napon alapították meg a KLM légitársaságot, ami egyébként ma a világ legrégebbi eredeti nevén folyamatosan működő légitársasága.
1: Kikiáltották az NDK-t 1949-ben.
0: Aztán a Luna 3 59-ben elkészítette az első fényképet a hold túlsó oldaláról, így az emberiség először pillanthat meg, ami a Földről soha nem látható azt a részét a holdnak, Dark Side of the Moon.
1: 68-ban bejelentették az amerikai filmkorhatár besorolási rendszert. Egyébként ez egy jó dolog, igen, figyeljünk oda, hogy ki milyen filmet néz meg.
0: Egyébként ezzel kapcsolatban csak egy gyors teszt. Mondom, hogy mi lett 68-tól a rendszer van. GM, GPRX. Tudod, hogy például az X az mit jelent?
1: Azt nem, a tripla X-et tudom.
0: Az X az adult only. Érdekesség, nem pornófilmre vonatkozik alapból, hanem a felnőtt filmek voltak. Na mit szólsz?
1: Köszönjük szépen, ma is tanultunk valamit.
0: Az álláshirdetés az miért 12-es korhatárral megy? Azt néztem most így az állásbőrzéken meg mindenhol, hogy nem akarnak gyerek munkát, vagy ez hogy?
1: Hát a 16-tal kéne, akkor nem tudom, ezt én sem értem. Broadway premierje volt a Macskáknak 82-ben ezen a napon.
0: 2003-ban Arnold Schwarzenegger Kalifornia kormányzójává vált, hát innentől aztán tényleg minden lehet, ahogyan a Simpson családban egy döntésnél Arnold Schwarzeneggert ábrázolták, vakon választottak meg, vakon hozok döntéseket.
1: Aztán van két világnap, ezt a kettőt ezt inkább nem kapcsolnám össze, vegyétek, úgyhogy külön-külön mondom, a gyapott világnapja és a tisztességes munka világnapja.
0: Igen, és amit én akartam még, hogy ez a pénzügyi tervezésnek a világnapja, tehát a mai napon van az, hogy tudatosan kéne tervezned, ami nem is annyira rossz, mert vagy ma, vagy mostanában van fizetésnap, tehát hogyha ezt jól beosztod, akkor az klassz.
1: Így van, egyébként pedig a trigeminális neuralgia világnapja is van, legyen az bármi és jelentsen bármit.
0: Ja, meg a világűr hete.
1: Az folyamatosan van, így van, úgyhogy egész héten, aki összefut a Kapu Tibivel, az ölelgesse meg ebből az alkalomból. Egyébként pedig nem sokára hozzuk a horoszkópot, és füleljetek, mert hogy bármikor felbukkanhat a kézilabdás hangeffektünk.
0: És még egy dolog, apósomnak ma lesz pajzsmirigy műtétje, szerintem most hallgat minket, és nagyon-nagyon sok erőt kívánok hozzá innen a stúdióban.

Több energia, mint egy harmadik kávé, és kicsit veszélyesebb is.

0: Buenos Morgen! A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp!
1: A szokásos időben 4 perccel, 4:48 után ma egy hirtelen ötlet kizökkenti a megszokott menetrendből a kosjegyűt. Éppen ettől lesz izgalmas a mai nap. Este ne tervezz túl sokat, egy spontán program sokkal jobban sikerülhet.
2: Bika, valaki olyan dologban kéri ki a véleményedet, amihez meglepően jó érzéked lesz. Egy régóta halogatott apróságot ma végre érdemes kipróbálnod.
1: Egy fél mondatból érdekes beszélgetés, vagy akár egy új ismerettség is kerekedhet az ikrekegyű számára. Hát, Andikám, ez a tegnapi sztori, látod?
2: Ütköztünk.
1: Igen, ma különösen jó rá neked a humor, csak arra figyelj, hogy más is értse a poént, erre ne csak ma figyelj, máskor is.
2: A lánynak meg a dudor, nem? Rák, ne lepődj meg, ha ma valami olyan keres meg, amiről vagy akiről régen hallottál. A nap végén jól fog esni egy kis csend, zene vagy teljes telefonmentesség. Ez durva.
1: Igen, az oroszlán nem feltétlenül olyan napot élhet át, mint amire egyébként készült, viszont a rádeső figyelmet használd ki a mai napon olyas valamire, amit már régóta szeretnél elmondani valakinek.
2: Szűz, egy kuszának tűnő helyzetben ma te veszed észre azt az apró részletet, ami mindent helyre tesz. Jutalmazd meg magad valamivel, ne csak a következő feladatot keresd.
1: Mely döntésnél meglepően gyorsan érzi majd a mérleg, hogy melyik irány a helyes. Ha vásárolni indulsz, könnyen hazatérhetsz valamivel, ami eredetileg egyáltalán nem volt a listán.
2: Skorpió, egy titok vagy eddig elhalogatott információ kerülhet közelebb hozzád, nem kell rögtön reagálnod, néha az a legerősebb válasz, hogyha előbb átgondolod a dolgokat.
1: Ma különösen nehezen viseli az unalmas rutint a nyilasjegyű, úgyhogy változtass legalább egy apróságon, menj másik útvonalon, próbálj ki új ételt, vagy beszélj olyas valakivel, akivel ritkán szoktál.
2: Bak, egy feladat, amitől többet tartottál, ez hogy?
1: Amitől tartottál.
2: Jó. Egy feladat, amitől tartottál, sokkal gyorsabban megoldódik, mint gondoltad volna. A felszabaduló időt ne automatikusan újabb munkával töltsd ki, hanem pihenj egy kicsit, lazíts.
1: Ma valaki nagyon-nagyon rákaphat a vízöntő egy ötletére. Az nagyon-nagyon fontos, hogy jegyezd fel azonnal az ötleteidet, mert estére még újabbak támadnak. Tele vagy ma ötletekkel, igazán kreatív napod lesz.
2: És végül, de nem utolsó sorban, halak, ma különösen jól ráérzel, hogy kinek van szüksége egy jó szóra, vagy egy kis segítségre. Közben magadról se feledkezz viszont meg, valami finom, vagy egy kellemes esti program most neked is jár.
1: Nem olyan, mint neked tegnap. Na, hát vannak, akinek finomabb programok juttak. Úgy látszik, hogy ma minden egyes csillagjegy neked üzent. A nagy névháborúval folytatjuk.
2: Jó.
1: Fel kell levenni a férji nevét, vagy nem kell felvenni. A férji vegye fel a feleség nevét, mert most már ez is lehetséges.
2: Mindenki mindent.
1: Természetesen bevonjuk Andit is majd a témába. Ezzel folytatjuk. Közben pedig füleljetek, bármikor befújhatjuk a 7 méteres, ha meghalljátok, jöjjön a kéziszó a saját nevetekkel együtt SMS-ben vagy Viberen. 0620 978 978.

0: Morgen!
1: Buenos Morgen!
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Íj és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Munkahelyet keresel?
3: Nem, te valójában biztonságot keresel, kiszámíthatóságot, egy helyet, ahová jó beérkezni reggel. Ezt kínálja a Günther. Havi heggesztő, gépbeállító és betanított pozíciókba várjuk új kollégáinkat. Gyere el nyílt napunkra keddenként 10 órakor. Günther, Tata, nem csak egy munkahely, egy hely, ahol jövőt építhetsz.
0: Itt van az ősz, itt van újra! Hogy mit jelent ez? Nem mást, mint hogy a Szingli Party by DJ Hubik újra összehoz minket.

0: Autós és sporti szerviz a plusz 3670 208 83-93-os SMS vagy Viber számon, vagy a közösségi oldalakon.
1: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Vicko, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
2: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
3: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban ismét hazai pályára lépnek. 2026. október 10-én, szombaton 18 órakor a Sziget-Szent Miklós együttesét fogadja a MOL Tatabánya Kézilabda Klub. Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
4: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez az a műsor, amit még a főnököt sem tilthat meg, mert ő is erre ébred.

0: 6 perccel járunk 7:30 után.
1: Hello!
0: És még mielőtt itt belemennénk a témába, előtt azért gyorsan meséld el Andinak is a sztorit.
1: Belemenés?
0: A belemenés, igen. Meséld el a sztorit, aztán elmesélem a fejleményt.
1: Jó, tényleg egy mondatban a frissen kelőknek elmesélem a tegnapi ságámat. Az volt, hogy kinyitottam Budapesten az ajtót a kocsiban, így nyúltam a kis telefonomért, hogy intézzem a dolgokat, és balról egy 18 éves svájci kislány beleszáguldott az ajtomba rollerrel.
2: Úristen!
1: Kitörte az ajtót, onnantól ez nem lehet a kocsit bezárni.
2: Ez tényleg?
0: Mert
1: nyitva mindez az Andrássin. Mögötte a barátnője, a lány pedig úgy megállt hirtelen egy centiméteren belül, szerintem lelassított 20-ról 0-ra. Kocsimnak nincsen balajtaja, nem lehet bezárni, most egy budaörsi parkolóban áll, egy szintén zárhatatlan autó mellett egyébként, mint utóbb kiderült.
2: Úristen, ez komoly.
1: Szóval ez a tegnapi történetemben Roland kérdése, csinos volt a lány?
2: Ja. Hát, mi más, igen.
0: De várjál is, hogy miért röhögünk ezen.
2: Biztos arra koncentrál.
1: Hogy miért röhögünk ezen, hogy egy mekkora lúzer vagyok.
0: Nem, a fejleményen, hogy megtaláltuk TikTokon.
2: A lányt.
0: Igen, mert hát, hogy valahogy kapcsolatot kell neki tartania.
2: Ja, Roland, igen.
0: Valahogy kapcsolatot kell neki tartania nyilván Ádival itt a fejlemények miatt. És az első videó, ahol így rábögtem, mit csinál? A Dua Lipa training szezonjére tátor, hogy ő manifestáljon. Hát itt van, manifestáltad anyukám, tessék, az Andrássin.
1: De nem lesz a Ryan Goslingja.
2: De neki már nem kell manifestálnia.
1: Ja, nem manifestálok semmit.
0: A kislány manifestálta be Ádit.
2: Ja, értem. De hát rossz embert manifestálta
1: be, hogy belecsapódjon egy ajtóba Budapesten a nyaralása
2: során. Hát de másképpen nem tudtatok találkozni, csak így.
0: Hát ez az igazi filmbe illő jelenet. Mondtam, hogyha a rolleren a Törőcsik Franciska van, a kocsiban meg az ember Márkül, akkor ez egy új magyar vígjáték negyedik jelenete.
1: Annyi szingli csávó jár autóval. Tehát, hogy pont nekem kellett nekem jönnie. Ez szerintem nem szerencsés így
0: ez
1: ebben
0: a manifestálódás.
1: Ja, és
0: a sors így akarja.
1: Neked is egy mondatban kijött a rendőr, aki ugye, hát hiába mondtam, hogy nem beszélnek magyarul, ő nem beszélt angolul, úgyhogy gyakorlatilag nekem kellett mindent lefordítanom, és...
2: Jaj, de jó, hát még igazából, jó, hogy tudsz angolul.
1: Nem, azt fordítottam volna, amit akarok. Tehát, hogyha azt mondom, hogy egyébként menet közben a hátsó lámpára is ránézett, azért nem világít, és van egy karcolás, hogy of course, I sign
2: egyébként
1: it.
2: Igen. Tehát ilyenkor azért ez így.
1: Jó, hát így történt. Na, úgyhogy jövő héten egy vadonatúj BMW-vel jövök, mert a kislány és családja finanszírozza a Svájcból.
2: De most akkor ilyenkor tényleg mi van, hogyha külföldi a csajszi?
1: Szerencsére lájmozott, már hogy ilyen közroller volt, és ja, az be van biztosítva, tehát hogyha te egy ilyenre felszállsz és balesetet okozol, akkor elvileg a cég vállalja a felelősséget. De most már mindenki megnyugtatott, tehát milyen jó fejek voltak tegnap is ott körülöttem, egyből nyugtattak, hogy ugye tudom, hogy nem fogok annyit kapni az ajtóért, amennyibe az kerül, és hogy majd szikszalaggal kell beragasztóznom, meg nem tudom én mi. Hát állok elébe a biztosítási ügymenetnek, addig pedig nincsen bal első ajtó, nagyon frankó a kocsi.
0: Nézd, én csak Petrának üzennék, hogy természetesen itt csak viccelődtünk a manifestálódásra, viszont örökbe fogadhatjátok a svájci kislányt. Tehát ha úgy van, akkor lehet, hogy nyitott rá.
1: Jár rá csok?
0: Tetszik neki Budapest?
1: Jön rá csok? Tehát, hogy plusz gyereknek számít, ha még kiskorú?
0: Hát, ha kiskorú, akkor igen.
1: Nem tudom én ezt a matekot, 18-on felül van már. Mi,
0: igen, hát akkor nem.
2: Ezt akartam kérdezni, hogy ezt megnéztétek legalább, hogy hány éves.
0: Akkor nem sokan
2: hogy egy 18 éves lányban manifestált egy 30 fölötti.
1: Megvan a személy.
0: Miért valamság szerinted ez egyetlen igen eset lenne?
1: Megvan a személyi igazolványa, 9. hó 14. Akkor azon már túl vagyunk mi.
0: Hát de,
1: valószínűleg azért van Magyarországon, mert most lett 18. Tehát valószínűleg ez egy ilyen...
0: Születésnapi út
1: Euro
0: volt.
1: Trip. Aha.
0: Hát akkor te voltál, szóval hát.
1: Annyival fiatalabb, hogy én próbáltam fölvenni vele a kapcsolatot, mert ugye ilyenkor kell valahogy tartani a vonalat, és így mondtam neki, hogy akkor Facebookon bejelölhetem, mert hát nem tudom, hogy van-e még aktív Facebook fiókom, Insta, hát az sincs már. Tehát ezek a fiatalok
2: de
1: már tök máshol vannak.
2: TikTok.
1: Már training szezonoznak a TikTokon.
0: Ezért TikTok. Na, hát azért, hogy csak az ügymenetet segítjük.
2: Na de ott
0: elő
2: kommunikálnak, tehát, mert oké, okay, hogy az ember üzenget a másiknak, de alapjáraton nem
0: videót
2: ott kommunikál.
0: Ádikám, készítsél videót a TikTokon is jelöltve.
2: WhatsApp dalt, nekik nem izék? Nem Snapchatjük van, nem?
1: Melyik dalt kell rá énekelnem a TikTokra?
0: A training season-t, szigorúan.
1: Ez azért, tudod mit fogok? Ez azért.
2: Csinálunk veled is egy ilyen videót.
0: A Krászon Komafilagobit.
1: Lefordítom angolra, forró betonon hasalok.
2: Nem, mi azt fogjuk csinálni, hogy elkezd énekelni ezt a dalt, vagy tátogni a izé, és akkor így mutat az ajtóra, tudod, hogy ő ezt manifestálta be.
1: Hát, kemény, kemény az élet.
0: Nyitott ajtókkal vár a pasi. Nem így gondoltad, de...
1: De ez egyébként milyen férjfogó, hallod, nyisd ki valahol a kiát,
2: ja.
1: Várd a rolleres srácokat, hát jön valami.
2: Ó, Istenem.
1: Hát jön valami. Ja.
2: Hát én biztos, hogy én nem is tudom, mit csináld, én tuti megfojtom, vagy én nem tudom. Tehát, hogy így...
0: Az agresszió minden formáját elítéljük.
2: Leviszi az ajtómat én.
1: És aztán ébresztetett csókkal. Az milyen romantikus.
0: Miután megfojtottam?
1: Hát nem, ez...
2: Vagy egy pofonnal inkább.
1: Ezek a lányok biztos, hogy nem erre számítottak a nyaralásuk során, de hát biztos, tehát így alakult.
2: De hát normálisan kell. Hát de könyörgöm, hát nem hiszem, hogy nem látja az ajtót, hogy ki van nyit. Tehát én ezt nem értem.
1: Vagy nem érti a fizikát.
2: Tehát. Vagy azt hitte, hogy megnyomja a féket, csak a gázpedált nyomta.
1: De szerintem más nézett, de egy csoda egyébként, tényleg minden bukós isak, meg minden nélkül ott rollerezett. Tehát, na hogy de... egy csoda, hogy nem történt semmi rosszabb.
2: Úristen, hát na, de nem büntette meg a rendőr egyébként?
1: Tehát, ja, hogy... nem, egyébként jó fej volt a rendőr, meg nyilván. Az kedvencem az volt, mikor ugye töltöttem ki ezt a biztosítási papírt, és akkor kérdeztem, hogy oké, és akkor hol lakik? És akkor mondja, hogy Switzerland, jó, addig még úgy azért megvoltam, és akkor utána mondta, hogy Hinderbuder Ludwig Strasse Waffenhaus. Jó, akkor bitte schreiben or here is the pen, let's do it.
0: Mert egyébként már hallottam én is, hogy fiatal lányok mennek ki Magyarországról a Svájcba dolgozni, takarítani, ugye? De hogy a Svájcból jönnek lányok Magyarországra,
1: hát mi meg kocsantunk.
0: Ez csak Ádival fordul elő.
1: De érted, pont a kedvenc ajtóm. Az a legfontosabb.
2: Úristen,
0: Ádi. De igen, mit szólt volna, Petra, ha hazamész, és azt mondod, hogy figyelj, drága, ajtó az már nincs, de azt a helyette,
2: de, ja, de itt van helyette. Egy svájci kislány. Örökbe hát, fogadjuk.
1: Amúgy, az frankom...
2: Alzheimer bemanifestált.
0: Itt van Líra, úgy hívják azt, hiszem, hogy Líra.
1: Ajtóstúrontott a házba.
0: Ez egy igazán költői este lett volna.
1: De várj, az van, hogy azon amúgy frankon gondolkoztam, hogy...
0: Náluk aludhatsz, amúgy hogy... van, Petra, kidom.
1: Ja, azt hittem, a Líra aludhat nálatok.
2: Ja.
1: Néha új barátja lesz.
2: Akkor meg ők dobja ki a Nóri.
1: Van amúgy egy barátnő.
2: Akkor mehettek együtt aludni.
0: Hát de babysitter, jó, nyertem.
2: Ádi kocsijába. Jól szellőzik.
1: Hallod, mindig akartam egy kábriót, de tegnap azért újra gondoltam, hogy idegben.
0: De nem így. Annak általában a tetején nyílik, nem az oldala.
1: Jó,
0: ez ilyen medbexes, tényleg.
1: Az jó, hogy le kellett fotóznom, és kinyitottam az ajtót, és utána már annyira se csukódott be, mint előtte, akkor...
2: És akkor inkább így letépted, vagy?
1: Hát nem, úgy fogtam.
2: Vagy hogy?
1: Fogtam az ajtót.
2: Én lehet lerúgtam.
0: Írt a svájci kislánynak, hogy figyelj, nem végeztél teljes munkát, gyere neki még egyszer, légy szíves.
1: Fogtam az ajtót, ami körforgalomban balra egész jó volt, jobb kanyarnál neccesebb volt, mint egy ilyen vitorla.
2: Ó, Istenem.
1: Nyílott az kifele. A fogyasztásom se lesz így jó. Szóval, hogy meggondoltam azt is, meg megforgattam a fejemben, hogy amúgy éjszakára ezt nyilván nem tudom bezárni, nem tudok vele mit csinálni, hogy megkérem a lányt, hogy üljön már benne. Hát, hogy ne lopjanak el
2: semmi. Igen.
1: Ja, hát így. Ha Andi megfojtottam volna. Nem, én csak a Rolandnak mondtam reggel, hogy igazából én megfogadtam, hogyha ilyesmi történik, vagy bármi hasonló, akkor az első mondatom az lesz, hogy ugye nem sérültél meg, ugye minden jó. De ehhez képest a valóságban a rohadt életben mi az történt?
2: Igen.
1: Illetve jól vagy?
0: Na jó, gyerekek, hát nem nagyon jutott idő a témánkra, de majd erről is fogunk beszélgetni, szerintem a következő óra elején.
1: De most tényleg? Igen. Elvittük a témát?
0: Elvittük.
2: Mi lett volna a téma? Amúgy, mert hogy csak itt kíváncsiságból.
0: Ja, hányféleképpen veheti fel egy feleség a férj nevét, és hogy van érdemes, nem érdemes. Ja.
1: Jézusom, a Kristóf.
0: A feleség, neve, feleség, nem feleség.
2: Mi mit ír?
1: Kristófire, akkor ő intim betétlapot adott?
0: Ja.
1: Ez beteg.
0: A szóvisz csütörtök, az holnap lesz.
2: Igen.
1: Jó, megbeszéljük majd a nagy névháborút, hogy akkor ki vegye fel a nevet, hogy vegye fel a nevet, már jönnek a tök
0: az
1: jó nevet, érvek SMS-ben, Viberen is ezzel kapcsolatban. Mi egyébként? Van egy alig használt, soha nem törött autóm eladó.
0: Nagyon könnyen nyíló.
1: Nem kell fáradni.
0: Vezető oldali ajtóval.
1: Nem kell fáradni az ajtónyitással, a zárás is ilyen humbug. Meg vagyunk nélküle, köszönöm. Jó, óra elején, és akkor behívjuk Andit is hozzá, vagy hogy legyen?
0: Hát Andi, akkor innen mondja mindjárt a híreket, és akkor...
1: Jó, meglátjuk, de akkor a név témáról még beszélünk.
0: Hát beszélünk, de annyira elvitte a sót ez a sztorit, ne haragudj, tehát hogy ez tényleg annyira filmbe illő.
1: Akarsz látni képeket?
2: Én igen, majd.
0: De azért így, igen, adásban nem utogass bele. Szóval megy most a kameránk.
1: Megy. Ja, az megy amúgy.
0: Ja, én mindig szép vagyok, nem azért, csak
1: most azt nézem.
2: Mindig fénylik a homlokod.
0: Ja, de hogy ez miért egyébként? Igen, annak még, amikor tévéztünk, akkor mondogatta nekem, egyszer megállított egy nagyon kedves idős hölgy, és akkor mondta, hogy nagyon-nagyon-nagyon szeret engem a tévében, és nagyon szeret, csak hogy púderezzük be a homlokomat, mert úgy fénylik. Hát mondom,
1: csak igen. Az a baj, hogy nincsen annyi púderünk.
0: Hát, csak az rohadt drága. Igen. Na, közben elmondom, hogy egy 2 kézilabdás játékunk is zajlik az egyik adásban, hogyha meghalljátok, hogy befújjuk a 7 méterest, akkor kell küldeni a kézi szót a saját nevetekkel együtt, SMS-ben vagy Viberen, 0620 978 978. A nyeremény a MOL Esztergom Debrecen női kézilabda rangadóra páros jegy, plusz szurkolói sáv.
1: Amúgy az kéne is most a hidegkocsimban. Tehát ha valaki odaadná, mert megszáll, akkor egy sálat. Ezzel oda is tudom kötni az ajtót.
0: Na, az tök profás. Igen, dupla hasznos. Illetve a Facebookon is zajlik egy kézilabdás játékunk, tessék megkeresni az erre vonatkozó posztot, oda kommentelni, hogy kivel mennétek el a hétvégén a MOL Tatabánya KC Sziget-Szent Miklós meccsre, oda pedig 5x4 jegyet sorsolunk ki, úgyhogy a megye összes kézilabda meccsére szinte, legalábbis hát a két legfontosabbra már, bocsánat, a többiektől sorsolunk jegyeket.
1: Roland menne lírával, odaérne, mindjárt oda kommentálod.
0: Nem. Neked, téged manifestált be, még egyszer mondom. Téged.
1: Van még líra, vagy most már euró?
0: Hát most már nincs líra, de számodra lehet, hogy ez lesz a legújabb fizetőeszköz. De ez megfizethetetlen. Jó, direkt nem reagál rá. Na, jóval, a következő óra elején pedig akkor hozzuk tényleg azt a témát, amivel egyébként készültünk volna.
1: Lefagyott a kép.

0: egyetlen meccs, ahol nincs lesz és nincs piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját Íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mentes vagy bubis? Cukros vagy mégsem? Ha már túl aprók a betűk, az Optic World Exclusive-nál akár 50% kedvezményt kaphat szemüvegkeretedre vagy lencsédre, a látásvizsgálatot pedig ajándékba adjuk. 30 év tapasztalatával segítünk, hogy az apró betűt is jól lásd. Keresd üzletünket a Tatabányai Interspárban.
2: Megbízható fűtést szeretne? Válassza a Nobo elektromos fűtőpaneleket. A Nobo ideális választás otthonába, irodájába vagy akár nyaralójába is. Látogassa meg mintaüzletünket Párkányban, a Komenski utca 9 szám alatt, vagy böngészen weboldalunkon. www.nobopaneley.sk. Fűtés? Akkor Nobo!
3: Tatabánya és a 25 év felettiek, figyelem! Már 11 éve együtt bulizunk. Október 10-én szombaton újra találkozunk, mert érkezik a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbuli a Tatabányán, a Roxy-ban. Az este házigazdái DJ Bóli és BRK. És ha szuperbuli, akkor csináljuk a fesztivált is. Ajándék világító óriás habrudakkal tesszük még látványosabbá az éjszakát. Alapozni sem kell máshol, mert egész este brutális italakciókkal vár. Október 10, szombat, Roxy, Tatabánya. A Dunántúl egyik legnagyobb, igazán felnőtt bulia, a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbulia. Start este 10-kor, DJ Bólival és BRK-val. 11 éve együtt. Folytassuk, ottali!
2: Városi túrák. Komárom őszi történetei. Van, amikor egy város legizgalmasabb történeteihez csak el kell indulni. Ősszel is várnak a Turinform iroda tematikus városi túrái. Legendák, különleges helyszínek, történelmi titkok és olyan történetek, amelyek mellett talán nap mint nap elsétálsz. Fedezd fel Komáromot más szemmel. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom. Lépésről lépésre élmény. Komárom. Határtalanul jó.
4: Gondoltál már rá, mennyi erő van a vízben? Mi a Grundfosznál nap mint nap ezt az erőt alakítjuk fenntartható megoldásokká. Csatlakozz hozzánk gyártósori összeszerelőként állandó műszakrendben, és utaz ingyenes céges buszjáratainkkal. Bruttó 500 ezer forint kezdő alapbérrel várunk. Jelentkezz grundfos.hu/karrier.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Kiírta az Alkotmánybíróság az elnöki tisztségre szóló pályázatot. A legszárazabb volt a január-szeptember közötti időszak 1901 óta. Ma banán várják a véradókat. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaler Andreától hallják. Írta az Alkotmánybíróság az elnöki tisztségre szóló pályázatot kedden. Az AB honlapján közzétett határozat értelmében a vezetői megbízatás az alaptörvény alapján határozott időtartamra 3 évre szól. Az elnöki tisztségre valamennyi alkotmánybíró pályázhat. A felhívás tartalmazza az AB elnökének főbb feladatait, valamint hogy a pályázati dokumentációnak mit kell tartalmaznia. A pályázat benyújtási határideje október 26-a, hétfő 16 óra. Az elbírálásra 8 napot irányoznak elő a kiírásban. Ennek megfelelően az új elnök megválasztásának tervezett időpontja november 2-a. A 7. legszárazabb volt a szeptember 1901 óta, és a legszárazabb volt a január-szeptember közötti időszak. Az ország nagy részén a szokásosnál 200-300 mm-rel kevesebb csapadék esett idén, írta a Hungaromet ZRT a közösségi oldalán. A szeptemberi országos átlag az eddig beérkezett adatok alapján mindössze 15,1 mm volt, amely 74%-kal elmarad az 1991 és 2020 közötti időszak 59,1 mm-es átlagától. Az elemzés szerint az Alföldön általában 10 mm alatt maradt a szeptember havi csapadék, kicsit több a Dunántúl nyugati felén esett, de ott is csak kisebb körzetekben, például az Őrségben haladta meg a 30 mm-t a hónap csapadék mennyisége. Felhívták a figyelmet arra, hogy a január és szeptember közötti időszak csapadék összege mindössze 251,7 mm volt, ami 47%-kal elmarad az 1991 és 2020-as évek 471,1 mm-es átlagától. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom megyei szervezete a mai napon is várja a véradókat. 17 és 18 óra 30 között a banai polgármesteri hivatalban nyújthatják karjukat. Több program is lesz október 10-én 16 és 18 óra között a Tatabányai Széchenyi István Művelődési Házban. Belső fény a Megnyugvás mandalái címmel nyílik meg Páncél Berta Ágnes mandala alkotó kiállítása, valamint a Galla Színpad és Báb Színház euritmikus elemekre épülő mozgásművészeti előadását lehet megtekinteni. A programok ingyenesek.
0: Időjárás.
1: Ma változóan felhős, napos idő lesz, csapadékot a megyében nem jósolnak, a szél mérsékelt marad, 22 és 26 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentésünket a Kárnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: Johnnal Y. és Roland és Rédl Ádám. Y. és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 8 óra 3 perc, vidám reggelt, szevasztok! Az M1-esen a főváros felé Bicske és Herceghalom között az erős forgalom miatt szakaszos torlódásra kell készülni, úgyhogy nagyon figyeljetek oda ott, meg környén, meg Pesten az Andrásin a svájci rolleres lányokra.
3: Óvatosan vigyázzon mindenki, a rolleresekkel aztán végképp vigyázni kell. Hogyha szeretnéd, hogy az autódat átalakítsam, akkor van néhány módszerem.
2: Igazán kreatív, így van. Na kérem szépen, ha valaki lemaradt volna róla, akkor majd a best of pillanatokban hozzuk újra a sztorit, szerintem így napközben egészen biztosan fel lesz elevenítve. Ami viszont itt az óra elején különleges, az az egyrészt, hogy itt van velünk Andi.
4: Hello, sziasztok!
2: Hello-ka. Másrészt, hogy most hozzuk a témát, mert hát kicsit az Ádinak a sztoria.
3: Elbeszélgettük az időt.
2: Elvitte az időt, így van. Na, nagy névháború. Kérdés
3: fontos.
2: Az, hogy fel kell levenni egy nőnek a nevét, mármint hogy a férjének a nevét, vagy sem. A bm.hu tudományos szaklapot idézünk megint csak. Arról írt egy hölgy itt a bm.hu-n, hogy számára teljesen egyértelmű volt, hogy az esküvő után is megtartja a születési nevét. A férje ezt egyébként támogatta, egy ismerősük viszont annyira meglepődött a döntésen, hogy megfagyott a levegő.
3: Na csak, hogy helyezkedjünk pozícióba. Én azon az oldalon vagyok, vagy nekem az szimpatikus, hogyha ugyanazon a néven van a pár, és ez nekem teljesen mindegy, hogy férfi neve vagy női neve, de hogy én szeretem azt, hogyha ugyanaz a vezetéknév és a stimmel.
2: Nyilván... Örülök,
4: igen, ez a, igen, mert ez most így kezdett már más irányba haladni. Egy
2: hogy kicsit. Én is örülök, hogy a Béla.
4: Az de tényleg, nem?
3: De az a legtisztább, nem?
4: Egyébként.
3: Figyelj, Gabiba összejöhet.
2: Ott igen.
3: Gabi. Na, de a lényeg az, hogy... el tudok képzelni kivételeket, tehát nekem például az egy kivétel, hogyha valakinek a karrierje szempontjából fontos a neve, és emiatt mindenképpen meg kell tartania, mert tegyük azt egy ismert ember, vagy bármi ilyesmi, de hogy nekem az a szimpatikus, hogyha azonos neven vagyunk, nyilván nem vetek el senkit, aki másképpen dönt ebben, de engem például inkább az lep meg, hogy mennyire kevés ilyen van. Tehát tök érdekes az, hogy például a hajnal óvodájában, hogyha végignézed a szülőket, nagyon kevésnél van névegyezés a gyerekkel, már hogy ilyen anyai oldalról. Talán mi vagyunk egyedül, vagy még egy család van, ahol van valamilyen né, amitől egyébként szintén rosszul vagyok, de hogy nagyon-nagyon kevés ilyen van. És én például Rolandról nem tudom, hogy neked felvette a feleséged a nevedet.
2: Fel, de úgy, hogy megtartotta a sajátját is, csak
3: egy család van, ahol van valamilyen né, amitől egyébként szintén rosszul vagyok, de hogy nagyon-nagyon kevés ilyen van. És én például Rolandról nem tudom, hogy neked felvette a feleséged a nevedet.
2: Fel, de úgy, hogy megtartotta a sajátját is, csak kötőjellel. Tehát ez ugye ez a

0: tartja a saját nevét, és marad Szabó Anna.
1: Őket vagy, pont ismerem.
0: Vagy felveszi a férj teljes nevét ezzel a né képzővel, ez egyébként tőlem is nagyon az, távol áll.
2: Amikor, hát ez, régi, ez nagyon régi.
1: Kívánságműsort vezettem, és akkor meg akartam szólítani a hallgatót, és betelefonált, és akkor mondta, hogy Tóth Istvánné. És akkor nyilván hát nem tudod megszólítani. Kedves Istvánné! És amikor harmadszorra mondtam neki, hogy Istvánné, akkor már érezte, hogy be kell mondani a Marikát.
2: De annak is több verziója van, mert ugye van az, amikor ugye a, mit tudom én, Kovács né, mit tudom én, Szabó.
0: Elmondom, fősorolom. Tehát van a Kovács Péter, lehet a Szabó Annába, lehet Kovács Péterné. Aztán lehet Kovács Péterné Szabó Anna. Lehet Kovácsné Szabó Anna. Lehet Kovács Anna. Lehet Kovács Szabó Anna.
1: Né.
0: Igen, és lehet Szabó Kovács Anna.
1: De né lehet, akkor én miért nem lehetek Petra úr?
0: Petra bácsi.
1: Nem lehet fordítva.
0: Hát a mai világban már Petra lehet Petra bácsi.
1: Petra bá.
0: Igen, és akkor várja a férj, ő maradhat Kovács Péter, lehet ő is Szabó Péter, tehát egy az egyben ő is felveheti a feleségének a vezetéknevét, lehet Kovács Szabó Péter és Szabó Kovács Péter.
2: Egyébként az ritkább szerintem.
0: Hogy a férj veszi fel? Igen, szerintem is ritkább.
1: Hát ez akkor van, hogyha valakit úgy hívnak például, hogy mit tudom én.
0: Én Puskás Dalos Péter.
1: Főleg vagy, úgy, nem, vagy, igen, vagy úgy hívnak valakit, hogy Szar Gábor. És akkor nyilván meg akarod változtatni.
2: Hát az, jó, azt én sem venném fel.
1: Ha olyan neveket láttam, hogy én nem hittem el, hogy az honnan, meg hogyan, meg miért. Tehát, hogy ez azért eléggé meglepő. Beérted, egy ilyen elbemész, azért te is megváltoztatod magadnak, de felnőtt emberek élnek ilyen névvel tényleg, hogy szar.
0: Döbbenet.
1: És akkor megváltozik.
0: Nem szeretik.
1: Bemegy megváltoztatni egy kaki. Szeretek egy változtatást.
0: Igazán nívós. Humort hozzal ezekben a pillanatokban.
1: Na, igen. De az a lényeg, hogy a másik kedvencem a doktor. Tehát, hogyha a férj is, meg a feleség is doktor, és akkor doktor, PhD.
2: Igen. Én olyan esetben egyébként megtartanám a saját nevem. Tehát az elég zavaró is, meg hosszú is, meg minden, szóval én ott biztos megtartanám a saját nevemet.
1: Na jó, de például abban az esetben, hogyha tényleg ezzel foglalkozol, vagy valamilyen szempontból neked a neved fontos, akkor ezt a vonalat meg tudom érteni, de ott is történnek egyébként furcsa megoldások, meg furcsa helyzetek. Például én komolyan gondolkoztam abban, hogy tök menő az, amikor egy műsorvezető mondjuk egy betűt a felesége nevéből így átvesz. Tudjátok, van az M. Kis Csaba, meg ilyen. Nyilván a legtöbben azért csinálják, mert az ő nevük annyira általános, hogy abból több lehet a szakmában is akár, és akkor meg akarják különböztetni magukat. Hogyha én például a Petrának a családi nevét átvenném, az ugye Tóth, és akkor én lehetnék Rédl T. Ádám, és köszönhetnék úgy, hogy tadám!
2: Aj, Istenem!
1: Az nem jó?
0: Vagy Trédl Ádám!
2: Ezen megyik? Ja, Trédl.
1: A stúdióban, tadám! Jó reggelt!
0: Nem? Jó, nem, de egyébként tényleg azoknál a neveknél, de mondjuk nekünk pont egyikünknek se van erre igénye.
1: Bár sok hitallert ismerek.
0: Nem vagyunk úgymond rászorulva, mert azért eléggé egyedi nevel van mind a hármunknak.
2: Uh-huh, igen. Hát nem is tudom, itt a megyében kinek... egyébként más hitallert nagyon nem találják.
0: Esetleg a Szabó Pisti, aki operálhatna hát valami ilyesmivel, mert azért Szabó Istvánból van egy pár.
1: Hittallerek találkozóját meg lehet tartani egy liftben, nem? Tehát, hogy meg. Ti így összejöttök. Meglepően sok Rédl van amúgy. Én nem tudtam róla nagyon sokáig, de hogy azért vannak. Igen, de nagyjából... Egyébként passzol a név, stimmel.
0: Lira Rédl, kifejezetten szépen cseng.
1: Nekem a kedvencem az, nem tudok pontos neveket mondani, de van egy barátom, akit úgy hívnak, hogy Meló Ádám, és na, én évekig azt hittem, hogy a Meló azért van így beírva mindenkinek a telefonjába, mert hogy munkahelyi szám, és hogy akkor
2: jaj,
1: úgy kell hívni.
2: Szegény.
1: És neki talán a testvére hozzáment egy kishez, és akkor ott lett az a név, hogy Kis Meló, nem tudom én mi. Tehát, hogy... De hogy van, aki erre rájátszik, meg aki erre rámegy, de hogy itt tényleg tök jó neveket ki lehet keverni.
0: Még jó lett volna a Marshmallow szerintem.
2: Ja, igen.
1: Nektek van egyébként olyan vezetéknevű, vagy igen, vezetéknevű ismerősötök, akinél biztos, hogy átvennétek, vagy fölvennétek? Mert nekem például van a búzavirág, a meleg napsugár, tehát hogy ezekbe lehet, hogy én belegyúlnék.
0: Aha, nem tudom, nekem van egy ismerősöm, ő vadvirág.
2: Istenem.
1: De ezek még a jobbak egyébként, mert van tényleg olyan
0: tényleg
1: szülő,
0: ez a neve,
1: aki...
0: hogy vadvirág.
1: Na jó. Tehát itt a szülő mennyi időre elássa a szerencsétlen gyerekhelyzetet. De közben egyébként meg jönnek a hallgatói reakciók, és itt egyet el akarok mondani, mert itt megint egy olyan esetet látok, amikor azért elgondolkodtató. Ezt Mónika írja. Sziasztok, első házasság felvettem, megbántam, a másodiknál már nem vettem fel, és a férjem se akarta, így édesapám nevét viselem. Szerintem nem ez

0: ezen múlik a jó házasság, ez csak megszokás, formalitás. Aláírom, tehát hogy szerintem sem ezen múlik a jó házasság, tehát hogy ennek itt semmi közelhez, csak hogy ez is egy furcsa szituáció, ugye, mert most már sokan vannak úgy, hogy mit tudom én, van egy gyerek, és akkor újra házasodik, és akkor kinek a nevén van a gyerek, tehát hogy ez lehet egy olyan helyzet, ami kicsit megkavarja a gondolatiságomat.
1: Egyébként
2: hát a gyereknek az... lehet olyankor kötőjeles nevet adni.
1: De várjál, akkor... mert amikor összeházasodtok, akkor már le kell adni, hogy mi lesz majd a közösen születendő gyerekeknek a vezetékneve.
0: Tényleg? Ez nekem nincs meg.
1: Annonálunk megkérdezték. Nálunk megkérdezték, igen. Tehát a vezetéknevet azt akkor le kellett adni. Nyilván a keresztnevet azt a születésnél. De az, hogy mi lesz a gyereknek a neve, azt le kellett adni, amikor összeházasodtok.
0: Nekem ez az egyik fő érvem, hogy például az nekem tök fontos lenne nőként, hogy a gyerekem ugyanolyan vezetéknéven fusson, mint én. És azt ugye nem nagyon tudod összehozni.
2: Hát de most miért? Mi van akkor, hogyha a feleséged mondjuk azt akarta volna, hogy akkor őnek is a kötőjeles legyen?
0: Jó,
2: mert
0: semmi.
2: Hogy az ő neve is benne legyen.
0: Semmi, csak legalább legyen ott. Tehát nekem ez nagyon meglepő, hogy tényleg úgy van a szülői értekezlet, meg úgy van az e-mail csoport. Egyszerűen nem tudjuk eldönteni, hogy melyik anyuka kinek az anyukája, mert senkit nem úgy hívnak, mint a gyerekét. És ez nekem nagyon furcsa.
1: De látod, én ilyen szempontból könnyebb helyzetben vagyok, mert a gyerekeknek se tudom a nevét. Tehát én... Most
0: segítek,
1: nevét.
0: A nagyobb az a Dávid,
2: az
0: a kisebb a Nia.
2: Kisebb.
0: Megismered, mert ő a lány.
2: Igen.
1: Köszönöm a segítséget. Már is könnyebb lesz a helyzet.
2: Na, de itt igen. Egyébként a cikkben az volt a gáz, hogy ő nem is közölte ezt, nem? Hogy ő meg akarja tartani a nevét. Tehát ez azért általában úgy szokott működni, hogy előre megbeszélitek, nem? Tehát nem a esküvőn derül ki meglepetésként, hogy
1: amúgy
2: nem veszel fel a nevet.
1: Általában.
0: De Andi, te például fölvennéd? Tehát te megváltoztatnád? Azért mégis
2: én
0: médiában dolgozol.
2: Kötőjelesen megváltoztatnám egyébként, bár még ezen is gondolkodom, de amúgy igen, tehát a kötőjeleset. Tehát én a nevemet, a hitelet nem dobnám el.
0: És hogyha mit tudom én, bejön Slágenvürten János, akkor ja, hiteles Slágenvürten János? Igen.
1: És egyben egy zenész karriert is kezd egy énekesét, leginkább a mulatós stílusban.
0: És igen, Herzog Ricsi előzenekaraként a színpadon.
1: És az meg a vokalistája, hogy Ricsike, ha hallasz most minket, akkor üzennék, igen, hogy igen. Andi, jól tud énekelni, ha kellően halk.
0: Jó, várjál.
2: Várjál, csak azért mondom ezt, mert ugye kérdezted, hogy ugye a rádió miatt. Ugye itt nekünk volt egy kolléganőnk, ugye a Hédi, aki férjhez mentő kötőjelesen vette föl a férjes, nem, tehát kötőjelessel volt, és ő mondta, hogy ő ugye továbbra is úgy fog bemutatkozni, hogy Szarvas Hédi, mert hogy mindenki így szokta meg. És egyébként tényleg így. Az már más kérdés, hogy a Petinek ez tetszett, vagy sem. De hogy ő mondta, hogy ő akkor így.
1: Ez pedig egy besipolás volt. Na, Misa is írt, sziasztok, igen? Nálunk közös név, feleségem Schmidt, én Bukó, így lett Schmidt, Bukó, Mihály, Péter.
2: Jó.
0: És akkor itt a gyerek mi lesz? Azt megmondod előre, tehát lehet akár Schmidt Bukó is a gyerek, nem?
1: Szerintem mondom, azt le kell adni, talán Mónika is az egyik Mónikán kért, bizony házasság kötéskor meg kell mondani, hogy mi lesz a gyermekek vezeték neve, bizony.
0: Kemény. Jó, hoztam egy-két szitút, és csak annyit döntsünk már el, hogy akkor ebben az esetben változtatnátok nevet, vagy megtartanátok a sajátotokat. Tehát, hogyha például ilyen furcsa kombináció jön neki, mint amilyen volt a Kismeló, vagy itt van például mintának még, hogy a párod vezeték neve Király, a tiéd pedig Kukorica, tehát kijönne ilyen, hogy Király Kukorica. Vagy Kukorica Király még jó.
2: Kukorica Király, igen.
1: Hát akkor én simán fölvenném, én
0: fölvenném,
1: lennék a Király.
0: Tehát ez a mókáznál?
1: Bár ezt anélkül is tudom, hogy a nevemben ott lenne.
0: És
1: de...
0: akkor lehet, ha Király Gábor mondjuk megházasodik, akkor a feleség a királyné?
1: Igen.
0: Ez zseni.
2: Ja, amúgy igen.
0: Ezt imádom. Hát igen. Ez kell. Ez most megváltoztatok minden. Akkor a neve országosan ismert, neked pedig a saját nevedhez kötődik a karriered, hát akkor én itt azt mondom, hogyha ettől függ, akkor lehet, hogy ott megtartanám. Ezt megbeszéltük szerintem. Akkor párod családja nagyon szeretné, hogyha mindenki ugyanazt a nevet viselni. Tehát csak azért, mert a családnak fontos.
1: Hát mindenki legyen mondjuk Zoltán.
2: Ja. Yeah.
0: Van az asszony Béla.
2: A Béla.
1: A Béla.
2: A Béla.
1: Igen.
2: Igen.
1: Okay. Ezt én engedném.
0: Akkor a párod vezeték és keresztnevével együtt a neved annyira jól hangzana, hogy konkrétan művésznévnek is elmenne, akkor felvennéd-e, tehát például Roland, te fölvennéd-e még a feleségednek is a nevét ilyen Puskás Dallos módon? Mi lennél akkor?
1: Akkor?
0: Én Rédl Tóth lennék.
1: Én így és Szunyi.
0: És Szunyi.
1: Nem. Bonyolultabb lenne aláírni.
0: Ja, csak a bonyolultság, meg a hosszúsága miatt?
1: Igen. Nem. Én maradnék így is.
0: Jó, és hogyha a feleséged ragaszkodna hozzá, hogy a házasság pillanatában eldöntitek, hogy az ő nevén mennek a gyerekek?
1: Húha, ez nehéz kérdés amúgy, nem? Tehát én szeretném a saját nevemet tovább.
0: Ugye?
1: Max ez
2: de
1: a
2: hogy
1: közös.
2: Max tehát, ez a, igen, ez a, úgy. Akkor úgy, hogy így és Szonyi, nem?
1: Igen,
0: és
1: igen,
0: ez úgy. Női oldalról, ez könnyebb? Tehát, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy te nem veszed fel a férjed nevét, de ugye az a megszokott, hogy a gyerekek a férj nevén mennek. Ezt nem, nem zavar?
2: Én akkor inkább azt szeretném, hogy akkor ez a kötőjeles legyen ott is.
0: És akkor végig a
1: szerintem
0: kötője.
1: Az a kompromisszumos tehát, megoldás.
2: Igen,
1: én alapvetően
2: én
1: azt
2: is
1: érzem.
2: Azt gondolom.
0: Egyébként el tudom fogadni, csak nekem az ebben a nehéz, hogy akkor, hogyha ő is megházasodik, mondjuk egy másik kötőjelessel egy idő után olyan rohadt hosszú nevek lesznek, hogy nem tudunk vele mit kezdeni.
2: Hát, na jó, igen, ott azért az úgy rossz. Tehát,
1: tényleg, hogy oda is tehető még plusz a kötőjel? Te
2: nem tudom,
1: neve?
2: Ezen egyébként Szuri. Már én is gondolkoztam, hogy az ilyen kötőjeles nevű gyerekek, hogy ők mit fognak csinálni, ha szintén egy kötőjelessel fognak összejönni, mert ott viszont csak az marad, hogy megtartod a saját neved. Mert hogy az már úgy nagyon hosszú lenne.
1: Igen, én is ezt gondolom. Az nem egyszerű téma.
0: Na jó, hogyha valaki dolgozik a névhivatalban, vagy valakinek van négy kötőjeles neve, esetleg valaki doktor, akkor azt kérem, hogy írja
1: doktor,
0: meg.
1: Doktor. Azt és ha még a doktor, az lehet egyébként vezetéknév is.
2: Igen.
1: Hogyha valaki doktor.
2: Igen.
0: Tényleg, doktor.
2: Hát ezt majd lehet, hogy meg lehetne kérdezni a doktor szóval.
0: Az a mázlink, hogy ebben a szakmában nem fenyeget senkit, hogy doktor legyen, nem? Tehát, hogy mi ezt így megúsztunk.
1: Úgyse hinné el rólunk senki. Na jövünk vissza a zenegép rovattal.
0: Az jó lesz.
1: Igen, és hát természetesen Ádinak a sztoria.
0: Mi
1: a, hogyan ütközdünk svájci rolleres lányokkal esett ihletett meg minket.
0: How to.
1: Ezt fogjuk, how to. Igen, ezt fogjuk majd dalba önteni.
0: Hozzuk a tippeket.

0: Egy kis nosztalgia, kérem szépen, itt a kedvenc fogorvosunkkal, volt Dr. Albán. Na kérem, Andi meg kiment, úgy látszik, hogy nem kíváncsi arra.
1: Nem érdekli? Andi, elmentél?
0: Andi, gyere vissza!
1: Nem érdekel téged Korea?
0: Micsoda? Korea? Ja,
1: hát
0: persze.
1: Meg a K-pop világ.
0: Hát neki csinálunk K-popot, erre kimegy, azt nem hallgatja. Vagy adásban szeretné hallgatni, kint az is lehet.
1: Meglepne.
0: Mert csak nagyon kellett pisilnie.
1: Ja, lehet, az is lehet. Na, az a helyzet, hogy Rolandot, Andit, meg úgy általában a hallgatóinkat is így az üzenetekből azt látom, megfogta a történet, fel is raktam a Facebookra néhány képet a sztoriról, csak hogy mindenki képben legyen, meg mindenki átlássa a dolgot, meg már a Facebookon való élet az menő.
0: Igen, ha valaki lemaradt volna róla, tegnap az Andrásin Pesten Ádi kinyitotta a kocsi ajtót, amiben beleszágódott egy fiatal svájci rolleres lány, az ajtó leszakadt, a lány jól van, Ádi lelke romokban.
1: Nagyjából így ebből kell visszajönnünk, és arra gondoltunk, hogy mi más hozhatna vissza, és tehetne vissza az élet szekerére, mint egy fantasztikus K-pop sláger erről a történetről. Aztán Andinak az is eszébe jutott, hogy még egy jazzdalt is írhatnánk, mert olyan még nem született, és pont kapóra jött, hogy itt van a mi kis zenegép rovatunk, és megkomponáltam mind a két nótát.
0: Melyikkel kezdünk?
1: Annyival Roland, hogy fogalmam nincs, mert a programot becsuktam, letöltöttem a dalt, és két cím van. Az egyiknek az a címe, hogy nyitva az ajtó, a másiknak meg az, hogy nyitva marad. Szerintem hát melyik a K-pop?
0: Egyik se tűnik túl K-poposnak.
1: Szerintem se. Szerintem, hogy nyitva marad a K-pop. Kezdjük azzal?
0: Kezdjük akkor azzal, jó rendben.
1: Készen állsz?
0: Abszolút.
1: Tehát akkor K-pop stílusban a rolleres baleset ekképpen szól.

0: Ez se K-popnak nem jó, se jazznek.
1: Andi tényleg ilyen zenét hallgat?
0: Ha nem, ez nem tudom, mi akar lenni.
1: De ez borzasztó. Nem tudom, ez ilyen MC haverésetek. Ez egy szánalomtaps. Tehát most egy szánalomtapsot kapott az AI. Ez nagyon nem volt meg.
0: Nem, hát gyanítom, hogy inkább a K-pop akar lenni, mert remélem a jazz azért tudja ennél jobban értelmezni, de ki tudja.
1: Meg hát a jazznél autentikus hangszereket választottam, vagy kértem tőle, és remélem, hogy a technodobot nem gondolja annak, de hát még mindjárt meglátjuk, hogy mit szül jazzként.
0: Na, ez jazz.
1: Meg is jöttünk, dőljetek hátra, Livzene következik.

0: jó volt.
1: Ez jó, de ezt még hallgattam is.
0: De kellemes volt, igen. Megkérdezte Kristóf, hogy miért hív téged az AI következetesen Adinak. Hát azért, mert ugye a svájci lánynak meg az a neve, hogy Lira. Tehát, hogy rakd össze. Adi, Lira, hát ez összekapcsolódik.
1: Ez mekkora poén, ezt hogy felépítetted, és milyen intelligensnek is tűnsz tőle. Ez jól állt. Szép volt, Roland. Csak azért nem nevetek, mert belül nevetek.
0: Néha tudok okos lenni.
1: Na, ez nagyon ott volt. Ez nagyon egybe volt. Küzd a nevemmel, néha sikerül neki, néha nem sikerül neki. Ezt milyen jó volt hallgatni. Ez kifejezetten szerintem egy ilyen jó kis jazzdal. Kicsit Gájer Bálintos volt nekem a hangzás, már hogy az ének hangzás, de nyilván ezekből tanulja fel magát.
0: Szerintem ezt készítessük el német nyelven, és küldjük el Svájcba. Mit szólsz?
1: Ámen, intézem. Forrá.

0: Buenos Morgen! A stúdióban két férfi, akik szerint a reggel nem is olyan szörnyű. Persze, ha más csinálja helyettük. A mikrofonnál Illyés Roland és Rédl Ádám. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nézd meg, mi hogy termeljük az energiát. Mi történik az energia mögött? Hogyan lesz a tüzelőanyagból hő, a hőből pedig az otthonokat melegítő távhő? Most beléphetsz oda, ahol mindez történik. Október 16-án pénteken újra erőművek éjszakája a Tatabánya erőműben. Járd be velünk az erőművet, nézz körül a kazánoknál, a turbináknál és a vezérlőteremben, és fedezd fel testközelből, hogyan állítjuk elő azt az energiát, amely nap mint nap ott van a város életében. És amikor lemegy a nap, jön az este egyik leglátványosabb része. Megújult fényfestéssel színesítjük az erőmű épületeit. Tavaly több százan voltatok velünk. Idén is várunk.
2: Ha kíváncsi vagy arra, mi van az energia mögött,
1: ne csak használd, nézd is meg.
2: Az esemény regisztrációhoz kötött, melyet az erőművekészakája.hu per jelentkezés oldalon tudtok megtenni.
1: Minden egyéb információt a Tatabánya Erőmű Kft. Honlapján a www.tber.hu oldalon találtok meg.
3: Október 10-én ünnepelj velünk a Vértesszőlősi Stráda áruházban. A megújult Prímában lufi hajtogatással, arcfestéssel, hajfonással, csillámtetoválással és kóstolókkal várunk. Október 14-éig pedig szuperárakkal is készülünk. A Lotti trapista sajt kilója csak 1899 forint. A 70 g-os PIK szeletelt téli szalámi csomagja csak 599 forint. A csont nélküli karaj kilója pedig mindössze 1399 forint. Ráadásul minden 10.000 forint feletti vásárlás után 1000 forintos kupont adunk, amit a következő legalább 10.000 forintos vásárlásodnál válthatsz be. Részletek az üzletben és a blokkon. Találkozzunk október 10-én a családi napon a megújult Prímában, Vértesszőlősön, a Stráda áruházban.
4: Te tudod már, hogy mi leszel? Vagy még fogalmad sincs, merre indulj? Semmi gond! Gyere és próbáld ki magad! Október 8-án és 9-én 9 és 17 óra között vár a pályaválasztási és szakmanapok Tatabányán, a Földi Imre sportcsarnokban. Ismerj meg menő szakmákat, próbálj ki új dolgokat, találkozz középiskolákkal és fedezd fel a lehetőségeidet. Itt a helyed! Pályaválasztási és szakmanapok. Találd meg az utad!
5: Készült a Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal megbízásából.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

0: Gabriella. Gabriellaról énekelt a Kátszáj. Vegyen ő bárki is. Kérem szépen, egy perccel járunk. 3:49 előtt fut, rohan, szalad az idő. És ha Gabriella nincs is itt velünk, azt nem tudom. Hát Andi szaladott.
1: Ugye? Igen.
0: Dest egy kicsit megidézve, bár ott ugye a kukásautó az haladott, Andi pedig szaladott. Itt vagyunk. Na, a magyar gyerekek 32%-a funkcionális analfabéta lesz felnőttként. Ez a friss hírünk.
2: Ez durva amúgy. Fordítsuk le. Kevesled? Szerinted több?
0: Lehet, hogy több, sajnos.
2: Jó, tehát itt arról van szó, hogy a betűket külön-külön még látja, értelmezi, tehát ismeri magát a betűt, de valahogy szavakká nem áll össze a gondolat, és igazából...
0: Szavakká összeáll, értelmezni nem tudja a szöveget, tehát itt a szövegértéssel van a baj. Ugye alapvetően azokat tekintjük funkcionális analfabétának, akik tudnak olvasni, de az értő olvasás az egy picit távolabb esik tőlük.
2: Igen, és én most az idézetből akartam kiindulni, de igen, mert itt a cikkből idéznek egy ilyet, hogy a betűket külön-külön még láttam, de szavakká sehogy sem tudtak összeállni, és a kis papírból kivágott szótagkártyák, amikből előbb szavakat, aztán mondatokat kellett volna összerakni, végképp sehogy se akartak megnyílni előttem. Sokáig azt hittem, mindenkinek ugyanolyan nehéz olvasni, mint én nekem, és küzdöttem, ahogy csak az erőmből tellett. Nagyon akartam már végre olvasni magamnak. Ezt írta a Dragomán György író a saját iskoláskori nehézségeiről. Én ezzel akartam indítani, és igen, tényleg arról van szó, hogy tulajdonképpen elolvassa, de nem tudja értelmezni, és Roland szerint a 32% az kevés.
0: Hát attól félek, hogy sajnos reálisan még ennél is magasabb lehet az arány, de hogy ennyi van ilyen egyharmad körül, azt én is fixre merem mondani. Nagyon-nagyon rosszakat hallok ilyen téren.
2: Na és mi lehet ennek az oka? Erről egy kicsit beszéljünk, mert ez nekem azért izgalmas, mert elvileg most megint az olvasás korát éljük. Már hogy nem olyan értelemben, hogy könyveket olvasunk, hanem olyan értelemben, hogy mintha leálltunk volna arról, hogy akkor ilyen nagyon telefonon beszélgessünk, ráálltunk arra, hogy akkor Messenger, Facebook, Insta, stb. Egy-egy mondatban vagy cseten kommunikálunk, beszélgetünk egymással. Tehát elvileg kéne, hogy tudjon a fiatalság írni, olvasni, értelmezni, mert már nem hívjuk fel egymást, hanem üzenetben beszélgetünk.
1: Hát de milyenek azok az üzenetek?
2: Tehát, nem tudom,
1: hogy most,
2: milyenek?
1: Ha annyit írsz egy annyiból, hogy ok, hogy k, tehát még ennyire is lerövidítik, akkor most mit várunk tőlük?
0: Döbbenet, tényleg, és az a baj, hogy csak ezeket olvassák. Tehát, hogy szerintem az az alapvető probléma, hogy az olvasás mint olyan esett vissza, és klasszikus szépirodalmi szövegeket egyre kevésbé olvasnak a gyerekek. És amikor meg kell nekik olvasniuk, akkor küzdenek vele, és nagyon nehezen tudják értelmezni.
2: És itt behozza a cikk, meg egyébként a beszélgetés, mert ez egy interjúból alakult, azt, hogy a diszlexia nem egyszerűen azt jelenti, hogy valaki rosszul olvas, itt behozzák még ezt a fogalmat is, hanem az összetett idegrendszeri fejlődési probléma, ami tulajdonképpen szakszerű segítséget igényelve fejleszthető lenne.
1: Hát igen, de a diszlexia az más szerintem.
0: Az teljesen más, igen.
1: Az más kategóriába esik, mint ez.
0: Tehát aki funkcionális analfabéta, az tud olvasni, igen, tehát neki magával az olvasással nincsen baja, ő szöveget
1: értelmezni
0: nem tud.
1: Igen. Hát, az érdekes, hogy mi lehet
2: szerintem
1: ennek
2: a... Szerintem a kettő összeér, meg hogyha meghallgatjátok a podcastet, akkor látni fogjátok az összefüggéseket, de oké. Most itt a szakértők arról beszélgetnek, hogy valószínűleg az lehet a megoldás, és erre jutnak ki ennek a beszélgetésnek a végére, amit meghallgattam, hogy valószínűleg a kötelező olvasmányok újra gondolása lehet a megoldás erre a kérdéskörre.
0: Hát meg alapvetően
1: az olvasás, tehát hogy olvassanak, mert igen, hogy azt nem nagyon szoktak, és most már egyre inkább, mióta ugye tényleg van az AI, van az internet, azóta már olyan összefoglalókat találnak szerintem meg olyanokat le lehet tölteni egy kötelező olvasmány esetében is, ami miatt igazából teljesen tök mindegy, hogy feladják, mert nem fogják elolvasni, mert nem kell nekik, mert elolvassák azt a nem tudom, akár 10 oldalt, ami összefoglalja teljesen mondjuk egy 400 oldalas könyvnek a lényegét, és akkor ennyi, kész, és más többet nem olvasnak. Tehát, hogy ez a probléma, hogy meg igen az, hogy még mindig nem változtattunk a kötelezőkön, tehát, hogy ahogy nekünk feladták az egri csillagokat, tehát ne haragudjatok, de most abban a korosztályban szerintem az egri csillagok az túlzás volt már akkor is.
0: Az még
1: eleve a vastagsága, eleve a történet, amiről szól, én eleve a nehézsége az egésznek. Hát na, de erről van szó, tehát, és én is úgy olvastam, ezt én is bevallom, pedig én szeretek olvasni, akkor még annyira nem szerettem, de hogy én is úgy olvastam, hogy így fogtam, és akkor így ilyen, nem tudom, 20 oldalanként lapoztam egyet, mert
2: nekem a nagymamám pedagógus volt, és tök jól izgalmassá tette. Nekem alá kellett húznom a sárközis részeket, és mindig azt vártam, hogy az jöjjön.
0: Egyébként még az egri csillagok szerintem pont az emészhetőbbek közé tartozik.
2: Be fogod hozni a tüskevárat, mi?
0: Nem a tüske, én a tüskevárat szerettem.
2: Én is szerettem.
0: A tüskevár az jó, nem, Jókai aranyember. Nekünk hetedikben volt kötelező.
1: Olyan, igen.
0: Vallatni lehet vele. Tehát, hogy 13 éveseket kínozni lehet Jókai aranyemberével. Elnézést minden Jókai rajongótól. Tehát, hogy jó dolog az aranyember, meg jó dolog a Jókai regény, tényleg. De nem a 13 éves korosztálynak. Fiam, 11 éves. Fiam, 11 éves, ők most a Koppány Joga testamentumát kellett, hogy olvassák. Az se feltétlenül való egyébként.
2: Ebből szerintem háromszor nem ért a 11 éves, nem?
0: Igen, a Koppány Joga meg a testamentumát. Igen. Meg egyébként az egésznek a milliójét, a kontextusát se. Tehát, hogy mi azzal kezdtünk, hogy azt elmagyaráztuk. Ott egy kicsit próbáltam őt képbe helyezni.
1: Na, ez az, látod, hogy ez meg a másik, hogy ugye a szülők sem feltétlenül fogják tudni elmagyarázni ezeket a dolgokat, vagy mondjuk nincs elég idejük arra, hogy ezzel foglalkozzanak, vagy már ők is régen olvasták, tehát, hogy már annyira nem is fogják tudni ezt így, tehát nem tudják felvenni a fonalat, és ez a baj ezzel, hogy akkor nem szerettetik meg a gyerekeket ezekkel a könyvekkel az olvasást. És én is például, ugye a Harry Potter volt nekem az első például, amit úgy igazán szívesen elolvastam magamtól, és én onnantól kezdve váltam olvasóvá. Nem a kötelező olvasmányokkal.
2: Jó, de itt megint az van, hogy mit csinál a gyerek, azt csinálja, amit a szülő csinál, mi nem olvassunk, a gyerek sem fog olvasni. Jó, Andi, te kivétel vagy. Mikor olvastál utoljára könyvet? Mikor ültél le úgy, hogy na most akkor egy könyvet olvasok?
0: Én? A hétvégén.
2: Tényleg?
0: Igen.
2: Ennyi időd van?
0: Hát, egy rövid könyv volt, na.
1: Képes könyv.
3: Hogyan kapcsoljam be a mikrót?
0: Használati utasítás van. Nem, én azért kevés, nagyon-nagyon kevés időm van sajnos olvasni, de nálunk például fontos az, hogy a gyerekek olvassanak klasszikus könyvet. Néha most például Grimm meséket olvas. Mert hogy kell. Tehát mi ezt egyszerűen fontos, jó, pedagógus az asszony, tehát azért ezt tegyük gyorsan hozzá, de hogy mi ezt fontosnak tartjuk.
2: Nekem 2 éve ott van a könyv, amit olvasnék, meg amit akarok olvasni az ágy mellett, és én fél oldalakat maximum, ha néha haladok benne, és belealszom. Tehát, hogy egyszerűen más most az életritmus nyilván, de ha meg van egy olyan könyv, ami nagyon érdekel, és most itt nem annyira a mély meg a szép irodalomra gondolok, hanem például volt a Matthew Perrynek az életrajzi könyve, vagy ez, ahogy lejött a drogról, azt elolvasom egy nap alatt, vagy 2 nap alatt. Tehát, hogy én is a Harry Potterre is nagyon rákaptam, sőt, nekem a szép irodalomból is van kedvencem. Pál utcai fiúkat bárhányszor, bármikor el tudom olvasni.
0: Az kifejezetten
2: jó. Fiúk az a legjobb könyv.
0: Edith azt írja, hogy nekem a kőszívű ember fiai volt szörnyű.
3: Kőszemű.
0: Az is szörnyű.
3: Kőszemű, az még jobb. A kőszemű aranyember. Az egy mekkora torz.
0: A kőszívű ember fiai, az is szörnyű volt, igen.
1: Jó, de én nem azt mondom, hogy ezeket nem kell elolvasni, mert persze, olvassunk ilyeneket is, csak ezzel nem fogják a... Csak nem fogják a gyerekekkel megszerettetni.
0: Igen, nem ekkor.
1: Így az olvasást. És nem abban az igen. Meg akkor ezt kéne valahogy egy kicsit átformálni.
2: De ez már elmúlt.
1: Olvassunk és
2: újat.
1: Akkor magyarázzon közben a tanár. Tehát ezeket a könyveket akkor iskolai időben kezdjük el olvasni. Ne ez legyen már a gyereknek a nyári szüneti olvasmánya, egy egri csillagok, ami nem tudom hány száz oldal, és akkor még unalmas.
2: De az már elmúlt. A mai gyerek ne aranyembert olvasson, hanem aranyásót.
1: Hát,
2: valami, ami...
1: Igen.
2: Kőszívű legyen, kőszemű.
0: Az kivel a 16-17 éves lányokkal olvastattál?
2: Legyen ollókezű Edvard a komának, kőszemű.
0: Igen, Kristóf azt írja, ezt a témát nem lehet a képernyő használat nélkül elemezni, de jó, hogy mondod, mert én is behoztam volna. Egy tabletező kisgyereknek szerintem nincs visszaút az egri csillagokhoz. Abszolút egyetértek vele. Itt várj, be is szívecskézem, amit itt küldött a Kristóf. Igen, egyetértek.
2: Milyen boldog lesz?
0: Igen, mert én is ugyanezt érzem, hogy teljesen elszoktak, egészen máshol van a mai gyerekeknek az inger küszöbe, és egyszerűen, tehát még a fiamon, aki egyébként tényleg sokat olvas, és neki azért a szövegértési készsége az nagyon meghaladja az átlagot, még ő rajta is azt látta, meg mondta is, hogy azért neki ez nagyon furcsa, ez a Koppány Joga testamentuma, és ez egy nagyon nehéz szöveg.
2: Ja. Teljesen igazad van. Egyébként nekem most van egy nagy ötletem, mert úgy hallottam, hogy az NK-nál úgyis vannak ilyen fölösleges pénzek, amiket ki lehet osztani, hogy ilyen Krúbi, Jude Law, Azaria, ilyeneknek adjunk pénzt arra, hogy kötelező olvasmányokat reppeljenek el. Szerintem működne.
1: Hát, mondjuk hosszú lenne egy kicsit nekik ez.
2: Jön az aggaszava? De... Valentine's, yeah.
0: De várjál, a Manuelnek ne, mert akkor feliratozik élet. Nem lehet érteni.
1: Ja, igen.
2: Na jó, ezt nyilván nem fogjuk megoldani.
0: Egyébként de... ilyen szinten a Red Bull Pilvaker például egy tökönyő kezdeményezés volt, és az nagyon, tehát hogy az például a szeptember végén meg egy csomó művet tök közel hozott
2: az
0: a gyerekekhez.
2: Az nagyon jó volt, de hogy csak így lezárjuk valamivel ezt a gondolatkört. Szerintetek ők ezzel most tényleg hátrányba kerülnek a mai világban? Mert szerintem olyan szinten nem kerülnek hátrányba, hogy én úgy vagyok vele, hogy ne olvassa el a kőszívét. Nem. Olvasson mást, de olvasson, mert hogy ez kell a gondolkodáshoz, meg a logikához, meg az agyműködéshez, a fantáziához, stb. Tehát engem nem érdekel, hogy nagy klasszikus. Már más időt élünk, máshol, hogy oké.
0: Én is azt gondolom, hogy olvasson, az a legfontosabb, mert kell, hogy legyen szókincse, kell, hogy tudjon szöveget értelmezni.
1: Azt akartam mondani, hogy azért az fontos, hogy azért értse azt, amit olvas.
0: Igen, tehát, hogy... de ha nem kőszívűt olvas, hanem mondjuk Harry Pottert, egyébként Harry Pottert simán fel lehetne venni a kötelezők közé, én azt gondolom, akkor az is egy jó irány. A lényeg, hogy a gyerek olvasson.
1: Igen.
0: Jobb, legyen akkor ez a konklúzió.
4: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
5: Sporoljon a Stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon!
6: A szuperhősöket onnan lehet felismerni, hogy van állarcuk, meg köpenyük, meg tudnak repülni. De ilyenek csak a mesében vannak, tudom.
7: Igazi hősökkel viszont élőben is találkozhatsz október 9-én pénteken 13 órától a Vértest Center kéklámpás napján. Ismerkedj meg a mentőszolgálat, a rendőrség, a Vöröskereszt, a katasztrófavédelem, a büntetés végrehajtás, sőt, még a honvédség munkatársaival is, felszereléseivel, eszközeivel. Lesz be mindennapjaikban! Részletek a vértestcenter.hu oldalon. Vértest Center. Élj színesen!
4: Tatabánya és a 25 év felettiek, figyelem! Már 11 éve együtt bulizunk. Október 10-én szombaton újra találkozunk, mert érkezik a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbuli a Tatabányán, a Roxy-ban. Az este házigazdái DJ Bóli és BRK. És ha szuperbuli, akkor csináljuk a fesztivált is. Ajándék világító óriás abrudakkal tesszük még látványosabbá az éjszakát. Alapozni sem kell máshol, mert egész este brutális italakciókkal várunk. Október 10, szombat, Roxy, Tatabánya. A Dunántúl egyik legnagyobb, igazán felnőtt bulia, a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbulia. Start este 10-kor, DJ Bólival és BRK-val. 11 éve együtt. Folytassuk, ottali!
8: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Vicko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
9: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
10: Új kihívást keresel? Művezetőként kamatoztatnád a tudásod? A Dadi székhelyű Gombos Földgép Kft. Művezetőt keres Komárom-Esztergom vármegyei munkaterületre. Kimagasló lehetőség, stabil háttér, családias munkakörnyezet és hosszú távú lehetőség vár rád. Ha szívesen csatlakoznál egy megbízható csapathoz, jelentkezz a 0630 337 4986-os telefonszámon.
4: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Szakmai napot tervez novemberben az NKA. Jövő tavasszal az országgyűlés elé szeretné vinni a velencei tóról szóló törvényt a kormány. Ideiglenes forgalomkorlátozás lesz Esztergomban a jövő héten. A mikrofon mögött Hittaler Andreát hallják, jönnek a részletek. Szakmai napot tervez a kultúra finanszírozásról, a kultúráról és az átláthatóságról a Nemzeti Kulturális Alap november 17-én és 18-án. Az eseményen szeretnék elindítani a szakmai szervezetekkel való párbeszédet, és ennek mentén az NKA működését is megújítani. Erről Matyasovszky Zsolnai Bence, az NKA alelnöke beszélt a Kossuth Rádió keddi műsorában. Matyasovszky Zsolnai Bence elmondta, jelenleg mintegy 5 milliárd forint áll az NKA rendelkezésére a visszafizetéseknek és a közös jogkezelőktől kapott támogatásoknak köszönhetően. A Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő munkatársaival azon dolgoznak, hogy ez mihamarabb a kulturális életet gazdagíthassa, és reményeik szerint heteken belül megjelennek pályázatok két ideiglenes kollégiumukban és az összes állandó kollégiumukban. Jövő tavasszal az országgyűlés elé szeretné vinni a velencei tó törvényt a kormány, mondta az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára a velencei tó vízpótlásával kapcsolatos keddi szakmai fórumon. Bögi Viktória közölte, sem karst, sem ivóvizet nem terveznek használni a tó vízének pótlására. Azt mondta, hogy jó velencei tóról szóló törvényt szeretnének alkotni, amelynek előkészítésében számítanak a helyiekre is, mert tudni szeretnék, ők milyen tavat szeretnének a jövőben. Az Einzinger ház felújításához kapcsolódó felújítási munkák miatt Esztergomban a Kisduna sétány 12-es szám alatt október 15-én 7 óra 30-tól 16 óráig ideiglenes forgalmi rendváltozás várható. A munkavégzés ideje alatt lezárják a Kisduna sétányt, a Lőrinc utca és Kisduna sétány 13-as szám közötti szakaszát. A belváros és a 11-es számú főút a Kisduna sétányon az Árok utca irányából érhető el. A gyalogos közlekedés a Kisduna sétány platánsor felőli oldalán biztosított le. Október 9-én pénteken tartják az immáron 25. Gyalogolj az életedért elnevezésű figyelemfelkeltő menetet Tatabányán. A gyaloglás a Szent Borbála kórháztól indul 17 órakor és az Életfa téren ér véget. Bárki csatlakozhat a sétához, várják az érdeklődőket.
0: Időjárás.
1: Ma a napos felhős időszakok váltakoznak majd, az előrejelzések szerint csapadék nem lesz, 22 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk megyénkben.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kávé

0: mikrofonnál Ily és Roland és Rédl Ádám. Ily és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Buenos morgen!
3: Hello!
2: Ez mi volt ez a hang?
3: A könyököm az asztalon, amiről az állvány is jön be, ilyen hóhangot, tudod, mint amikor hóba lépsz a csizmáddal.
2: Igen, hasonló volt. Ja, de örülök, akkor egy ilyen hangeffektet rögzítsünk majd. Na kérem, az M1-esen a főváros felé továbbra is erős a forgalom, nagyon így rákívántam a havazásra írtelet. Bicske és Herceghalom között ott kell némi nemű, milyen szakaszos, ilyen
1: nincs
2: nem? Te miket művelsz itt?
3: Véletlen volt.
2: Szakaszos torlódással lassul.
3: Megnyitottam itt az előzményeidet.
2: Jaj. Na, szóval, és az egyes főútnál is ott azért egyek magasságában erőteljesebb a forgalom. Most, hogy ezt így el tudtam mondani, több részletben, Komárom belvárosában is látok egy erőteljesebb forgalmat. Esztergom, Tatabánya meg Tata egészen nyugisnak tűnik.
3: Izgalmasra tettem a blokkot. 15 fok van most, 24 lesz, ma még jó idő, holnap jöhet felhő, meg csapadék, de egyébként még holnap is meleg lesz, és péntekre hűl le a leveg. Egy durvábbat, ilyen 6-8 fokot fog csökkenni a csúcsérték. Ez a frontérzékenyeknek nem lesz jó.
2: Ha azt mondtad, hogy hozol egy sztorit.
3: Igen, hozok egy sztorit, mert láttam fókusz, mi az, ami az RTL-nél híreknek van nevezve? Híradó? Úgy hívják most?
2: Simán híradó, igen.
3: Jó, híradóban láttam egy blokkot, és annyira tetszett a sztori. Képzeld el egy nő, bár folyamatosan úgy említik, hogy egy idős hölgy, vagy egy néni, szerintem egy ilyen 60-65 éves hölgy fogta magát, és elment a férjével kirándulni az erdőbe. És ők a betonúton sétálva fogták magukat, és összevesztek azon, hogy melyik a jó útvonal, melyik a rövidebb út, ezért a nő letért a betonútról, úgy látod magad előtt, hogy apus, én már pedig tudom, és itt erre kell kanyarodni, a töltyfánál, tojánál, balra 40. Apus meg ment tovább a betonúton, apus hazajutott, neki lett igaza, anyus viszont 12 órára bent ragadt az éjszakai erdőben.
2: Drága hölgyek, esetleg ebből talán némi nemű tanulságot le lehet vonni, ugye? Hogy lehet, hogy néha érdemes a férjére hallgatni. Nem kell túlzásba vinni, de úgy néha. Néha lehet, hogy nem árt.
3: Zseniális a néni, mert ugye azt nem tudom, hogy a férj riasztotta a nénit. Már ugye nem a nénit.
2: A néni hogy a férjet.
3: Hogy a férj riasztotta-e a mentőszolgálatokat.
2: Ja, értem.
3: Nem tudom, hogy a férjnek leesett-e. Tehát érted, összeveszel a feleségeddel, más útvonalon indultok el, nem biztos, hogy 12 órán belül elkezded őt keresni, nem tudom, de lehet.
2: Hát azért csak. Na.
3: Most összevesztetek.
2: Lehet, hogy örülsz, végre egy nyugis nap.
3: Na most jogi van. Kicsit el lesz ott a mókusokkal. De képzeld el, mindenkit kirendeltek. Tehát jöttek a katasztrófa, akármik, jöttek a katasztrófavédelmisek, rendőrök, tűzoltók, fegyver, csákány, minden előkerült, sőt, még a barlangi mentőszolgálat is beszállt a keresésbe, mert ők pont ott a környéken gyakorlatoztak. Elkezdtek drónokat, a katasztrófa, akármik jöttek, a katasztrófavédelmisek, rendőrök, tűzoltók, fegyver, csákány, minden előkerült, sőt, még a barlangi mentőszolgálat is beszállt a keresésbe, mert ők pont ott a környéken gyakorlatoztak. Elkezdtek drónokat szétküldeni az erdőben.

0: fejét egy fa alá, mert nem nagyon tudta, hogy hol van, és teljesen zavarba jött, és elkezdett énekelni, hogy a mentőszolgálat megtalálja őt, és a nyomára bukkanjanak. Mit énekelhet?
1: Innentől ezt oktatni fogják, mint túlélési taktika.
0: De mit énekelhetett? Egyébként nagyon cuki volt a néni, arról a videó, hogy megtalálják, mosolygott, azt mondta, hogy a szép daliák megtalálták, a szép, szép fiúk.
1: Örült az egyenruhás fiúknak.
0: Nagyon mosolygott, tehát ő is érezte, hogy ez egy szürreál szituáció, tehát hogy ez azért nem egy mindennapos dolog. Megdicsérte a szép fiatal srácokat, akik őt megmentették, lemosolyogta az egész szituációt, és egyébként a mentőszolgálatot is meglepte, hogy a 12 óra ellenére milyen jó állapotban és kedéllyel találták meg a nénit.
1: Jó, hát örülök, hogy happy end lett a vége, mert azért ebből a tragédia is lehetett volna akár.
0: Ezután hazamegy a néni, és akkor ott mi? Bemegy a férjéhez, és akkor mit mond? Na, megjöttem. Na, hogy lejátsszák még ezt a vitát?
1: Kérdés az, hogy elismeri vajon ezek után, hogy biztos a férjének volt igaza?
0: Biztos nem.
1: Vagy azt mondja, hogy na látod, én megmondtam, hogy arra is ki lehet jutni. Ha, vagy azt, hosszabb, de ez van.
0: Látod, hogy 12 órára itt hagylak, aztán még mosni se tudsz, főzni se, már éhezel itt.
1: Hazamentes egyből. Miért nem mosogattál el?
0: Mi lesz a következő kaland? Merre veszik el majd legközelebb a néni? Nagyon durva a történet. Te mit csinál 12 órán keresztül egy sötét erdőben?
1: Mert sötét is volt?
0: Hát éjszaka. Ez mindez éjszaka történt. Tehát ez a legdurvább az egészben, mert egyébként nem tudnám megérteni a történetet, hiszen szerintem Magyarországon, de ezt már egyszer kifejtettem, bármilyen erdőben elindulsz, negyed órán belül lakott részen vagy.
1: Mit csinálnék?
0: Nem tudsz úgy elveszni 12 órára.
1: Félnék.
0: De mi? Leülnél? Mert egyébként abban van ráció, hogyha ülsz, akkor nem bolyongsz, ergo jó eséllyel megtalálnak, akik keresnek. De miből gondolod, hogy keresnek? Mert ugye a telefonja alapján se tudták belőni a nénit, drónokkal meg mindennel kutatták.
1: Hát biztos, hogy keresnek, hát azért csak-csak hiányzol valakinek.
0: De mi? 12 órán belül?
1: Hát persze, éjszaka, hát ne viccelj már, nem kerülsz haza.
0: De honnan tudják? Hát most érted, én éjszaka eltűnök, hát nyilván nem tudom.
1: Petrának nem hiányoznál?
0: De képzeld el a szituációt. Összeveszel a feleségeddel, elindultok két fele. Nincsen az benne, hogy 12 óráig te magányra vágysz, és elmentél valahova?
1: Hát azért ennyi csak nem, szerintem.
0: Rátküldik a kutatókat.
1: Hát persze, erdőben tűnsz el, nyilván rátküldik. Tehát, hogy én próbálnék valami, hát így laikus szemmel nézve valami biztonságos helyen meghúzni magam.
0: Te fölmásznál egy tujára. Hát nem, vagy valamire.
1: Lehet, egyébként eszembe jutott, hogy fölmászni a fára, de úgy, hogy le is tudjak jönni. Tehát én nagyon magasra, akkor nem tudnék mászni.
0: Nem próbálnál füstjeleket adni, vagy valamit?
1: Ja, valami de még erdőtüzet okozzak, á, nem. Az nem, biztos,
0: biztos nem.
1: Nem.
0: Jó, ahhoz, hogy megtaláljanak, milyen dalt énekelnél? Tehát mi szerinted a leghatékonyabb egy erdőben, hogy megtaláljanak téged?
1: Én Chris Rulitól énekelném a Homokba rajzolt szerelem című dalt, mert eleve ki az a hülye, aki ezt énekli, hát még az erdőben, ugye? Tehát, hogy onnantól kezdve biztos.
0: Kicsit úgy képzelem, hogy akkor köré gyűlnek ennek hatására a Walt Disney állatok, tehát, hogy ott a mókusok majd a hajadat fonják.
1: Igen, és megdobálnak így magukkal, hogy hagyjam abba.
0: Jó, ez se rossz. Nekem valami My Prince, valami ilyesmi, valami becsábított, vagy bevonzott.
1: Becsábított?
0: Becsábított, egy valami nagyon-nagyon-nagyon ordinári, nagyon gagyi lakodalma. 100 forintnak, 50 fele.
1: Vagy esetleg Jackot, szép magas hangokkal, hát az elriasztja az állatokat.
0: Milyen néni ül a fal, screaming.
1: Vagy a Billie Jean, tudod?
0: Aj, nem tudom. Tehát, hogy de ez is eszébe jutott, hogy akkor valamit folyamatosan kéne adni hangjelet, és akkor mit lehet, most mondjak valamit, tehát elfogy a szó. Hát valami dal.
1: Nézd, voltam egyszer egy rendezvényen, műsort vezettem, és fellépett a Lajcsi. És késett a Fiesta, mert nem tudom mi volt, de hogy késtek a csordástibiek, szóltak a Lajcsinak, hogy figyelős, rá kéne egy kicsit húzni, úgyhogy ő egymás után négyszer tolta el az aranyesőt, lehet, hogy azt énekelném, mert akkor azt el lehet annyi ideig, hogy csak megtalálnak.
0: Az aranyesővel? Erdő mélyén házikó. Nem, valami erdős dal kéne, nincs valami jó erdős dal?
1: Nem tudok hirtelen erdős dalokat, nem, alulképzelt vagyok erdős dalokban.
0: Basszus! Írjátok már meg, drága hallgatók, hogy ti milyen dallal próbálkoznátok. Itt azt írja, inkább dorszalokat képzel hozzám a Kristóf. Egyébként működne, csak azt úgy nehéz énekelni, vagy az nem tudom.
1: Nem tudom elképzelni. Egy sírent énekeljél.
0: Tudod mit? Én Captain Jacket nyomnék.
1: Captain Jack!
0: Jó! Vagy a hupikék, törpikék összes. Apraja falva, úgyis ott van valahol.
1: Na aztán ezt, mert ezt fejből tudod. Igen, azt simán kinézem az belőle.
0: Jön a keresőcsoport, és én megnyomom a jájája, bűvös csákok.
1: De az a veszélyes, hogy inkább ott hagynak.
0: Szia,
1: nem, figyelj, ezt a csávot nem kéne megmenteni, szerintem hagyjuk itt, jó? Majd azt mondjuk, hogy nem volt itt senki.
0: Jó van, na kíváncsi vagyok, hogy a kapcsolatuk hogyan rendeződött. Én biztos vagyok benne. Én biztos vagyok benne, hogy ez a nő nem ismerte el, hogy tévedett.
1: Igen, közben írja Kristóf, hogy Doors, érted? Hát mert rajtó, hát a mai sztorithoz kapcsolódik. Amiatt írja. Nem esett le elsőre, bocs.
0: De igazából nekem meg annyira fáj ez a történet, hogy még egyelőre tagadásban élek.

0: Tehát még úgy képzelem az autómat, hogy megvan minden része. Meg is van.
1: Igen, svájci dalokat esetleg énekelhetnél még, az lenne stílszerű. Na kérem, kézilabdás játékok, kettő is van. Az egyik adásban, ha meghalljátok, hogy befújjuk a 7 méterest, akkor tessék küldeni a kézi szót a saját nevetekkel együtt, SMS-ben vagy Viberen, 0620 978 978. A nyeremény ebben az esetben páros belépő plusz egy szurkoló is áll a MOL Esztergom Debrecen női kézilabda rangadóra péntek este 6 óra, ez az időpont. Illetve a Facebookon is zajlik egy játékunk, tessék belájkolni a Facebook oldalunkat, rákeresni arra a posztra, ami a férfi kézilabdára vonatkozik, mert hogy a szombati MOL Tatabánya KC Szigetszent Miklós meccsre pedig 5x4 jegyet sorsolunk ki. Tele vagyunk kézilabda belépőkkel.
0: Közben ami írja, ez nagyon cuki, Anna-Mari írja, hogy a Vukot nyomná. Azt
1: ja,
0: tetszik.
1: És stílszerű, igen, csak lehet, hogy akkor hirtelen tényleg oda mennének a rókák.
0: Nem tudom. De mindegy, kivilágosodik, hazamész, tehát hogy szerintem azért megoldható ez, én nem annyira féltettem a nénit. Hát féltetted az... volna?
1: Én féltettem volna, persze.
0: Anya az erdőben, igen, ez jogos.
1: Ugye? Na, azért az para, valamilyen szinten para. Na, a napírével folytatjuk, nem sokára Andi is csatlakozik hozzánk, ha csak nem téved el, a nénihez hasonlóan útközben. Jó,

reggeli műsor, ami úgy ébreszt, mint egy nyaralás. Csak sajnos dolgozni kell menni. Buenos Morgen!

0: perc múlva 9:30. Most annyi? Már közeledünk a műsor hajrájához, de még alszunk egy jót, legalábbis Andi szerint aludni fogunk, igen. Mert hogy ehhez kapcsolódik a mai nap híre.
1: Igen, sziasztok. Igen, itt mondtam nektek, amikor megtaláltam ezt a hírt, hogy ez az én versenyem.
2: Mi volt? Volt már olyan, hogy elaludtál?
1: Nem. Nem tudom, reggel miért nem voltak hírek, amint
2: ez... Itt csak annyit szeretnék adásban is leszögezni, hogy ezt most tisztázzuk, hogy egyébként nem a te hibád, a Roland hibája, mert igenis föl kellett volna kelteni, amikor reggel a szokásos kukkolása során látta, hogy te nem zuhanyzol. Tehát, hogy ez neki kellett volna hoznia.
1: Így van a te hibád, látod?
0: Egyébként pont ér, hát a főcintre tudok belesni.
2: Én nem mondtam, hogy hatékonyan kukkolsz.
0: Nem, hogy még föl, nem tudod.
2: Mi van itt a mikrofonom?
0: Te vagy a magas, ne tudnál kukkolni.
1: Ja.
2: Ja, csak én meg nem érek ide a kocsimmal, mert nincs ajtó.
0: Ja, hát ez az.
1: Többsebből érzik ez a történet, úgy érzem.
2: Hallod, még mindig az enyém a legértékesebb autó a stábból. Mert egyszer ezer röltük.
1: Hát most már nem biztos.
0: Nem, de a 21 éves autó.
2: Az biztos. Az biztos. Kéne oldalra ilyen bukócső, és akkor nyitva lehetne oldalt, ez király lenne.
0: Ja, ezt indulhatnám mindenféle versenyeket.
2: Csak Tatabányán ajtó nélkül parkolni.
0: Ja, hát igen, végül is. Na, hol rendeznek alvó versenyt?
1: Tokióban rendeztek alvó versenyt, és több millió forint volt a földi egyébként.
2: Wow!
1: Igen, hát népszerűsíteni szerette volna egy ilyen matracokat forgalmazó vállalata az alvást, mert hogy állítólag a japánok nem alszanak olyan hűden nagyon sokat, és hogy ezért csinálták ezt. És hát annyi volt a feladat, hogy egy alvásfigyelő műszerrel felszerelve egy kényelmes matracra ugye le kellett feküdni, akár alvós plüst is lehetett vinni, ezt kifejezetten itt kiemelték, és legfeljebb 90 percre kellett elaludni. A legjobb alvót 2,22 millió jen, azaz így átszámolva 4,6 millió forint pénznyereménnyel jutalmazták.
2: Legfeljebb, az azt jelenti, hogy maximum annyit, tehát hogy a 90 percnél lefújják, ugye? Tehát lehet kevesebb, de akkor mi alapján? Mert én azt hittem, hogy az nyer, aki a legtovább alszik.
1: Nem, hát gondolom...
0: Aki a legmélyebben?
2: Ez hogy mérik?
1: Hát a alvás megfigyelővel feküdtek le.
2: Mellett. Nem, szerintem az volt, hogy megjött a helyi...
1: Az elalvás gyorsasága, tehát hogy milyen gyorsan alszol el, és az alvás minősége.
0: Hú, gyerekek, nekem az egyik unokatesóm. Hát mi együtt laktunk fősulin. Mi egy helyre kerültünk fősulira, tök véletlenül amúgy, és akkor így összeköltöztünk, mi egy ilyen másfél-két évig együtt laktunk. Na és a Robinak volt egy ilyen alternatív tudása, azt mondta, hogy hát még van az előadásig 40 perc, akkor gyorsan alszom egyet. És eldőlt, és egy percen belül aludt.
2: Ilyet én is tudok.
0: Hát én mindig irigyeltem ezt a tudást, mert én meg mindig olyan szenvedve alszom el.
2: Hát én is tudok, felmegyek a Strádára, és már alszom is. Leállítan elébredek. Nem, hogy a mély alvás, ez tök könnyű tesztelni, megjön Huang Chi, ilyen kis alacsony hölgynek képzelem, és ő kezd el kiabálni először halkabban, aztán és akkor ahogyan egyre hangosodik, akik felébrednek, kiestek.
1: Egyébként ezt is lehetne tesztelni.
2: Amúgy, és az utolsó Hajime-nél ott, aki még alszik, az a nyertes.
1: Szerintem nem ezen múlik a mély alvás, de amúgy ezeken az okos órákon van ilyen lehetőség. Nem tudom, hogy tudtad-e, szóval, hogyha magadon
2: van,
1: hagyod...
2: Van, csak éjjel rajtad az óra.
1: Én se szeretem egyébként, viszont hogyha egyszer magadon hagyod, akkor meg tudod nézni, hogy mondjuk ha alszol 8 órát, akkor abból a 8 órából neked az mennyi volt a mély alvás. És egyébként nem szokott olyan sok lenni. Mármint nekem legalábbis nem szokott olyan sok lenni. Tehát azt gondolod, hogy te elalszol, és ott mélyen alszol, de közben nem.
2: Egyébként itt viszont néztek ilyen doping dolgokat, doping vizsgálat, hogy senki ne altatózzon, mert
1: amúgy ezt nem tudom.
2: Az tényleg full stresszes lehet, én jó alvó vagyok, én bármikor bárhol elalszom szerintem, de hogyha az a tét, hogy én mit tudom, én nyerek valami nagy nyereményt, hogyha most azonnal elalszom, az nagyon para.
0: Mert tehát akkor elkezdesz izgulni.
1: Igen, és annyira dolgozik az agyat, hogy azon, hogy gyorsan elaludj, hogy csak azért sem fogsz tudni elaludni.
2: És amúgy ilyenkor a szurkolók, azok csendben szurkolnak, mint egy víváson, vagy lehet bekiabálni, hogy
0: hajrá!
2: Hajrá, Kim! Ja, hajrá, Kim!
0: Aludjá! Igen. Nem tudom, egyébként tök érdekes az egész, nyilván full reklámszaga van, mert hogy matrac gyártó cég szervezi az egészet. Mondjuk hát nem tudom, egyébként például egy offset gyártó cég akkor vajon milyen versenyt hirdette, de mindegy.
1: Biztos nem a gyorsaságra mennének rá, vagy hát ki tudja.
0: Lehet! Te hevességre, nem?
1: Ja, igen, tényleg. Ott azért több szempontot lehetne nézni, nem?
0: Még mindig tart.
1: Technikai részleteket.
0: A kifinomult, látod?
2: Én nem tudom, ti miről beszéltek. Én biztos...
1: Mi már következő versenyt rendezünk.
2: Esetében én biztos azt csinálom, hogy ki tudja jobban megtölteni, mert hogy egy csap alatt, és akkor egy vízilufi verseny.
1: Azt hittem másra gondolom.
0: Végül is lehet olyan szempont is, igen. Én kérek elnézést a nevünkben.
2: Rossz az, aki rosszra gondol. Na, és
0: van svájci offszer nyert, szerinted?
2: Van egy nyertesünk?
1: Biztos. Van. Persze.
2: Na, és ő mit, milyen értékelést kapott? Tehát, hogy ő aludt el a leggyorsabban, és miért, minden kategóriát hozott kell, hogy szépen aludjon?
0: Hát azt mondták neki, hogy ügyes, csak japánul.
1: A cikkben nem írják egyébként, hogy mi volt a teljesítménye, de csak annyit, hogy ugye a pénznyereményből lakást fog venni, meg egy hatalmas ágyat.
0: Igazából még nem tudtak gratulálni, mert még nem ébredt föl.
2: 90 perc után fogja. Vagy tudod, mi lehetne még? Mit lehetne még mérni? Az is király lenne, hogy takra a célban kell ébredni. Tehát nem állíthatsz be semmi ébresztőt, meg semmi, és edzenél rá egy évig, hogy mit tudom én, pontosan tudod,
1: van,
2: hogy start egy órakor, és 5-kor fel kell kelni, és aki a legkorábban ébred 5-höz, vagy a legközelebb, az nyeri meg a versenyt.
0: Ez jó, ez tetszik nekem. Ezt
2: és erre lehetne edzeni.
0: Jó, ez tetszik, igen.
2: És várjál, most gondolkozom, hogy a mondjuk 90 perc, az alatt nekem kétszer kell kimennem pisilni. Tehát, hogy ez bele van kalkulálva?
1: Ja, hát ez az. Na, ez az, igen, a pisisekre szerintem nem gondoltak.
0: A pisisekre tehát, hogy lehet, hogy stabilabban működik a prostata, nem tudom.
2: Az mondjuk cuki, hogy lehet vinni plüssállatot, az kifejezetten tetszik. Akkor nem tudom, hogy például ez egy nagy csarnokban történik?
1: Igen, vagy... itt van több igen? matrac, igen, mert van egy videó is. Igen, és van egy csomó matrac így egymás mögé kihelyezve. És akkor ott tudnak lefeküdni, és akkor mindenki megkapja ezt az alvásfigyelőt.
2: De jó, és ebből csak egyéni van, vagy nevezhetünk párosba, vagy csapatba? Forrás Rádió benevez az alvóversenyre.
1: Hát, én nem tudom. Hát, ha te nem tudsz elaludni egyedül, Ádi, akkor...
0: De mi, és akkor Andi lenne az alvós plüssöd? Hát, mert
2: teljes csapatunk benevez.
1: Vagy az ölelős párna.
2: És amikor az egész rádió alszik, akkor nyerünk. Mit tudom én, kihívjuk a helyi pékséget.
0: Pékek hogy alszanak? Ha vannak pékhallgatóink, írjatok, hogy igen, hogy lehet, hogy pont ezért. De ők is fáradtak, mert ők is korán kellnek, meg igen. Mi is, de ők korábban kellnek.
2: De hogy szerintetek melyik szakma képviselői a legjobb alvók? Tehát, hogyha így választanatok kéne, hogy a Forrás Rádió stábja kivel vívna egy méltó küzdelmet, akkor mit választanátok, buszsofőrök? Ez csak nem. A kamionosok jól alszanak, úgy tudom, bárhol, bármilyen körülmények között.
1: Ők hozzá vannak lehet. Szokva.
0: Igen, én is azt gondolom, hogy ők lehetnek jó alvók. Hát
2: politikusok
0: igen. nem tudom. Hát őket általában a lelkiismeret nem nagyon zavarja, szóval, hogy ők...
1: De most az a kérdés, aludni. Ugye, hogy itt az volt a lényeg, hogy ki alszik el a legelőbb. Tehát a legfáradtabbakat kéne, akkor mondjuk lehetnének az orvosok is.
2: De túl is tudsz fáradni.
1: Mert hogy ők is olyanok szerintem, hogy ők is rá vannak kényszerülve sokszor, ugye, hogy sokszor kicsit aludjanak.
0: Hát biztos, vagy mondjuk a nővérek, akik mondjuk ilyen hosszú műszakokat tolnak le. Igen.
2: Biztos, hogy csalnának. Befeküdnek közéjük egy anesztes.
1: Hát meg a biztonsági őrök, az éjszakai biztonsági őrök.
0: Vagy szintén azok, akik ilyen mondjuk ilyen 24 órás műszakokat tolnak. Hát mert utána én azért gyanítom, hogy elég könnyű elaludni.
1: Hát még 12 óra után is szerintem.
2: Ez amúgy milyen jó verseny. Ebből lehetne Magyarországon a szabadtéri nyitott pályás, hogy aludj kín, úgy, hogy az értékeid nálad maradjanak az ébredésre.
1: Ja.
2: És akkor lehetne mérni.
0: Igen, és akkor ebből lehetne a nehezített az avas lakótelepen.
2: Simán. Jó, ez nekem kifejezetten tetszik. Ebből szerintem lehetnének bajnokságok, de hogy egy házat, egy lakást nyert vele, meg egy ágyat, tehát akkor ez hát nem babra ment.
1: Nem, azt mondta, hogy arra fogja költeni.
2: Hát akkor mennyit nyerhetett?
1: Mondom, hogy 4,6 milliót.
0: Hát vettem bele.
1: De beleteszi, igen. Hát egy ágyat mindenképpen vesz. És akkor
2: én még sose kerestem 4,6 milliót
1: alvással. Egyébként marketing szempontjából ez tök jó, ha belegondoltok. Hát egy csomóan elmentek, kipróbálták a matracaikat, mert nyilván az ő matracaikon aludtak el. És akkor még
0: és
1: ugye...
0: És akciós áron hazavihették, igen. Nem igen, csak ha megveszik.
1: Meg hát kiment a helyi tévé, mert hogy azért ott biztos, hogy tudod azért... Na,
2: tehát... És ott a helyi tévé is gondolom...
0: Anyagot, tudod?
2: Gondolom, hogy a helyi tévé is akkor, ami nálunk egy RTL klub, tehát hogy az biztos, hogy az látványos volt. Aha. Jó húzás. Matrac támogatókat keresünk a műsorunkhoz.
1: Ezt mi is bevállaljuk.
2: Lesz továbbá szerintem még pisilőversenyünk, ott a távolságot mérjük. Ez férfi-női kategória. Mi legyen
1: és
2: még?
1: Azóta se próbáltad ki, fogadjuk, nem, hogy fordítva ősz a... Nem, hogy a fordítva ősz a
2: azt vécé. Se próbáltam. Igen. Mi legyen még? Alvóverseny.
0: A többit azt nem merjük adásban elmondani, csak adáson kívül.
2: Jó, azért én még egy mosóversenyt csinálnék.

reggel, amikor a dugóban állva is van kivel nevetni. Ébredj minden hétköznap így és Rolanddal

0: energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
0: 3-tól 5-ig.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Hunyorogsz? Távolabb tartod a telefont? Itt az ideje egy látásvizsgálatnak. Október a látás hónapja az Aranyszem Optikában. Most dizájnos szemüvegekkel, díjmentes látásvizsgálattal és nagyszerű kedvezményekkel várunk. Időpontot a 0620 20 50 20 179-es számon tudsz foglalni. Aranyszem Optika. A látás garanciája.
4: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű.
5: További részletek a márka kereskedésünkben. Kárnet Fortop Kft. Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
6: Gondoltál már rá, mennyi erő van a vízben? Mi a Grundfosznál nap mint nap ezt az erőt alakítjuk fenntartható megoldásokká. Csatlakozz hozzánk gyártósori összeszerelőként állandó műszakrendben, és utaz ingyenes céges buszjáratainkkal. Bruttó 500.000 forint kezdő alapbérrel várunk. Jelentkezz grundfos.hu/karrier.
7: A falevelek már erősen hullanak, de a Plazma Center juttatásai októberben is magasan maradnak. Hogy miért? Ami számodra egy-egy kényelemben töltött óra, az egy rászoruló betegnek maga az élet ajándéka. Nem maradhatsz tehát hála nélkül. Válj te is életmentő plazmaadóvá a hónapban, hiszen így az alkalmassági vizsgálat során 5000 forint, életed első két adásával 60.000, az első 5 plazmaadásoddal pedig összesen 155.000 forint juttatásra tehetsz szert. A részletekért látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Tarts velünk te is, és tegyük közösen jobbá a világot!
8: Te tudod már, hogy mi leszel? Vagy még fogalmad sincs, merre indulj? Semmi gond! Gyere, és próbáld ki magad! Október 8-án és 9-én 9 és 17 óra között vár a pályaválasztási és szakmanapok Tatabányán, a Földi Imre sportcsarnokban. Ismerj meg menő szakmákat, próbálj ki új dolgokat, találkozz középiskolákkal, és fedezd fel a lehetőségeidet. Itt a helyed! Pályaválasztási és szakmanapok. Találd meg az utad!
9: Készült a Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal megbízásából.
10: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban ismét hazai pályára lépnek. 2026. október 10-én, szombaton 18 órakor a Sziget-Szent Miklós együttesét fogadja a MOL Tatabánya Kézilabda Klub.
11: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
10: Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
2: Ez reklám volt.
1: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: csodába.
1: Érzed, amit érzed?
2: Ez az iszom egy kortyotra volt?
3: Igen, jó reggelt mindenkinek.
2: Majka és Janka néni, közös parti, az jó lenne?
3: Na, hát Magdi Anyus, de ahogy érzed, ez ja, a két volt, ez az M&M's.
2: Tényleg.
3: M-faktor, de egyébként úgyis jó.
2: Ő már nem iszik Magdi Anyus, nem mindegy.
3: Nem. Lélekben már, hogy ilyen, ahogyan a szelleme visszét kísérteni, nem tudom, szellemek tudnak kortyolgatni?
2: Igen, Janka nénitől is kéne valami hangbejátszás.
3: Jó, figyelj, ha kigyűjtesz nekem valamit.
2: Egészségetekre, vagy valami ilyesmi.
3: Ha kigyűjtesz nekem valamit, akkor én berakom ide.
2: Na, kérem szépen, amivel még adósok vagyunk, az a sorsolásunk. Ugye kettő kézilabdás játék is zajlik. Hú, de korán beindítottad ezt
3: még
2: a pengőt.
3: Izgibb.
2: Igen, még izgibb lesz.
3: Csinálom, ami kell.
2: Mert hogy a Facebookon még zajlik a játék, ott egészen talán csütörtök estig lehet kommentelni, hogy a Molta Tabánya KC Sziget-Szent Miklós meccsre kivd el mennél el, vagy kit vinnél magaddal. Ott ugye 5x4 jegy a tét. Míg adásban, itt reggelente, a MOL Esztergom Debrecen női kézilabda rangadóra sorsolunk páros belépőt, plusz szurkoló is állat. És akkor a mai sorsolást mindjárt megejtjük. Várjál, mert sorsoló program.
3: Figyelj, beraktam állandóra, tehát ezzel a holnapig el vagyunk. Nem tudom, kell valakinek fizetni jogdíjat egy ilyen után?
2: Én meg mennyire izgi lenne egész nap ezt hallgatni? Elhallgattátok, drága hallgatók?
3: Multimilliómos jazzdobos, bitang jó fej, szédületes jampi, ismerjük el.
2: Jó, ezt szerintem inkább sorsolok, mint hogy tovább énekeljen a kolléga. És akkor a mai nyertesünk nem más, mint Ilona!
3: Ilona, gratulálunk a két jegyethez, és az esztergomos sálathoz.
2: Egy sálat örömmel fogadna Ádi is.
3: Vigyél magaddal valakit, és tekerjétek kettőtöket körbe a sállal, és szurkoljatok úgy, ez tök romantikus.
2: Nagyon szépen, elképzeltem. Igen. Na, elköszönünk gyorsan.
3: Igen?
2: Köszönjük szépen a mai közreműködést Andinak, akiről kiderült, hogy... Inkább, hogyha látjátok, hogy autóval van, ne közelítsétek meg, mert nem biztos, hogy túlságosan nyugodtan reagálna.
3: Megfojt benneteket, hát valahogy így fogalmazhatok.
2: Valahogy így, igen, ha megsérül a kocsi miattatok.
3: Igen. Aztán itt van velünk a Líra kedvelő, I.S. Roland. Hát igen.
2: És itt van velünk a világ legbékésebb államával, mégis mini háborúba kezdő, Rédlen.
3: Pont én. Tudod, kinyílt a zsebemben a bicska.
2: Ez, igen.
3: Ezt kell mondjam. Na, mi van? Holnap különleges nap lesz, arra készüljetek mindenképpen, mert én kint leszek a szakmanapon.
2: Pályaválasztás és szakmanapok. Holnap után a helyszínről jelentkezünk, ott egyébként Ádival is lehet találkozni, hogy ő milyen pályát tud nektek ajánlani, nem tudjuk, nem az M1-est, az biztos. Meg
3: autóval jövök.
2: Egyébként a Szabó Pisti is kint lesz. Én pedig jó. Itt leszek, nyilván a játék folytatódik, mellett
3: bejelentkezem néha.
2: Best of pillanatokkal is jelentkezünk, úgyhogy tényleg
3: jó lesz.
2: Különleges és izgalmas két nap lesz.
3: Hétfőn pedig újra Buenos Morgan 6 után nem sokkal, akkor ébredünk, ennyire korán legközelebb, addig is vegyetek nekem egy autót. Sziasztok.
2: Buenos Morgan.
4: Buenos Morgan! Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgan, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Október 10-én ünnepelj velünk a vértesszőlősi Stráda áruházban. A megújult Prímában lufi hajtogatással, arcfestéssel, hajfonással, csillámtetoválással és kóstolókkal várunk. Október 14-éig pedig szuperárakkal is készülünk. A Lotti trapista sajt kilója csak 1899 forint. A 70 g-os pik szeletelt téli szalámi csomagja csak 599 forint. A csont nélküli karaj kilója pedig mindössze 1399 forint.
2: Ráadásul minden 10.000 forint feletti vásárlás után 1.000 forintos kupont adunk, amit a következő legalább 10.000 forintos vásárlásodnál válthatsz be. Részletek az üzletben és a blokkon.
1: Találkozzunk október 10-én a családi napon a megújult Prímában, vértesszőlősön, a Stráda áruházban.
0: Itt van az ősz, itt van újra. Hogy mit jelent ez?

Foglalás és parti szerviz a plusz 3670 208 83 93-os SMS vagy Viber számon, vagy a közösségi oldalakon. Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttöt kívánok! Megnyílt a vagyonadóról szóló törvénytervezet társadalmi egyeztetése. Mikrobiológiai szennyeződés miatt Kamember Bertrand sajtot hívtak vissza a forgalomból. Kiállítás nyílik Esztergomban. Hittaler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Megnyílt a vagyonadóról szóló törvénytervezet társadalmi egyeztetése, amely szerint az 1 milliárd forintot meghaladó vagyonnal rendelkezőknek az 1 milliárd forint feletti vagyonrész 1%-át, a 100 milliárd forint feletti vagyonrész 1,5%-át kell megfizetniük, olvasható a kormány.hu oldalon megjelent közleményben. Az első befizetés a törvénytervezet szerint 2027. augusztus végén lesz esedékes, a 2026. december 31-i állapot alapján. Az adóalapot a teljes vagyon alapján határozzák meg, beleszámítva minden Magyarországon és külföldön birtokolt, személyes vagy vagyonkezelőkhöz rendelt vagyonelemet, az ingatlanoktól a befektetéseken át a társasági részesedésekig. Mikrobiológiai szennyeződés miatt a kereskedők visszahívták a forgalomból a 2026. október 21-én lejáró 250 g-os Camembert Bertrand sajtot, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kedden az MTI-nek küldött közleményében. Az NKFH felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, a cég a hatósággal együttműködve megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek fogyasztóktól történő visszahívásáról, írták a közleményben. Az Orpheus Állatvédő Egyesület 2026 második felében 300 állat ivartalanítását támogatja. Seres Zoltán, az egyesület vezetője elmondta, hogy a támogatást az alacsony jövedelemmel rendelkezők, a nyugdíjasok és az állataikat udvaron tartók kérhetik. A jelentkezéssel kapcsolatos bővebb információt megtalálják a zug.hu oldalon. 60 éves lettem, 60 év képekben. Ezzel a gondolattal nyílik meg Szirányi István jubileumi fotókiállítása október 10-én Esztergomban a Szent György mezői olvasókörben 11 órakor. A tárlat az alkotó elmúlt 6 évének képeiből nyújt válogatást. A kiállítás október 31-ig lesz látogatható. A részvétel ingyenes, a szervezők kérik, hogy a látogatók házi kedvenceiket ne vigyék magukkal.
0: Időjárás.
1: Ma a napos felhős időszakok váltakoznak majd, az előrejelzések szerint csapadék nem lesz, 22 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk megyénkben.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Mancs járat, a Dunakanyar mobil kutya kozmetikája.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Üdv a hét közepén, hello, hello, Buenos Morgan kikoktélben köszön. Indítom az 5 órásat. Kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással, és persze Bulvár Csokor is, hogyne, Chris von Dutch, az a Riam Nálváró szolérkezdésként pedig Ella Anderson újdonsága Alokkal és a Switch Disco-val. Jön az Under the Sun, rádióz velem, szép

Chris Van Dutch, Charming Horse és DJ Old. Ez volt a Holiday a forrásom. Nézem, elindítottam már a koktélt, nem tudom, észrevettétek-e. A hét közepén vagyunk, szerdán üdv. Én Tamás, 3 óráig töltjük együtt az időt. Például Bulvár Csokorral, a porondon pedig a BSV. De mi a helyzet velük? Megtudjátok, nem sokára, ígérem, mondom. Az igazi barát az, aki akkor jön, amikor mindenki más megy. Walter Winchell, neki köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Raktározd a memóriába, aztán ha kell, akkor elő vele. És elő Pinkel is, nem sokára énekel, ugyanúgy, mint Inna is. A Chocolate Puma újdonságát is elhozom, Justin Bieber pedig most kezdi a blokkot. Anyone? De így a dal, csak slágerek közt küldöm.

0: Pink, na meg a Never Gonna Let Dance Again. 4 évvel ezelőttről érkezett ez a koktél. Köszönöm, hogy itt vagy. Kevés duma, jó sok zene is, persze Tamás. A következő fél órában pedig a BSV a Bulvárcsokorban. A kérdésed tök jogos. Tomi, hogy készüljek, ha délután elmegyek valahova? Hát esőkabáttal nem kell, az tuti, sőt esernyőt se vigyél magaddal. Napszemüveget viszont vegyél fel, mert arra szükséged lehet. Maximálisan 24-25 fokos hőmérsékleti értékek. Azt hiszem, hogy ez így kellemesnek mondható. Sőt, a BSV házatáján történtek is annak mondhatók. Nem sokára regélek róluk, jó? Addig így lesz Kamrát, Kálai Sanders és Rachel Platten. A kereskedelmi szünet után megy a Fine Song!
1: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédő Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
2: Buenos Morgan!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom barátainak egyesülete szeptemberi és októberi szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamás hegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Monteverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízi városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom barátainak egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670-391-99-92-es telefonszámon.
1: Ez reklám volt.
4: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Na

volt itt veletek. Bocsánat az éneklésért. Néha így elkap a hülyeség. Szeretek például karaokézni is. Ha valaki úgy gondolja, hogy velem együtt karaokézni, akkor nyugodtan írjon. Köszi! Ígértem nektek bulvár csokorot, neztek itt van. Pletyka fröccsnek is nevezhetjük, hogyha így jobban tetszik. A fellállós féle elnöki ügy után lehet BSV féle elnöki lakosztály. Hogy miről dumálok, na képzeljétek, akkor a pörgés, hogy a srácok lassan már nem is a színpadról, hanem egy luxus furgonból tolják a reppeket. Történt ugyanis, hogy alig pár hete augusztus végén a Mercedes-Benz ünnepélyes keretek között átadta nekik az 5000. Sprinter Tourer luxusbuszt. Igen, jól hallottátok, a srácok most már igazi guruló elnöki lakosztállyal járják az utakat. Szerintedek jól néznek ki benne? Na, az biztos, de azért tudja, hogy lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy jöjj már megint a luxus, meg a pénzdobálás. Gyerekek, nekik is el kell férni valami bennem, ha meg van rá zsazsó, akkor miért ne? David Guetta, Bonnie Tylerrel rövidesen, itt azonban, ha már bulvárcsokor és a BSV, akkor a nagybogi mellettük jégszűvű lány, így a dal. Csak slágerek közkül.

0: és az Kid Boy természetesen jó régről. Nehezen szálltam az első órát itt a koktélban, de nyugi, nyitom ám a másodikat. Jön ám Andi, hozza a legfrissebbeket, aztán a Golden Summer Louis-tól és David Puentes-től. Mutatom!
1: Kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
2: Kávé helyett is.
1: Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Tataiak, figyelem! Ha azt hittétek, már mindent végigkóstoltatok, akkor van egy meglepetésünk. A Fudórán mostantól még több étteremből rendelhettek. Fedezetek fel új kedvenceket, vagy rendeljétek házhoz a jól bevált ízeket. Fudóra, mert jól esik.
5: Hunyorogsz? Távolabb tartod a telefont? Itt az ideje egy látásvizsgálatnak. Október a látás hónapja az Aranyszem Optikában. Most dizájnos szemüvegekkel, díjmentes látásvizsgálattal és nagyszerű kedvezményekkel várunk. Időpontot a 0620 20 50 20 179-es számon tudsz foglalni. Aranyszem Optika. A látás garanciája.
6: Tatabánya és a 25 év felettiek, figyelem! Már 11 éve együtt bulizunk. Október 10-én szombaton újra találkozunk, mert érkezik a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbuli a Tatabányán, a Roxy-ban. Az este házigazdái DJ Bóli és BRK. És ha szuperbuli, akkor csináljuk a fesztivált is. Ajándék világító óriás habrudakkal tesszük még látványosabbá az éjszakát. Alapozni sem kell máshol, mert egész este brutális italakciókkal vár. Október 10, szombat, Roxy, Tatabánya. A Dunántúl egyik legnagyobb, igazán felnőtt bulia, a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbulia. Start este 10-kor, DJ Bólival és BRK-val. 11 éve együtt. Folytassuk, ottali!
7: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
3: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Szeptemberben 12 millió nyugtáról küldtek adatot a NAV-hoz. A katonák több mint 22 ezer köbméter követ építettek be a Duna medrébe. A tatabánya kikapott a Dán Morsz vendégeként. 3 perccel járunk 11 óra előtt, a részleteket Hit Taler Andreától hallják. Nem hagyják az utolsó pillanatra az átállást a vállalkozók. A kötelező nyugtaadatszolgáltatás első hónapjában már több mint 12,3 millió nyugta adata érkezett be a NAV-hoz, áll a közleményükben. A szeptemberben beküldött bizonylatok összértéke meghaladta a 32,6 milliárd forintot. Közben egyre népszerűbb az appos megoldás is. A NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazásával már csak nem 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki. Ebben az esetben az adatszolgáltatás automatikus. Az első hónap mérlege azt mutatja, hogy sokan már az átállási időszak elején megkezdték az új kötelezettség teljesítését. Ettől függetlenül a NAV az év végéig tartó szankciómentes időszakban továbbra sem büntet, hanem elsősorban tájékoztatással, tutoriálokkal, képzésekkel és személyes segítséggel támogatja a vállalkozásokat, hogy mindenki megtalálja a működéséhez legjobban illő megoldást. Továbbra is minden fontos információ megtalálható a NAV honlapjának e-nyugta aloldalán. A katonák több mint 22 ezer köbméter kőanyagot építettek be, több mint 38 ezer tonna kő érkezését és kezelését biztosították, és a Duna medrében olyan munkát végeztek Paksnál, amelyhez különleges műszaki, vízi és légi katonai képességekre volt szükség, közölte a honvédelmi miniszter ma a közösségi oldalán. Ruszin Szendi Romulus azt írta, hogy a paksi feladat lezárult, a számok pedig jól mutatják, mekkora munkát végeztek el a katonák és az őket segítők. 979 honvéd 28.309 munkaórában 145 technikai eszközzel dolgozott a feladaton. Helikopteresek, műszakiak, búvárok, tűzszerészek, katonai rendészek, logisztikai és egészségügyi szakemberek dolgoztak együtt éjjel-nappal, tette hozzá. És még a sport. A Tatabánya 35-33-ra kikapott a Dán Morsz otthonában a férfi kézilabda Európa Liga első csoportkörének második fordulójában szerdán. A magyar csapat mérlege a legutóbbi 4 tétmérkőzésén 1 döntetlen és 3 vereség. A csapat egy hét múlva az izlandi Valur Reykjavik otthonában folytatja a szereplését a második számú európai kupa sorozatban. Az argentin válogatott 3-0-ra legyőzte Benint ma hajnalban Lionel Messi búcsú mérkőzésén, melyen a 8-szoros aranylabdás sztár gólt és 2 gólpasszt szerzett, majd a lefújás után a pálya közepén érzelmes beszéddel zárta le válogatott beli pályafutását. Nagyon sok érzelem van most bennem, elsőként édesapám jutott eszembe, és az, hogy hálás vagyok, mert óriási megtiszteltetés volt ezt a meszt hordani több mint 20 éven keresztül. Mindig küzdöttem a válogatottért, soha nem adtam fel. Esküszöm nektek, ha tehetném, örökre játszanék ebben a csapatban, mert a legcsodálatosabb dolog Argentína mezében futballozni, mondta Messi.
0: Időjárás.
1: Ma változóan felhős, napos idő lesz, csapadékot a megyében nem jósolnak, a szél mérsékelt marad, 22 és 26 fok között ingadozik a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyeg tisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Jó hírem van, Minelliről rendelkezem információkkal, és még egy jó hírt nem félek megosztani. Hozom a bulvár csókorban. Hello, ez a koktél 5 órában, kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással. Itt lesz mindjárt a Hertz és Purple Disco Machine közös énekel Silo Green, no meg Louis David Puentes-szel. Kezdi az órát a Golden Summer. Rádióz velem!

Volt egy Corona Earth-től kaptuk Wonderful Life címmel, aztán jött 2025-ben a Purple Disco Machine alias Dino Pointek. Ma ezt csinálta belőle, amit az imént hallottatok. Cocktail, csak slágerekkel, és persze kevés dumával mindez. Három óráig töltjük együtt az időt, például Walter Winchell-lel is. Az igazi barát az, aki akkor jön, amikor mindenki más megy. Ez a mai napi koktélos bölcsességem. Bulvár Csokor, ígéretem a szíven, mármint a beköszönőben ígértem, Minelli lesz benne, aki még énekel is. Képzeljétek, a rajongók kiszúrták, hogy a közösségi oldalain egy titokzatos, kőkemény edzővel pózol. Na, mi a háttér történet, mondom ám a következő fél órában. Úgyhogy fülej, addig is H és Ashanti közösére. Itt lesz a Creedence Clearwater Revival klasszikja is. Elsőként pedig T-Danny a Follow the Flow-val tesz rendbe mindent, mert hogy rendben lesz, állítólag. Csak slágerek közt

0: Nincs is Ashantia, jó, hogy a bébi volt a tiétek 4 évvel ezelőttről került ide. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével, és persze, hogy Tamással, na meg persze, hogy az Amáliákkal. Boldog névnapot nektek, ti pedig, akik nem Amáliák vagytok, köszöntsétek ilyen nevű ismerősötöket, rokonotokat, bárkit, aki Amália. 1959-re repülök, hiszen ha már itt van előttem a kalendárium, gondoltam bele, kukkantok. A Luna 3-as sűrszonda először közvetített képet a Hold túlsó oldaláról. Az első képet 63.500 kilométeren lőtte, egyébként összesen 29 kép készült, amelyek igen kis felbontásúak voltak, de a képződvények közül sok azonosítható volt. Az mindjárt kiderült, hogy a Hold túloldala másmilyen minta látható, elsősorban a sötét tengerek hiánya feltűnő. Hát mert ott tök sötétség van, nem? Na mindegy, gondoltam, idehozom így a kalendáriumból, és idehozom nem sokára Minellit is a Bulvár csokorban, énekelni is fog, jön Szakás Geri, Gwen Stefani, a Cuki Bébik pedig a kereskedelmi szünet után bombáznak téged. Sák, így a dal, mutatom!
1: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel! Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: iránykomárom.hu. Ősszel is élmény. Itt az ősz. Iránykomárom. Egy kellemes séta, egy izgalmas program, fürdőzés vagy egy hangulatos ebéd. Komárom ősszel is tele van élményekkel. Programok, látnivalók, gasztronómia és kikapcsolódás egy helyen. iránykomárom.hu. Tervezd meg a hétvégét és fedezd fel Komárom őszi arcát. iránykomárom.hu. Kattints rá! Komárom. Határtalanul jó.
3: Te tudod már, hogy mi leszel? Vagy még fogalmad sincs, merre indulj? Semmi gond. Gyere és próbáld ki magad! Október 8-án és 9-én 9 és 17 óra között vár a pályaválasztási és szakmanapok Tatabányán, a Földi Imre sportcsarnokban. Ismerj meg menő szakmákat, próbálj ki új dolgokat, találkozz középiskolákkal és fedezd fel a lehetőségeidet. Itt a helyed! Pályaválasztási és szakmanapok. Találd meg az utad!
4: Készült a Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal megbízásából.
5: Itt van az ősz, itt van újra! Hogy mit jelent ez? Nem mást, mint hogy a Szingli Party by DJ Hubik újra összehoz minket.

0: Kovács és Parti Szerviz a +36 70 208 83 93-as SMS vagy Viber számon, vagy a közösségi oldalakon.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértalúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Actions volt a tiéd, ez a koktél. Kevés duma, jó sok zene. 3 óráig töltjük együtt az időt, most éppen a bulvár csokorral, ahogy ígértem, de lehet pletyka fröccs is, ha neked ez jobban tetszik. Az elmúlt 1-2 hónapban konkrétan végig rohant Európán a hölgy. Fellépett Litvániában, Szlovákiában, Olaszországban és Németországban is. A stábhoz közeli források szerint az énekesnő elképesztő luxus tempót diktál. Az új klipje és az őszi turnéja miatt állítólag olyan kérései voltak a magángépes utazásoktól kezdve a backstage-ekig, hogy a szervezők haja égnek állt. Ráadásul a rajongók jól kiszúrták, hogy a közösségi oldalain folyamatosan egy titokzatos kőkemény edzővel és új producerekkel pózol Minelli. Megy is a suttogás, csak nem egy újabb, még nagyobb nemzetközi kollab van készülőben. És mi a helyzet az edzővel? Teszem fel én a kérdést. Na jó, ma ne pletykáljak, már tudom. Minelli az imént a pletyka fröccsben, vagy a bulvár csokorban, ha így jobban tetszik. Nem sokára a Get Lucky, most azonban az A-Teens, az egykori Roxette dallal, a Dukkal, nagyon jól átírva. Hozom, itt a You Got The Look,

FM Feuerstein, alias Enolf, és a Let You Down. Na, ezzel zártam a második órát a koktélban. Hello, hello, de nyitom ám a harmadikat. Jön Andi, hozza a legfrissebbeket, aztán Alessandra. Na és Another D.

0: amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Új kihívást keresel? Művezetőként kamatoztatnád a tudásod? A Dadi székhelyű Gombos Földgép Kft. Művezetőt keres Komárom-Esztergom vármegyei munkaterületre. Kimagasló lehetőség, stabil háttér, családias munkakörnyezet és hosszú távú lehetőség vár rád. Ha szívesen csatlakoznál egy megbízható csapathoz, jelentkezz a 0630 337 4986-os telefonszámon.
3: Megbízható fűtést szeretne? Válassza a Nobo elektromos fűtőpaneleket. A Nobo ideális választás otthonába, irodájába vagy akár nyaralójába is. Látogassa meg mintaüzletünket Párkányban a Komenski utca 9 szám alatt, vagy böngészen weboldalunkon. www.nobopanelyy.sk. Fűtés? Akkor Nobo!
4: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű.
5: További részletek a márka kereskedésünkben. Kárnet Fortop Kft. Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
6: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
7: Spóroljon a Stúdium étteremmel. Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt, akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva dél, szép napot kívánok! Kiírta az Alkotmánybíróság az elnöki tisztségre szóló pályázatot. A legszárazabb volt a január-szeptember közötti időszak 1901 óta, ma banán várják a véradókat. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a déli hír összefoglalót. Írta az Alkotmánybíróság az elnöki tisztségre szóló pályázatot kedden. Az AB honlapján közzétett határozat értelmében a vezetői megbízatás az alaptörvény alapján határozott időtartamra 3 évre szól. Az elnöki tisztségre valamennyi alkotmánybíró pályázhat. A felhívás tartalmazza az AB elnökének főbb feladatait, valamint hogy a pályázati dokumentációnak mit kell tartalmaznia. A pályázat benyújtási határideje október 26-a, hétfő 16 óra. Az elbírálásra 8 napot irányoznak elő a kiírásban. Ennek megfelelően az új elnök megválasztásának tervezett időpontja november 2-a. A 7. legszárazabb volt a szeptember 1901 óta, és a legszárazabb volt a január-szeptember közötti időszak. Az ország nagy részén a szokásosnál 200-300 mm-rel kevesebb csapadék esett idén, írta a Hungaromet ZRT a közösségi oldalán. A szeptemberi országos átlag az eddig beérkezett adatok alapján mindössze 15,1 mm volt, amely 74%-kal elmarad az 1991 és 2020 közötti időszak 59,1 mm-es átlagától. Az elemzés szerint az Alföldön általában 10 mm alatt maradt a szeptember havi csapadék, kicsit több a Dunántúl nyugati felén esett, de ott is csak kisebb körzetekben, például az Őrségben haladta meg a 30 mm-t a hónap csapadék mennyisége. Felhívták a figyelmet arra, hogy a január és szeptember közötti időszak csapadék összege mindössze 251,7 mm volt, ami 47%-kal elmarad az 1991 és 2020-as évek 471,1 mm-es átlagától. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom megyei szervezete a mai napon is várja a véradókat. 17 és 18 óra 30 között a banai polgármesteri hivatalban nyújthatják karjukat. Több program is lesz október 10-én 16 és 18 óra között a Tatabányai Széchenyi István Művelődési Házban. Belső fény a Megnyugvás mandalái címmel nyílik meg Páncél Berta Ágnes mandala alkotó kiállítása, valamint a Galla Színpad és Báb Színház euritmikus elemekre épülő mozgásművészeti előadását lehet megtekinteni. A programok ingyenesek.
0: Időjárás.
1: Ma a napos felhős időszakok váltakoznak majd, az előrejelzések szerint csapadék nem lesz, 22 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk megyénkben.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Elmúlt dél, mi a helyzet veled? Tele a poci? Még nincsen, akkor tömjet, ha pedig igen, akkor jöhet a büfi a vállon. Hello, ez a koktél 5 órában, kevés duma, jó sok zene, és Kylie Minogue. Na nem, mint műsorvezető, hanem mint bulvárcsokor szereplő. Eminem mindjárt, jön a Walmart, Tayo Cruz, Alessandra pedig kezd. Not that deep, hozom!

Eminem, és persze ugye Houdini 2 évvel ezelőtt robbant ezzel nagyot. A Steve Miller Band abrakadabrája annyira gyönyörűen benne van ebben a dalban. Na, szerintem aki ismeri az eredetit, azt tudja, hogy felismerte. No, és fel fogjátok ismerni majd a Buenos Morgan visszatekintő szignálját is, érkezik a következő fél órában, viszont nem árulok el semmit róla, jó? Legyen meglepi, ma ilyen meglepi napot tartok. Én is kaptam a srácoktól egy teját reggel. Aranyosak voltak. Kylie Minogue is aranyos, főleg amikor ott mosolygott nekem a 80-as években.

falon, mint plakát. Imádtam. Nyugi, semmi rosszra nem kell gondolni, csak ilyen plátói rajongás volt részemről. Na, érkezik a bulvár csokorba, jó, mesélek róla egy picikét. Az igazi baráta az, aki akkor jön, amikor mindenki más megy. Walter Winchell köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Énekel mindjárt, na nem Walter, hanem Kylie, akiről a bulvár csokor szól, de jön Ray Dalton is. Na meg Sophia Rice, ha már latin, akkor az idiótát tuti ide dobom. Küldöm

0: Kylie Minogue és a Padam Padam, ugye, hogy szeretitek. Hát tudom én, 3 évvel ezelőttről érkezett, de hát őt igazából először az Ausztrál Szomszédok Neighbors című sorozatból ismerhettük meg, aztán jött a Doloko Motion, az Ásót Visza Laci, hát meg ilyenek. Szerintem ezek mindenkinek megvannak. Na, a Bulvár Csókorban ő, képzeljétek, az énekesnő maga ismerte el, hogy egy fellépés előtt majdnem elájult az idegességtől, mert a tavalyi kőkemény 66 állomásos turnéja után fizikailag teljesen kikészült, hát nem mai csirke azért, valljuk be. Szó szerint úgy fogalmazott, hogy csak átkúszott a célvonalon, sőt a latin-amerikai koncertek alatt konkrétan elrepett, vagy brutálisan megzúzódott a bordája a megerőltetéstől. A stáb tagjai szerint az utóbbi hetekben alig kapott levegőt az őszi Vúzs címlap fotózás és a próbák alatt, mégis bevállalta ezt a veszélyes repülős stadion mutatványt. Hát, hogy neki van ám ilyen is, kérem. És most jön egy jó hír, november végén kiadja a jubileumi Fever Edition-t, mert hogy a Fever című albumának most van a 25. évfordulója. Na, ezt is várjuk! Felturbozva, mindenféle remixekkel érkezik majd. Például Peggy Goo, vagy éppen Roger Sanchez is készíthet. Hoppá, hoppá! Akkor az már rossz nem lehet. Sőt, nem lesz rossz a Buenos Morgan visszatekintő is, de meglepi. Addig Jude Law Azariával, Sabrina Carpenter és Enrique Iglesias is Ciarával. Take him back, my love! Ne ez a dal, mutatom! A kereskedelmi szünet után tud it tiéd!
1: Reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgan. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nézd meg, mi hogy termeljük az energiát. Mi történik az energia mögött? Hogyan lesz a tüzelőanyagból hő, a hőből pedig az otthonokat melegítő távhő? Most beléphetsz oda, ahol mindez történik. Október 16-án pénteken újra erőművek éjszakája a Tatabánya erőműben. Járd be velünk az erőművet, nézz körül a kazánoknál, a turbináknál és a vezérlőteremben, és fedezd fel testközelből, hogyan állítjuk elő azt az energiát, amely nap mint nap ott van a város életében. És amikor lemegy a nap, jön az este egyik leglátványosabb része. Megújult fényfestéssel színesítjük az erőmű épületeit. Tavaly több százan voltatok velünk. Idén is várunk. Ha kíváncsi vagy arra, mi van az energia mögött, ne csak használd, nézd is meg. Az esemény regisztrációhoz kötött, melyet az erőművekészakája.hu per jelentkezés oldalon tudtok megtenni. Minden egyéb információt a Tatabánya Erőmű Kft. Honlapján a www.tber.hu oldalon találtok meg.
3: A falevelek már erősen hullanak, de a plazmacenter juttatásai októberben is magasan maradnak. Hogy miért? Ami számodra egy-egy kényelemben töltött óra, az egy rászoruló betegnek maga az élet ajándéka. Nem maradhatsz tehát hála nélkül. Válj te is életmentő plazmaadóvá a hónapban, hiszen így az alkalmassági vizsgálat során 5000 forint, életed első 2 adásával 60 ezer, az első 5 plazmaadásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. A részletekért látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Tarts velünk te is, és tegyük közösen jobbá a világot!
4: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban ismét hazai pályára lépnek. 2026. október 10-én, szombaton 18 órakor a Sziget-Szent Miklós együttesét fogadja a MOL Tatabánya Kézilabdaklub. Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven alul

0: Jude Law és Azaria várnék itt a forráson. Koktélt 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy itt vagy. 3 óráig töltjük együtt az időt. Előttem pedig ugye 4 órában a Buenos Morgent halljátok. Ébresztő műsor. Rolanddal és Ádámmal, ilyenkor napközben pedig a viccesebb részeket vesszük elő. Úgy döntöttem, hogy ma meglepi napot tartok. Nem mondom el, hogy mi lesz benne. Hallgassátok, mémet!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Beparkoltam a helyemre, úgy kell elképzelni, hogy ez egy ilyen kis csendes, nyugis utcácska, ahol én kinyitottam az ajtómat, és hát ilyenkor a szokásos rutint ugye végigcsinálom, tehát hogy a telefont leveszem a kis eszközről, összerakom a dolgaimat, egyszer csak azt hallom balról, hogy képzeld el, egy lájmos rolleres beleszállt az ajtómba, és leszakította az ajtót.
3: Azt a büdös!
2: Azért ez sztori, nem?
3: Na, ez sztori, látod.
2: És ülök, nézem, hogy mi van, olyan volt, mint egy ilyen rossz szitkomban. Tehát, hogy ezeket szokták bejátszani, hogy nyitva az ajtó, neki a rolleres, bum.
3: Hát igen, mert hogyha egyébként te vagy az ember, már és a Törőcsik Franciska így neked szágult, akkor azt mondom, hogy egy új magyar vígjáték nagyjából negyedik jelenetében jár.
2: Nagyjából itt járunk, igen. Egyébként két lány volt, 18 évesek.
3: Kápoltoltak?
2: Ilyen helyzetben az első dolog, ami az ember eszébe jut, az mi? Na jó, mondom, mi volt nálam. Én eldöntöttem azt, hogyha valami ilyesmi történik, akkor nem érdekel a matéria. Leszarom, meg fogom kérdezni, hogy kísérült meg, hogy vagy, jól vagy, ez lesz az első reakcióm. Na elárulom, szituációban nagyon nem. A rohadt életben mi a történt itt? Ez volt az első reakció, majd utána egyébként jól vagy? Minden rendben? Nem sérültél meg?
3: Kettő lány, egy rolleren?
2: Nem, ez egyébként lehetne egy flortomidal. Első lány, első rolleren, neki ment az ajtónak, el is vágódott, ajtó leszakad, tehát tényleg ilyen Mad Max-es lett a kocsi, és mögötte másik lány már befékezett, mert ő látta.
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap

0: Måneskin is a Begin. 5 évvel ezelőttről érkezett ez a koktél 5 órában. Kevés duma, jó sok zene Tamással. Jön már is Kitty, hozza a legfrissebbeket, aztán Dimitrescu, a Teddy Swims és Tones and I. Ilyen lesz a Gone Gone Gone!
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Te tudod már, hogy mi leszel? Vagy még fogalmad sincs, merre indulj? Semmi gond! Gyere, és próbáld ki magad! Október 8-án és 9-én 9 és 17 óra között vár a pályaválasztási és szakmanapok Tatabányán, a Földi Imre sportcsarnokban. Ismerj meg menő szakmákat, próbálj ki új dolgokat, találkozz középiskolákkal, és fedezd fel a lehetőségeidet. Itt a helyed! Pályaválasztási és szakmanapok. Találd meg az utad!
3: Készült a Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal megbízásából.
4: Mentes vagy bubis? Cukros vagy mégsem? Ha már túl aprók a betűk, az Optic World Exclusive-nál akár 50% kedvezményt kaphat szemüvegkeretedre vagy lencsédre, a látásvizsgálatot pedig ajándékba adjuk. 30 év tapasztalatával segítünk, hogy az apró betűt is jól lásd. Keresd üzletünket a Tatabányai Interspárban.
5: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM ültéten, ahol kedvezményes ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű.
6: További részletek a márka kereskedésünkben. Kárnet Fortop Kft. Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
7: A szuperhősöket onnan lehet felismerni, hogy van állarcuk, meg köpenyük, meg tudnak repülni. De ilyenek csak a mesében vannak, tudom.
8: Igazi hősökkel viszont élőben is találkozhatsz október 9-én pénteken 13 órától a Vértest Center kéklámpás napján. Ismerkedj meg a mentőszolgálat, a rendőrség, a Vöröskereszt, a katasztrófavédelem, a büntetés végrehajtás, sőt, még a honvédség munkatársaival is, felszereléseivel, eszközeivel. Lesz be mindennapjaikba! Részletek a vértestcenter.hu oldalon. Vértest Center. Élj színesen!
9: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdes ott, ahol mindenki hallja.
10: Mindenki hallja.
9: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
10: www.forrasradio.hu.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Egy óra lesz 3 perc múlva, köszöntöm Önöket. Hétfőn kezdődnek az őszi érettségig, több mint 4000 esetet láttak el a vízimentők idén. Gyors győzelemmel kezdett Kriza Anna. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Jövő hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajzírásbelikkel kezdődnek a 2026-27-es tanév őszi érettségi vizsgái, közölte az Oktatási Hivatal szerdán az MTI-vel. A közlemény szerint a közép- és emelt szintű írásbeli vizsgákat október 12-e és október 22-e, az emelt szintű szóbeliket november 5-e és 9-e, a középszintű szóbeliket pedig november 16-a és 20-a között tartják. A 415 szolgálatot teljesítő vízimentő csak a strandokon 4370 esetet látott el idén eddig, közölte a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület az MTI-vel. A közlemény szerint idén 61 strandon dolgoztak és 56 strandolót kellett a vízből kimenteniük. Mentőhajóik 304 alkalommal futottak ki és 97 embert mentettek ki a vízből, míg 40 esetben eszközmentés volt a feladatuk, például műszaki hibás hajó vontatása, felborult hajó visszaállítása. A hajóikon szolgáló egészségügyi személyzet 44 esetben látott el beteget a vízen vagy strandon, szárazföldi egységeik 68 esetben mentek ki betegellátáshoz. Közölték azt is, hogy a búvárszolgálatuk számos víz alatti keresést végzett el. Október 8-án megkezdődik Esztergomban a gyalogos átkelőhelyek felújító festésének második üteme. A munkálatok elvégzése az érintett gyalogátkelőhelyeken ütemezetten történik. A munkavégzés időtartama alatt az adott helyszíneken ideiglenes félpályás útlezárásra, valamint átmeneti forgalmi rend változásra lehet számítani. Kérik a gépjárművezetőket, hogy az érintett útszakaszokon fokozott körültekintéssel a kihelyezett ideiglenes forgalomtechnikai jelzéseknek megfelelően közlekedjenek. Az érintett helyszínek listája megtalálható az esztergom.hu oldalon. És végül sport. Kriza Anna gyors győzelemmel bejutott a legjobb 32 közé a nők 63 kg-os súlycsoportjának szerdai versenyében a bakui Cselgáncs világbajnokságon. A versenynap egyetlen magyar dzsúdósa, a 8-at döntőért az ukrán származású Azeri Hanna Zajcevával csap majd össze. A mai napon még a férfi 81 kilósok küzdelmei zajlanak, ebben a súlycsoportban nincs magyar induló.
0: Időjárás.
1: Ma még marad a túlnyomóan napos idő, csak időnként zavarhatják felhők a napsütést, a szél több felé élénk lehet, 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap egy hidegfront közelíti meg térségünket, napközben elszórtan, késő délutántól estétől több helyen várható esőzápor.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Mancs járat, a Dunakanyar Mobia kutya kozmetikája.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

csokorban vagy a pletyka fröccsbe egy hazai csapatot pakolok. Ők a Fall of the Flow, hozom ám nem sokára, a következő fél órában kapott koktél 5 órában, kevés dumajósok Zene Tamással. Köszi, hogy itt vagy. Szia! Itt lesz Samantha Mumba is egy nagy klasszikkal elsőként. David Guetta, Teddy Swims és Stones and I a Gong Gong-on érkezik. Tarts velem!

Szia! És a Fizzfaffing a Sandstorm, de imádtam, mit imádtam, imádom, egy idei dal a hölgytől. Ez a Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy velem tartasz. Jó híreim vannak, már ami a bulvárcsokrot illeti, egy hazai csapat, a Fall of the Flow szerepel benne. Hozom a következő fél órában füleket tágra nyitni. Az igazi baráta az, aki akkor jön, amikor mindenki más megy. Walter Winchell köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Raktározza memóriába kell, akkor vedd elő. Én pedig a dalainkkal teszek így. Jason Tenalo mindjárt jön Ré is egy új nótával. Dr. Béres szerint pedig jöhet még egy, például dal is. Az övé? Oké, hozom. Csak slágerek közre.

Jason Derulo és az Acapulco. Jó, hogy 4 évvel ezelőttről Koktél 5 órában csak slágerekkel, ilyenekkel, mint amit az imént is hallottál, és persze hasonlókkal a nap 24 órájában. Ebben az ötben pedig megspékelem mindez kevés dumával és egy kis pollennel. Kő neked? Hozom a gombákat, akarod? Extrém magas kategóriában. A parlagfű közepe és a többi alacsony szinten ürömből egyáltalán nincsen. Úgyhogy, ha te ürömre érzékeny vagy, akkor az neked nem üröm, hanem öröm. Mert hogy 0-0 a koncentráció. Viszont nem 0 a bullát csókorral, jössz a pletyka fröccs, jön a Follow the Flow, nem sokára regélek róluk, addig B.O.B. Bruno Mars-szal. Jön Dana Hit, a Hill Hill Hill, nagy kedvencem, némádom a hazai csajt. A Disco Bambino, Neil Rogers és Sophie Alice Baxter közöst pedig most kapod. Dancing Without You, hozom a kereskedemi szünet után, mutatom!

0: műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Munkahelyet keresel?
2: Nem, te valójában biztonságot keresel, kiszámíthatóságot, egy helyet, ahová jó beérkezni reggel. Ezt kínálja a Günther. Avi heggesztő, gépbeállító és betanított pozíciókba várjuk új kollégáinkat. Gyere el nyílt napunkra keddenként 10 órakor. Günther, Tata, nem csak egy munkahely, egy hely, ahol jövőt építhetsz.
3: Hunyorogsz? Távolabb tartod a telefont? Itt az ideje egy látásvizsgálatnak. Október a látás hónapja az Aranyszem Optikában. Most dizájnos szemüvegekkel, díjmentes látásvizsgálattal és nagyszerű kedvezményekkel várunk. Időpontot a 0620 20 50 20 179-es számon tudsz foglalni. Aranyszem Optika. A látás garanciája.
4: Október 10-én ünnepelj velünk a Vértesszőlősi Stráda áruházban. A megújult Prímában lufi hajtogatással, arcfestéssel, hajfonással, csillámtetoválással és kóstolókkal várunk. Október 14-éig pedig szuperárakkal is készülünk. A Lotti trapista sajt kilója csak 1899 forint. A 70 g-os PIK szeletelt téli szalámi csomagja csak 599 forint. A csont nélküli karaj kilója pedig mindössze 1399 forint.
5: Ráadásul minden 10.000 forint feletti vásárlás után 1.000 forintos kupont adunk,
4: amit a következő legalább 10.000 forintos vásárlásodnál válthatsz be.
5: Részletek az üzletben és a blokkon.
4: Találkozzunk október 10-én a családi napon a megújult Prímában, Vértesszőlősön, a Stráda áruházban.
0: Itt van az ősz, itt van újra. Hogy mit jelent ez?

0: és parti szerviz a plusz 3670 208 8393-os SMS vagy Viber számon, vagy a közösségi oldalakon.
1: Komárom Online. Ősszel is mindig képben. Ősszel is Pezsek Komárom. De tudod, mi történik éppen a városban? Kövesd Komáromat online, és ne maradj le semmiről. Facebookon jönnek a friss hírek, Instagramon az őszi hangulatok, TikTokon a legjobb pillanatok, YouTube-on a város történetei, Spotify-on pedig Komárom hangja vár. Egy város, meg annyi történet, minden platformon. Kövesd Komáromat online. Komárom, határtalanul jó.
2: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és

A B.O.B. valamint Bruno Mars közös Nothing on You jó régről, 16 évvel ezelőttről került eléd. Ez a forrás, benne a koktél, egészen 3 óráig tölthetjük együtt az időt. Köszönöm, hogy itt vagy. Felkészül az Avalon Rockstar, azonban előtte a Follow the Flow-ról mindenképpen regélek. Tudtátok, hogy idén ünneplik a kőkemény 10 éves jubileumukat? Bizony-bizony, a 2016-os indulás óta elteltek ám az évek, és a májusi gigantikus Budapest parkos szülinapi buli óta konkrétan megállíthatatlanul robognak. Nos, ez a jubileum év egyébként elképesztő nyomást helyezett rájuk. Fura Csé nemrég nyíltan beszélt arról a szorongásról és félelemről, ami a szabadság elvesztésével kapcsolatos. A rajongók pedig kiszúrták, hogy Szakács Gergőjék között a színfalak mögött komoly művészeti viták robbantak ki a folytatásról, a társadalom kritikus dalukról pedig már ne is beszéljek. Állítólag kicsit kezdenek besokalni a mainstream pop-ipartól. Mostanában egyre több előadótól hallom ám ezt, kérem szépen. Bulacsokor vagy Pletyi Fröccs? A Follow the Flow benne. Ígértem az Avalon Rockstar, itt van mindjárt. Elsőként pedig, ha már Follow the Flow, akkor ők, nem tudja senki, 2018-ból. Csak slágerek közt.

0: Will Summit, Kaz és Steve Appleton, a What a Life volt a tiétek. Ezzel zártam a negyedik órát. Ez a Cocktail, de 5 órában, úgyhogy egy mindenképpen van. Hozom Kittit, érkezik a legfrissebbekkel, aztán Üzsel, Topig és Árás, ilyen lesz az I Adore You.
1: Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a Cocktailt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nézd meg, mi hogy termeljük az energiát. Mi történik az energia mögött? Hogyan lesz a tüzelőanyagból hő, a hőből pedig az otthonokat melegítő távhő? Most beléphetsz oda, ahol mindez történik. Október 16-án pénteken újra erőművek éjszakája a Tatabánya erőműben. Járd be velünk az erőművet, nézz körül a kazánoknál, a turbináknál és a vezérlőteremben, és fedezd fel testközelből, hogyan állítjuk elő azt az energiát, amely nap mint nap ott van a város életében. És amikor lemegy a nap, jön az este egyik leglátványosabb része. Megújult fényfestéssel színesítjük az erőmű épületeit. Tavaly több százan voltatok velünk. Idén is várunk.
3: Ha kíváncsi vagy arra, mi van az energia mögött,
2: ne csak használd, nézd is meg.
3: Az esemény regisztrációhoz kötött, melyet az erőművekészakája.hu per jelentkezés oldalon tudtok megtenni.
2: Minden egyéb információt a Tatabánya Erőmű Kft. Honlapján a www.tber.hu oldalon találtok meg.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 2 óra előtt. Jó napot kívánok! Ideiglenes útlezárás lesz az Ondvezérúti aluljárónál Tatabányán. Lezárják a déli pályaudvart a hétvégén. Jogszabályt kell módosítani a nevelőszülői alkalmassági vizsgálatok megváltoztatásához. Hozom a részleteket, Nemes Kittit hallják. Ideiglenes útlezárás lesz az Ondvezérúti aluljárónál Tatabányán, közölte a város a közösségi oldalán. Mint írják, az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó hídgerendák beemelése miatt teljes útlezárásra kell számítani a tatabányai Ondvezérúti aluljárónál. A lezárás legfeljebb 2 napig tart, a munkavégzés időtartama október 12-től 14-éig. Kerülni a Szőlőhegy út felé lehet, a lezárás dátumait és a terelőút irányát a kihelyezett táblák jelzik. Kérik a közlekedők, hogy útvonaluk tervezésekor vegyék figyelembe a korlátozást, és kövessék az ideiglenes közúti jelzéseket. Karbantartás miatt lezárják a déli pályaudvart a hétvégén, közölte a közlekedési és beruházási miniszter szerdán a Facebook oldalán. Vitézi Dávid közlése szerint szombaton és vasárnap javítják majd a váltókat, sineket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, továbbá kijavítják a peronok hibáit. Ezek mellett rendbe teszik a világítást és az utastájékoztató berendezéseket, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetéket és az energiaellátási rendszert is, írta. Közölte azt is, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében rövidesen a déli pályaudvar térségét érintő, a mostani karbantartásoknál jóval átfogó vasúti átépítés is megkezdődik. Jogszabályt kell módosítani a nevelőszülői alkalmassági vizsgálatok megváltoztatásához, ugyanakkor a belső szabályozókban már tudtak gyorsítani a folyamatokon és észszerűsíteni a feladatokon, mondta a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkára szerdán egy a témában szervezett budapesti konferencián. Gyurkó Szilvia közölte, a pszichológiai alkalmassági vizsgálatok módszertanát is revízió alá veszi az általa vezetett államtitkárság. A gyermekvédelem összefüggő egyes jogszabályok tervezett módosításával megtörténik az alkalmassági vizsgálatok jogi átrendezése, mondta. Az államtitkár szólt arról, hogy a 9,5 milliárd forintos krízis intervenciós alap egy részét olyan lakásotthoni férőhelyekre fordítják, ahol speciális elhelyezéseket biztosíthatnak és modellprogramokat is elkezdhetnek.
0: Időjárás.
1: Ma még marad a túlnyomóan napos idő, csak időnként zavarhatják felhők a napsütést, a szél többfelé élénk lehet, 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap egy hidegfront közelíti meg térségünket, napközben elszórtan, késő délutántól estétől több helyen várható esőzápor.
0: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Elérkezünk az utolsó, szia-szia, ez a Forrás Rádió, benne a koktél, persze, hogy Tamással, Becky G ebben az órában, a Bulvár Csokorban tuti, hogy ő szerepel, aztán majd jön a búcsú ideje is, mindenképpen tarts velem, Giant Rocks, Tideni, Will.i.am, és persze Üzsel, Topik és Árás, kezd már is az I Adore You, rádióz velem, szép

Techno és a Slow Dance egy újdonság itt a Forráson. Üdv neked, a koktélt hallgatott, kereken 5 órában elérkeztünk az utolsóhoz, és a koktélos bölcsességét is utoljára mondom el mára. Az igazi barát az, aki akkor jön, amikor mindenki más megy. Walter Winchellnek köszi a mai napit. Hozok Buenos Morgan visszatekintőt, mint ahogy az előzőnél is elmondtam, legyen meglepi jó, nem árulom el, hogy mi lesz benne. Kicsit izguljatok, jó? Becky G, na vele kapcsolatosan nem kell izgulni, mert is tudja, hogy hozom a történetet a Bulvár csokorban, ugyanis ő szerepel. Addig például ő is a The Black Eyed Peas mellett. Itt lesz Bob Sinclair egy nagy klasszikkal, Meghan Trainor pedig egyből T-Pain-nel a Be Like This-t hozza. Csak slágerek közt küldöm.

On the Black Eyed Peas-el Alpha és Becky G közös Tonight. Ez a koktél kereken 5 órában. Már az utolsóban vagyunk, és az utolsó bulvárcsokrot is dobom ám felét. Becky G a terítéken. Kereken 5 nappal ezelőtt robbant a hivatalos hír, hogy kiemelt szuperstárként csatlakozik az idei Miami Billboard Latin Music Week exkluzív programjához. Hát nem véletlen a hatalmas felhajtás, hiszen a legutóbbi 5. stúdióalbuma, a Baraya Bendita egyből a Billboard Latin Poplista második helyén landolt. A stábhoz közeli források szerint egyébként Becky a zenébe és a karrierébe temetkezik, miután idén tavasszal a Carhartt Daddy podcastben végre teljesen kitállalt a magánéletéről. Nyíltan beszélt a brutális megcsalási skandallumról és a felbontott eljegyzéséről focista párjával. Van ám itt dráma, kérem szépen, és van ám Buenos Morgan visszatekintő. Na azon mindjárt, addig itt lesz a BTS és a Swam, no meg The Wanted notát is kapsz a kereskedésre.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom Barátainak Egyesülete szeptemberi és októberi szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamás hegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Monteverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízi városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom Barátainak Egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670 391 9992-es telefonszámon.
2: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban ismét hazai pályára lépnek. 2026. október 10-én, szombaton 18 órakor a Sziget-Szent Miklós együttesét fogadja a MOL Tatabánya Kézilabda Klub. Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ígértem, ugye? A BTS dalát meg is kaptad, ez volt a Swam. Koktén 5 órában, kevés duma, jó sok zene. Előttem pedig 4 órában, sok duma, kevés zene. Az pedig a Buenos Morgan. Minden reggel viccesek a srácok. Velük ébredtek ám, ha esetleg ezt nem tudtátok volna Rolanddal és Ádámmal. No meg becsatlakoznak mindig a hírszerkesztős csajok is. A viccesebb darabok pedig ilyenkor délután. Például most is egy. Meglepi, hogy melyik jó? Nem mondom, de azért mutatom.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Kedvencem az volt, mikor ugye töltöttem ki ezt a biztosítási papírt, és akkor kérdeztem, hogy oké, és akkor hol lakik? És akkor mondja, hogy Switzerland, jó, addig még úgy azért megvoltam, és akkor utána mondta, hogy Hinderburder Ludwigstrasse Waffenhaus. Jó, akkor bitte Schreibenor. Here is the pen. Let's do it.
3: Mert egyébként már hallottam én is, hogy fiatal lányok mennek ki Magyarországról a Svájcba dolgozni, takarítani, ugye? De hogy a Svájcból jönnek lányok Magyarországra,
2: hát mi meg ez
3: csak Ádival fordul elő.
2: De érted, pont a kedvenc hajtóm. Az a legfontosabb.
4: Úristen, Ádi.
3: De igaz, volna, Petra, ha hazamész és azt mondod, hogy figyelj, drágá, hajtóm az már nincs, de hoztam helyette.
4: De, ja, de itt van helyette. Egy svájci kislány. Örökbe hát, fogadjuk.
2: Amúgy, az frankom.
4: Komiszáj, mert bemanifestált.
3: Itt van Líra, úgy hívják azt, hiszem, hogy Líra.
2: Hajtóstúrontott a házba.
3: Ez egy igazán költői este lett volna. De
2: várj, az van, hogy azon amúgy frankon gondolkoztam, hogy...
3: Náluk aludhatsz, amúgy van, Petra, kidom.
2: Ja, azt hittem, a Líra aludhat nálatok. Néha új barátja lesz.
4: Akkor meg ők dobja ki a Nóri.
2: Van amúgy egy barátnő
4: is itt. Akkor mehettek együtt aludni.
3: Hát de babysitter, jó, nyertem.
4: Ádi kocsijába, jól szellőzik.
2: Hallod, mindig akartam egy kábriót, de tegnap azért újra gondoltam a hidegben.
3: De nem így. Annak általában a tetején nyílik, nem az oldala.
1: Buenos Morgan, minden hét

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo jó nagyot énekelt, mi a Drop Dead volt a tiétek. Ez volt az utolsó dal ebben az órában, sőt magában a koktélban is, úgyhogy meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmeteket. 10 órától egészen mostanáig az 5 órás magazinműsort kevés dumával, jó sok zenével hallottátok. Fogjátok, holnap is érkezem ugyancsak 10-kor, de holnap és holnap után rendhagyó lesz a Forrás Rádió műsora, hiszen pályát választunk. Na, a részleteket megtudjátok holnap, tessék majd fülelni, oké? A folytatásban is, hiszen jön a Roland, érkezik a Beat, utána pedig én térek vissza 5 órára, nem mással, mint a hazai kedvencekkel, a Charter után pedig Light Session, Spy the Ghost-tal 7 és 9 óra között. Na, ciao mindenkinek, sziasztok! A Blackpink nyitja a Roland első óráját. Mindjárt itt a Jump, holnap gyűszök!
2: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója. És Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Megbízható fűtést szeretne? Válassza a Nobo elektromos fűtőpaneleket. A Nobo ideális választás otthonába, irodájába vagy akár nyaralójába is. Látogassa meg mintaüzletünket Párkányban, a Komenski utca 9 szám alatt, vagy böngészen weboldalunkon. www.nobopanely.sk. Fűtés? Akkor Nobo!
4: Tataiak, figyelem! Ha azt hittétek, már mindent végig kóstoltatok, akkor van egy meglepetésünk. A Fudórán mostantól még több étteremből rendelhettek. Fedezetek fel új kedvenceket, vagy rendeljétek házhoz a jól bevált ízeket. Fudóra, mert jól esik.
5: Tatabánya és a 25 év felettiek, figyelem! Már 11 éve együtt bulizunk. Október 10-én szombaton újra találkozunk, mert érkezik a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbuli a Tatabányán, a Roxy-ban. Az este házigazdái DJ Bóli és BRK. És ha szuperbuli, akkor csináljuk a fesztivált is. Ajándék világító óriás abrudakkal tesszük még látványosabbá az éjszakát. Alapozni sem kell máshol, mert egész este brutális italakciókkal várunk. Október 10, szombat, Roxy, Tatabánya. A Dunántúl egyik legnagyobb, igazán felnőtt bulia, a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbulia. Start este 10-kor, DJ Bólival és BRK-val. 11 éve együtt. Folytassuk, ottali!
6: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
2: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 óra előtt járunk 3 perccel, üdvözlöm Önöket. A meddőségi centrumok államosításáról szóló dokumentumok titkosítását oldotta fel a kormány. Esztergom is csatlakozott a Bursa Hungarika ösztöndíjpályázathoz. Minimum 25%-os azonnali béremelés szükséges a szociális és gyermekvédelmi szektorban. Hozom a részleteket, a mikrofon mögött Nemes Kitti. Esztergom csatlakozott a Bursa Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2027. évi fordulójához, mely a hallgatóknak 2026-27 tanév második félévére és a 27-28 tanév első félévére vonatkozik. Ennek célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A pályázatok benyújtási határideje november 5-e, részleteket Esztergom honlapján olvashatnak. A szakember hiány és a fluktuáció enyhítése érdekében tűzoltásként minimum 25%-os azonnali béremelés szükséges a szociális és gyermekvédelmi szektorban, jelentette ki a Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének elnöke az Országgyűlés Gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgáló bizottságának szerdai ülésén. Meleg Sándor közölte, ugyanakkor az alkalmazottak bérét a jövőben az egészségügyben és a közoktatásban fizetett bérekhez kell igazítani, mert ez a két ágazat folyamatosan elszívja a munkaerőt a szociális és gyermekvédelmi szférából. Fogter Judit, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főosztályvezetője hangsúlyozta, hogy az ágazatban tapasztalható pszichés nyomással, extrém magas túlóra számmal nincsenek arányban a bérek, és emiatt 15-16%-os a betöltetlen álláshelyek száma. A dolgozók fizikailag és mentálisan is veszélyeztetve érzik magukat, ezért kezelhetetlen mértékű a fluktuáció. A kormány megszüntette 8 a meddőségi centrumok állami megszerzéséhez kapcsolódó 2018 és 20 közötti dokumentum titkosítását. A klinikák államosítási terveivel a nyilvánosság 2019 decemberében szembesülhetett, de az előző kabinet már 2018-ban tárgyalta a terv egyes részeit, olvasható a kormány.hu-n szerdán közzétett közleményben. Az államosítási döntés után 3 nem állami klinika működött tovább az országban, azonban 2021 júniusában egy az Országgyűlés által elfogadott törvény 2022-től betiltotta ezen intézmények működését, emlékeztettek. Hozzátették, hogy a következő hónapokban 3 magánklinikából egy szintén állami fenntartásba került, 2 működése viszont a törvény értelmében ellehetetlenült.
0: Időjárás.
1: Ma még sok napsütésre számíthatunk, a déli szél az Észak-Dunántúlon élénk helyenként erős lehet, 23-27 fokig melegszik a levegő. Csütörtökön egyre több felhő érkezik és esőzápor, néhol zivatar is várható, 24 fok lesz a maximum.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Mancsjárat, a Dunakanyar mobil kutya kozmetikája.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Beat, a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
3: Kész csoka hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak, bizony-bizony ma is elrajtol a Beat, a délután ritmusa. Töltsük együtt a következő 2 órát, hozom nektek a legfrissebb kedvenceket, a legújabb slágereket. Egy kis K-poppal indulunk, jön már is a Blackpink és a Jump, a mikrofon mögött már

Jó, mindig veled, benne pedig dübörög a beat, a délután ritmusa a folytatásban. Egy nagyon különleges hazai kollabot hozok el nektek a tavalyi évből. A Halott Pénz, Méringer és Ónodi álltak össze, ebből született meg a Máshol.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gondoltál már rá, mennyi erő van a vízben? Mi a Grundfosznál nap mint nap ezt az erőt alakítjuk fenntartható megoldásokká. Csatlakozz hozzánk gyártósori összeszerelőként állandó műszakrenden, és utaz ingyenes céges buszjáratainkkal. Bruttó 500 ezer forint kezdő alapbérrel várunk. Jelentkezz grundfosz.hu per karrier.
2: Te tudod már, hogy mi leszel? Vagy még fogalmad sincs, merre indulj? Semmi gond! Gyere, és próbáld ki magad! Október 8-án és 9-én 9 és 17 óra között vár a pályaválasztási és szakmanapok Tatabányán, a Földi Imre sportcsarnokban. Ismerj meg menő szakmákat, próbálj ki új dolgokat, találkozz középiskolákkal, és fedezd fel a lehetőségeidet. Itt a helyed! Pályaválasztási és szakmanapok. Találd meg az utad!
3: Készült a Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal megbízásából.
4: A szuperhősöket onnan lehet felismerni, hogy van állarcuk, meg köpenyük, meg tudnak repülni. De ilyenek csak a mesében vannak, tudom.
5: Igazi hősökkel viszont élőben is találkozhatsz október 9-én pénteken 13 órától a Vértest Center kéklámpás napján. Ismerkedj meg a mentőszolgálat, a rendőrség, a Vöröskereszt, a katasztrófavédelem, a büntetés végrehajtás, sőt, még a honvédség munkatársaival is, felszereléseivel, eszközeivel. Lesz be mindennapjaikba! Részletek a vértestcenter.hu oldalon. Vértest Center. Élj színesen!
6: Hunyorogsz? Távolabb tartod a telefont? Itt az ideje egy látásvizsgálatnak. Október a látás hónapja az Aranyszem Optikában. Most dizájnos szemüvegekkel, díjmentes látásvizsgálattal és nagyszerű kedvezményekkel várunk. Időpontot a 0620 20 50 20 179-es számon tudsz foglalni. Aranyszem Optika. A látás garanciája.
7: Itt van az ősz, itt van újra. Hogy mit jelent ez? Nem mást, mint hogy a Szingli Party by DJ Hubik újra összehoz minket.

0: és sporti szerviz a plusz 3670-208-83-93-os SMS vagy Viber számon, vagy a közösségi oldalakon.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a Beat, a délután ritmusa. Egészen délután 5 óráig rádiózhatunk együtt. Ezt követően 2 óra Zimmerer Tamással telik majd, ez lesz a Charter, majd pedig este 7-től jön a Light Session, a Forrás Rádió hétköznapi mix műsora. Ma este Spider Ghost lesz a rezidens, ő áll tehát a lemezjátszók mögé. Jack Style és John közös újdonságával pedig már is pörgünk tovább. Ez a What Are We Gonna Do?

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.

Forrás Rádió mindig veled, hihetetlenül gyorsan elszaladt a mai beat első órája. Jönnek a legfrissebb hírek, információk, utána azonban folytatjuk, mégpedig David Guetta és Sia közös lágerével. Ez lesz teljes egészében a hírek után a Beautiful People.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Munkahelyet keresel?
2: Nem, te valójában biztonságot keresel, kiszámíthatóságot, egy helyet, ahová jó beérkezni reggel. Ezt kínálja a Günther. Avi-heggesztő, gépbeállító és betanított pozíciókba várjuk új kollégáinkat. Gyere el nyílt napunkra keddenként 10 órakor. Günther, Tata, nem csak egy munkahely, egy hely, ahol jövőt építhetsz.
3: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
4: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
5: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
6: Mindenki hallja.
5: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
6: www.forrasradio.hu.
7: Zöld komárom, fedezd fel az őszt. Aranylófa levelek, friss levegő és egy kis kaland. Indulhat az őszi felfedezés. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást, és járd be játékosan a város parkjait, tanösvényeit és természeti kincseit. Közös élmény családoknak, gyerekeknek és minden kíváncsi felfedezőnek. A Zöld Komárom elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Ősszel is élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
8: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
9: Tatabánya és a 25 év felettiek, figyelem! Már 11 éve együtt bulizunk. Október 10-én szombaton újra találkozunk, mert érkezik a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbuli a Tatabányán, a Roxy-ban. Az este házigazdái DJ Bóli és BRK. És ha szuperbuli, akkor csináljuk a fesztivált is. Ajándék világító óriás habrudakkal tesszük még látványosabbá az éjszakát. Alapozni sem kell máshol, mert egész este brutális italakciókkal vár. Október 10, szombat, Roxy, Tatabánya. A Dunántúl egyik legnagyobb, igazán felnőtt bulia, a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbulia. Start este 10-kor, DJ Bólival és BRK-val. 11 éve együtt. Folytassuk, ottali!
0: Ez reklám volt.

0: hírek a Forrás Rádióban.
1: 4 óra előtt járunk 3 perccel, jó napot kívánok! Meghalt egy iskolai programon résztvevő középiskolás lány Hévízen, indul a fűtés holnap Tatabányán, késelés történt egy lengyelországi iskolában, többen megsebesültek. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Indul a fűtés október 8-án, vagyis a holnapi napon Tatabányán. A Tészol közlése szerint az alacsony reggeli és esti hőmérséklet, a hét második felére előrejelzett kedvezőtlen időjárás és a beérkezett lakossági fűtési igények miatt most csütörtökön elindítják a fűtést Tatabányán. Amennyiben egy társasház most még nem igényli a fűtésindítást, akkor a közös képviseletén keresztül benyújtott egyedi kérelem alapján kérheti a fűtés indításának elhalasztását. Azoknál a társasházaknál, ahol például radiátor csere miatt korábban kérték az épület épületrész leürítését, és a készrejelentés még nem történt meg, ott a fűtést sajnos nem áll módukban elindítani. Ezekben az esetekben kérik a készrejelentés azonnali bejelentését. Valamennyi fűtés korszerűsített lakásban élő fogyasztójukat arra kérik, hogy a fűtés elindítása előtt a radiátor szelepeket hagyják teljesen nyitott, vagyis ötös állásban, hogy a teljes légtelenítéseket minél előbb el lehessen végezni. A szelepeket a fűtés indítása után is egy hétig javasolt nyitott állapotban tartani, és csak ezt követően olyan fokozatba állítani, ami kellemes hőmérsékletet jelent. Szerda hajnalban meghalt a Közép-Magyarországi Agrárszakképzési Centrum egyik végzős osztályának diákja Hévízen, a körülményeket a rendőrség vizsgálja. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium a Facebook oldalán közölte, hogy a Közép-Magyarországi Agrárszakképzési Centrum egyik végzős osztályának programja során szerda hajnalban egy tanuló életét vesztette. A tragédia az egész iskolai közösséget megrázta. A minisztérium keszthelyi programot említ, de Snopek Veronika, az Alamegyei Rendőrfőkapitányság szóvívője az MTI megkeresésére közölte, a haláleset egy hévízi szállodában történt, sem önkezőség, sem idegenkezőség gyanúja nem merült fel, kegyeleti okokból azonban további információt nem adhat a rendőrségi szóvívő. Késes támadás történt az északkelet lengyelországi Osztrolekában működő szakközépiskolában, legalább 8-an megsebesültek, a feltételezett elkövetőt egy 19 éves diákot őrizetbe vettek. A támadás szerda délelőtt az iskolában és környékén történt. 7 sebesült van, közülük 2 súlyosabb sérüléseket szenvedtek. Későbbi hatósági közlés szerint a sebesültek száma legalább 8, mindjájukat kórházba szállították. A támadás gyanúsítottját, a szakközépiskola 19 éves tanulóját a rendőrség őrizetbe vette. Tettének indítékai egyelőre ismeretlenek.
0: Időjárás.
1: Ma még sok napsütésre számíthatunk, a déli szél az Észak-Dunántúlon élénk helyenként erős lehet, 23-27 fokig melegszik a levegő. Csütörtökön egyre több felhő érkezik, és esőzápor, néhol zivatar is várható, 24 fok lesz a maximum.
0: Időjárás jelentésünket a Kárnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Bee, a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
2: Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig tovább dübörög a beat, a délután ritmusa. Ezt a 60 percet is alaposan megtömjük majd, mégpedig újdonságokkal, friss slágerekkel. Már is jön a Beautiful People, a mikrofon mögött továbbra is Ilyes Roland.

0: Sok zene, kevés duma.
1: Kevés duma.
0: 5 óra csak slágerekkel.
1: Csak slágerekkel.
0: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Új kihívást keresel? Művezetőként kamatoztatnád a tudásod? A Dadi székhelyű Gombos Földgép Kft. Művezetőt keres Komárom-Esztergom vármegyei munkaterületre. Kimagasló lehetőség, stabil háttér, családias munkakörnyezet és hosszú távú lehetőség vár rád. Ha szívesen csatlakoznál egy megbízható csapathoz, jelentkezz a 0630 337 4986-os telefonszámon.
3: Október 10-én ünnepelj velünk a vértesszőlősi Stráda áruházban. A megújult Prímában lufi hajtogatással, arcfestéssel, hajfonással, csillámtetoválással és kóstolókkal várunk. Október 14-éig pedig szuperárakkal is készülünk. A Lotti trapista sajt kilója csak 1899 forint. A 70 g-os PIK szeletelt téli szalámi csomagja csak 599 forint. A csont nélküli karaj kilója pedig mindössze 1399 forint. Ráadásul minden 10.000 forint feletti vásárlás után 1.000 forintos kupont adunk, amit a következő legalább 10.000 forintos vásárlásodnál válthatsz be. Részletek az üzletben és a blokkon. Találkozzunk október 10-én a családi napon a megújult Prímában, vértesszőlősön, a Stráda áruházban.
4: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű.
5: További részletek a márka kereskedésünkben. Kárnet Fortop Kft. Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu. A falevelek már erősen hullanak, de a Plazma Center juttatásai októberben is magasan maradnak. Hogy miért? Ami számodra egy-egy kényelemben töltött óra, az egy rászoruló betegnek maga az élet ajándéka. Nem maradhatsz tehát hála nélkül. Válj te is életmentő plazmaadóvá a hónapban, hiszen így az alkalmassági vizsgálat során 5000 forint, életed első két adásával 60 ezer, az első 5 plazmaadásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. A részletekért látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Tarts velünk te is, és tegyük közösen jobbá a világot!
6: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban ismét hazai pályára lépnek. 2026. október 10-én, szombaton 18 órakor a Sziget-Szent Miklós együttesét fogadja a MOL Tatabánya Kézilabda Klub. Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

már nem sokáig, délután 5-ig rádiózhatunk együtt, ezt követően jön a Charter Zimmerer Tamással, majd pedig este 7-től 9-ig a Light Session, a hétköznapi mix műsorunk. Ezúttal a Spy the Ghost lesz, a Residens, ő áll a lemezjátszók mögé, én pedig Miley Cyrus slágerét hozom nektek, ez az End

0: Holnap reggel 6-tól a Buenos Morgánben ismételten várlak titeket. Ne felejtjétek, rendhagyó műsorunk lesz, mert hogy Réd Ládi majd napközben jelentkezik a pályaválasztási és szakmanapokról, úgyhogy holnap a kézilabdás játékkal, illetve best of pillanatokkal várlak titeket. A következő 2 óra Zimmerer Tamásé, ő hozza el nektek a chartert, este pedig jön szokás szerint 7-től 9-ig a Light Session, ezúttal Spider Ghost-tal a lemezjátszók mögött. Köszönöm a figyelmet, az elmúlt 2 órában éjes salandot hallottál.
1: Beat! 2 óra zene, ami nem

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mentes vagy bubis? Cukros vagy mégsem? Ha már túl aprók a betűk, az Optic World Exclusive-nál akár 50% kedvezményt kaphat szemüvegkeretedre vagy lencsédre, a látásvizsgálatot pedig ajándékba adjuk. 30 év tapasztalatával segítünk, hogy az apró betűt is jól lásd. Keresd üzletünket a Tatabányai Interspárban.
2: Gondoltál már rá, mennyi erő van a vízben? Mi a Grundfosznál nap mint nap ezt az erőt alakítjuk fenntartható megoldásokká. Csatlakozz hozzánk gyártósori összeszerelőként állandó műszakrenden, és utaz ingyenes céges buszjáratainkkal. Bruttó 500 ezer forint kezdő alapbérrel várunk. Jelentkezz grundfosz.hu per karrier.
3: Te tudod már, hogy mi leszel? Vagy még fogalmad sincs, merre indulj? Semmi gond! Gyere, és próbáld ki magad! Október 8-án és 9-én 9 és 17 óra között vár a pályaválasztási és szakmanapok Tatabányán, a Földi Imre sportcsarnokban. Ismerj meg menő szakmákat, próbálj ki új dolgokat, találkozz középiskolákkal, és fedezd fel a lehetőségeidet. Itt a helyed! Pályaválasztási és szakmanapok. Találd meg az utad!
4: Készült a Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal megbízásából.
5: Megbízható fűtést szeretne? Válassza a Nobo elektromos fűtőpaneleket. A Nobo ideális választás otthonába, irodájába vagy akár nyaralójába is. Látogassa meg mintaüzletünket Párkányban a Komenski utca 9 szám alatt, vagy böngészen weboldalunkon. www.nobopanely.sk. Fűtés? Akkor Nobo!
6: Gyere Morzsi! Gyere Maxi! Vicko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák!
7: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 5 óra előtt járunk 3 perccel, üdvözlöm Önöket. Benyújtották a két közszolgálati médiacég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Spanyolországban általános sztrájkra készülnek november 11-én a szakszervezetek, az EP Párbeszédet és kiegyensúlyozottabb gazdasági kapcsolatokat sürget Kínával. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Benyújtotta a Magyar Rádió és Televízió, valamint a Magyar Távirati Iroda Non-Profit ZRT létrehozásáról és alapító okirataik elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslatokat a Tisza párt két képviselője az országgyűlésnek. A parlamenti honlapon olvasható Hantosi István és Hende Máté által jegyzett, kedden benyújtott előterjesztések szerint a közszolgálati média intézményi és szervezeti rendszerének nyári átalakításával a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Non-Profit ZRT látja el a közszolgálati média szolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Non-Profit ZRT közszolgálati médiatartalom szolgáltatóként nemzeti hírügynökségként működik. Egynapos általános sztrájkra készülnek november 11-én a legnagyobb spanyolországi szakszervezetek, erősítette meg Pepe Álvarez, a Spanyol Munkások Általános Szövetsége vezetője a közszolgálati televíziónak szerdán a sajtóban már kiszivárgott dátumot. Közvetlen összefüggés áll fenn a lakhatás és a bérek között, fogalmazott a szakszervezet főtitkára az akcióval kapcsolatban. Mint mondta, az ország másik vezető érdekképviseleti szövetségével, a munkás bizottságokkal már véglegesítették az időpontot, délután pedig a többi csatlakozni kívánó szakszervezeti tömörüléssel egyeztetik a részleteket. Az Európai Uniónak fenn kell tartania a Párbeszédet Kínával, ugyanakkor határozottabban kell fellépnie az európai gazdasági érdekek, a tisztességes kereskedelem és az emberi jogok védelmében, áll az Európai Parlament által szerdán elfogadott jelentésben. Az EP szerint fontos a Párbeszéd Kínával a globális kihívásokról, a békéről és biztonságról, az éghajlatváltozásról és az emberi jogokról. Az Európai Parlament és a kínai hatóságok közötti közvetlen kapcsolatok tavaly indultak újra, miután 2021 óta gyakorlatilag szüneteltek. Október 9-én, vagyis most pénteken tartják az immáron 25. Gyalogolja az életedért elnevezésű figyelemfelkeltő menetet Tatabányán. A gyaloglás a Szent Borbála kórháztól indul 17 órakor, és az Életfa téren ér véget. Bárki csatlakozhat a sétához, várják az érdeklődőket.
0: Időjárás.
1: A folytatásban is derült vagy fátyol felhős időnk lesz, a hőmérséklet 23 és 25 fok között alakul, késő estére 6 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap a déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki, nagy területen megérénkül majd a szél.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

Szép délutánt a zene és a slágerlista őrülteknek. Sziasztok, indítom a forrás chartert, szerda van, jönnek a hazai kedvencek. Itt lesz a Visszatek rovat és Alex Warren is, mert hogy a Fever Gym ma a 20. Én Zimmerer Tamás vagyok, tartsatok velem a

Evil Gene. Szép délutánt kívánok mindenkinek, sziasztok! A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznapi jelentkező slágerlistáját indítom. Nem annyira hétköznapi, hanem egészen 7 óráig lehetünk együtt, ha már a hét szócskát ismételgetjük. Benne például nem más, mint a Visszadeg rovattal, a következő órában Lance McQuincy és James Blunt közösét is dobom neked. Itt lesz a Melody, Spider Ghost is a Light Sessionben 7 és 9 óra között. Addig pedig tuti, hogy jön BB Rexa. Itt lesz David Guetta is, aki konkrétan a túlvilágról táncoltatott vissza minket, no és a Galaxis őrzőiből Mordáj. Mit fog csinálni? Na majd mesélem, jó? Addig pedig hozom legjobbjainkat, Ella Langley újdonságát, a Choosing Texas lesz itt veletek. Jó kis country muzsika, de imádnivaló, Teddy Swims pedig a The Door-ral jelentkezik most, mert olyan 19. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 7 óráig velem és a hazai kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást, kellemes időtöltést.

0: akkoriban crazy.
1: Minden szerdán Magyarország kedvenc slágerei. Forrás Charter. Minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A 18.

csinál, és az Aziza, amit a 18. pozícióban, te a Forrás Rádió, benne pedig a Chartert hallgatod, ez a hazai lista, köszi, hogy itt vagy. Shin Gunn évekig egészen különleges munkát végzett a Galaxis őrzői forgatásain, miközben Mordály az eredeti változatban Bradley Cooper hangján szólalt meg, a helyszínen Gunn játszott el a mozdulatait, amelyek az animált karakter mozgásához adtak mintát. A Craig Lynt is alakító színész a The Brandon Davis Show interjújában arról beszélt, hogy ezt a feladatot már nem vállalná újra. Idézem, amióta pár éve betöltöttem az 50-et, visszavonultam a Mordály eljátszásától, nem mintha hívtak volna. Gunn még hozzátette, hogy egy újabb felkérés esetén sem gondolja,

még menne neki a karakter mozgásának eljátszása, mivel ehhez már túlidősnek érzi magát. Jelentem, jelentkezem, szívesen eljátszom, pedig már én sem vagyok fiatal. Keto és John, ők viszont nagyon is, hogy azokat Turn the Lights Off érkezik.

a 16. héten Accent, Sarah és Misha Miller, a Don't Leave volt a tiétek, a Charter szónálatok, ez az európai lista, köszi, hogy itt vagytok, Ray Daltonnal robogunk, a 15. a Blue Dunning.

14. helyen Kamrád és a Hug Yourself, egy újdonság az úrtól. A Forrás Rádió szól nálatok. Köszönöm, hogy itt vagytok. Felkészült Jennifer Lopez és mellette David Guetta. Nem olyan rég szeptember elején szó szerint megállt a szívverése a fél internetnek. Történt ugyanis, hogy a DJ haver Afrojack kirakott egy rejtélyes érzelmes videót az X-re ezzel a szöveggel. Az embernek, aki mindent megváltoztatott. Na, több se kellett a pánikra hajlamos internet népének. A közösségi oldalak algoritmusa másodpercek alatt felkapta a dolgot, és bum, RIP David Guetta címmel elindult a világ egyik legdurvább halálhíre. Órákig ment az okogás a fórumokon, mire Guetta menedzsmentje és a döbbent rajongók tisztázták, hogy emberünk ma egészséges, épp csak a stúdióban izzad. Afrojack egyébként csak tisztelegni akart a mester előtt, de ebből majdnem az évszázad bulvár katasztrófája lett. Szóval nyugi, David Guetta, tök jó van, és stúdióz.

0: vagy már otthon pihenve is,
1: lehet koncert!
0: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután
1: 5-től este 7-ig.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 6 óra előtt, köszöntöm Önöket. Csütörtökön folytatódik az egyeztetés a szociális szféra és a kormány között. Lezárják a déli pályaudvart a hétvégén, megkezdődik Esztergomban a gyalogos átkelőhelyek felújító festésének második üteme. Hozom a részleteket, Nemes Kittit hallják. A munkavállalói oldal kezdeményezésére csütörtök délután folytatódik az egyeztetés a bérfelzárkóztatásról a szociális ágazati dolgozókat képviselő szakszervezetek és a kormány között. Az MTI által szerdán megkérdezett szervezetek képviselői jelezték, hogy korábbi követeléseik nem változtak, és vannak, akik előrelépésre számítanak a kérdésben. Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke kifejezte a béli reményét, hogy érdemi bérfelzárkóztatásról tudnak majd tárgyalni, és jelen lesznek a kormány pénzügyekkel foglalkozó képviselői is. Karbantartás miatt lezárják a déli pályaudvart a hétvégén, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid közlése szerint szombaton és vasárnap javítják majd a váltókat, síneket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát, és a támfalat, továbbá kijavítják a peronok hibáit. Ezek mellett rendbe teszik a világítást és az utastájékoztatást, berendezéseket, karban tartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetéket és az energiaellátási rendszert is, írta. Közölte azt is, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében rövidesen a déli pályaudvar térségét érintő, a mostani karbantartásoknál jóval átfogó vasúti átépítés is megkezdődik. Október 8-án, vagyis holnap megkezdődik Esztergomban a gyalogos átkelő helyek felújító festésének második üteme. A munkálatok elvégzése az érintett gyalogátkelő helyeken ütemezetten történik. A munkavégzés időtartama alatt az adott helyszíneken ideiglenes félpályás útlezárásra, valamint átmeneti forgalmi rendváltozásra lehet számítani. Kérik a gépjárművezetőket, hogy az érintett útszakaszokon fokozott körültekintéssel a kihelyezett ideiglenes forgalomtechnikai jelzéseknek megfelelően közlekedjenek. Az érintett helyszínek listája megtalálható az esztergom.hu oldalon. A Beszéljünk róla, rólad, rólunk elnevezésű program következő alkalmán a természetes egészség, vagy a betegségek lelki okai lesz a téma. Az előadó Csákvári Eszter, germán gyógytudománykutató lesz, várják az érdeklődőket október 8-án, holnap 17 óra 30 perctől Tatabányán, a Puskin Művelődési Házban. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: A folytatásban is derült vagy fátyol felhős időnk lesz, a hőmérséklet 23 és 25 fok között alakul, késő estére 6 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap a déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki, nagy területen megérénkül majd a szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Loi és a Get Lucky a 10. pozícióban. Szép délutánt kívánok mindenkinek, ma már másodszor sziasztok. Folytatom a Forrás Charter szerda lévén a hazai kedvencekkel. Nem sokára a visszatek rovattam. Jön Las Frequencies és James Blunt, itt lesz a Melody. Találkozhatok Spider Ghost-tal is, a Light Session 2 órája ma 7 és 9 között tuti, hogy az övé. Előtte pedig jön BB Rexa. Pletyi áradatot róla is kaptok. Addig pedig legjobbjaink Total Big Alexander mindjárt, Hypeton és Norma Jean Martin pedig most kezdi a blokkot. Jön az Out of My Head, ma a 9. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 7 óráig velem is a hazai kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást! Kellemes

Sugar Daddy-ztünk Tóth Abigaillel és Accenttel, a hetediken Taylor Swift énekelt, az Up a Light volt a tiétek, ez a charter. Köszönöm, hogy itt vagytok, a Forrás Rádió hétköznapi slágerlistája szól nálatok. A menetrendet mondom, hétfő Európa, kedd Amerika, szerda hazai legjobbak, ez van ma, csütörtök internet, péntek dance chart, és ha már emlegettem a hazait, repüljünk 2018-ig, abban az évben ezen a héten a Lassa Quincy és James Blunt közös volt az első ime, itt a

A Keccály újdonságát hoztam, ne ez volt az Animal. Szerdán hazai lista itt a charterben. Köszi, hogy itt vagy, felkészül Bimi Rex, a hozomám nem sokára, addig azonban Shakira és Burna Boy.

hatodik helyen Shakira és persze Burna Boy a foci VB hivatalos dalát pörgettem, ez volt a Tie Tie. Folytatom ám az ötödik helyen Loival és David Puentezzel, a Golden Summer ebben a pozícióban.

Velc és Purple Disco Machine közös Wonderful Life az imént. A Forrás Rádiót hallgatod, ez a charter, köszi, hogy itt vagy a hazai lista egészen 7 óráig a tiéd. Bennem Bibi Rexa. Képzeljétek, itt egy szerelmi dráma, a hőhögy alig bő 2 hete szeptember elején a Zeg Zeng Show podcastben fájdalmasan őszintén tálalt ki élete legutóbbi legmegalázóbb szakításáról. De képzeljétek, az énekesnő pont azon a héten dobta ki a pasia, amikor a vadi új függetlenként kiadott Dirty Blonde vizuális albumát ünnepelte volna. A srác ráadásul nem volt szívbajos, kerekperec a hölgy képébe vágta az indokot, idézem: figyelj, én igazából csak azért jártam veled, mert egy híresség, egy közismert közszereplő vagy. Na, a nőci teljesen összeomlott, hogy csak egy trófea volt a férfi számára, de szerencsére a stúdióba már emelt fővel érkezett, és kikiáltotta magát a független nők abszolút királynőjének. Na, kedves Bibi Rexa, így jártam, de azért remélem most énekelsz. Igen, köszi. A Faithless-t teszem mellé a hazai listán, a harmadik a New Religion.

az első ezen a héten Alex Kedzsi, és persze, hogy a Bambolé. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmeteket. Az előző 2 órában a Forrás Chartert, valamint a hazai listát pörgettem. Holnap egy újabb adaggal jelentkezem. A netes kedvencek lesznek itt, valamint mesélek a Cats Eye-ról is. Mindezt át holnap. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Session-nel telik kellemes estét kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai 2 órában Spider Ghost lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, attól pedig élőben Buenos Morgan és Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao mindenkinek a viszont hallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session az elég csúdió szórakozást. Sziasztok!

0: Morgan.
1: Buenos Morgan.
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Ily és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 7 óra lesz 3 perc múlva, szép estét kívánok. Hétfőn kezdődnek az őszi érettségig, most pénteken lesz a Gyalogolj az életedért elnevezésű séta Tatabányán. Több mint 4000 esetet láttak el a vízimentők idén. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Október 9-én, vagyis most pénteken tartja az Értett Szövetség az immáron 25. Gyalogolj az életedért elnevezésű figyelemfelkeltő menetet Tatabányán. A gyaloglás a Szent Borbála kórháztól indul délután 5 órakor és az Életfa téren ér véget. Bújtor Éva főszervező rádiónknak elmondta, a menethez bárki csatlakozhat.
2: A borzasztó nagy hála mindenkinek, aki ebbe segített, hogy ideig eljussunk, vagy tevőlegesen, vagy hogy ott volt, vagy csak egy jó szóval, és igen, 25 éve, és most már 26 éve, mert egyszer kimaradt egy plakátunk, de ez szándékos volt. Azóta menetelünk, és próbáljuk felhívni a figyelmet a korai szűrés gyakoriságára. Nagyon oda kell figyelnünk, és aki úgy gondolja, hogy részt venne a sétánkon, nagyon nagy szeretettel várjuk, legyen az bárhonnan jövő ember, gyerek, felnőtt, aggastyán, nagyon szívesen fogadjuk a menetünkön. Ilyenkor várjuk a résztvevőket egy pár ropogtatóval, üdítővel.
1: Jövő hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajzírásbelikkel kezdődnek a 2026-27-es tanév őszi érettségi vizsgái, közölte az oktatási hivatal szerdán az MTI-vel. A közlemény szerint a közép- és emelt szintű írásbeli vizsgákat október 12-e és október 22-e, az emelt szintű szóbeliket november 5-e és 9-e, a középszintű szóbeliket pedig november 16-a és 20-a között tartják. A 415 szolgálatot teljesítő vízimentő csak a strandokon 4370 esetet látott el idén eddig, közölte a vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület az MTI-vel. A közlemény szerint idén 61 strandon dolgoztak, és 56 strandolót kellett a vízből kimenteniük. Mentőhajóik 304 alkalommal futottak ki, és 97 embert mentettek ki a vízből, míg 40 esetben eszközmentés volt a feladatuk, például műszaki hibás hajó vontatása, felborult hajó visszaállítása. A hajóikon szolgáló egészségügyi személyzet 44 esetben látott el beteget a vízen vagy strandon, szárazföldi egységeik 68 esetben mentek ki betegellátáshoz. Közölték azt is, hogy a búvár szolgálatuk számos víz alatti keresést végzett el. Október 8-án, vagyis holnap 17 órától Endrei Judit Szenvedélyem az utazás címmel rendeznek könyvbemutatót és vetített képes előadást Oroszlányban. Az Estházi asszony a Sugár Gabriella, a helyszín a Kölcsei Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár, a program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Késő este éjszaka a Dunántúl térségében erős lökésekkel is kísért szél várható. Csütörtökön változást hozó ciklon éri el az ország térségét, egyre több felé valószínű eső, zápor, zivatar, élénk szél kíséretében. A hőmérséklet holnap reggel 12, délután pedig 24 fok körül alakul.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. Esti mese helyett. Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Ez a Light Session. A mai műsor rezidense Spider.

0: Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! Fejlesztik az Almásfüzitő és Komárom közötti vasúti szakaszt, szépészeti szakmai napot rendeztek a megyeszékhelyen, a Tatabánya nyerte a megyei rangadót Komáromban. Hittal Randreát hallják a mikrofon mögött, hozom a hírperceket 2026. október 7-én, szerdán este 8 órakor. Fejlesztik az Almásfüzitő és Komárom közötti vasúti szakaszt. A beruházás keretében teljesen megújul a mintegy 13,6 kilométeres pálya, a korszerűsítés pedig lehetővé teszi a 160 km/órás sebességet is, közölte közösségi oldalán Árvai Nikoletta, a térség országgyűlési képviselője. Közlése szerint Szőnyben és Almásfüzitő felsőn új, akadálymentesen használható magas peronok épülnek, Szőny megálló helynél liftes gyalogos felüljáró, valamint B+R és B+R parkoló is készül. Az egyes főút vasúti kereszteződésénél a Sorompót új közúti felüljáró váltja fel, emellett több gyalogos és kerékpáros kapcsolat is megújul. A szépségápolási szakma minden területéről ismereteket adó szakmai napot szervezett megyénk kereskedelmi és iparkamarája Tatabányán, áll a megyei kamara közleményében. Az idén másodszor megrendezett program a vállalkozás fejlesztési projekt keretében valósult meg, a győri kamara együttműködésével, közel 100 érdeklődő részvételével. Dr. Szerencsés László, a Kemkik elnöke elmondta, a kamara kiemelt feladata a vállalkozások támogatása, a szakképzés fejlesztése, a szakmai utánpótlás segítése, többek között a szépészeti szakmai naphoz hasonló rendezvények szervezésével, ahol a szakemberek bővíthetik ismereteiket, megoszthatják egymással tapasztalataikat és új kapcsolatokat építhetnek. A helyszínválasztás a Fellner Jakab Technikum és Szakképző Iskola jól kifejezi, hogy a szakma jövője, az oktatási intézmények, a gyakorló szakemberek, a mesterek és a gazdaság szereplőinek együttműködésére épül. A programok a tanulók számára is hasznosak, mert kiszélesíti a látókörüket, életközeli példákon átmutatja meg, alapos elmélyedéssel merre lehet fejlődni, hogyan lehet kiteljesedni egy-egy szakmában, tette hozzá a kamara elnöke. Pallos Jánosné, aranykoszorús mester, a rendezvény életre hívója, a megjelentek mellett külön köszöntötte a programra kíváncsi tanulókat, mert egy szakma jövője nem csak az új technológiákban, hanem az emberi tudás továbbadásában is rejlik. Amit ma egy tapasztalt szakember megoszt egy fiatallal, később nagy hatású lehet az ő tevékenységére. A kozmetikus munkája nem csupán szolgáltatás, hiszen a szakember vendégei jó közérzetéhez, önbizalmához és egészségtudatosságához is hozzájárul. A sikerhez ezért a szakértelem mellett folyamatos tanulásra, nyitottságra és felelősségteljes munkavégzésre is szükség van. A résztvevőknek Bátori Kati kozmetikus mester beszélt az arcon megjelenő bőrpír és a szemkörnyék kezeléséről, majd egy tatai kozmetikai szalon tartott bemutatót az őszi smink trendekről, ezt követően a kamarai kozmetikus mesterképzésről kaptak információkat az érdeklődők. A fórumon a szakmai kiállítók több kozmetikai termékbemutatót tartottak. A program a vállalkozás fejlesztési projekt keretében valósult meg a győri kamara együttműködésével. Október 9-én pénteken tartja az Értett Szövetség az imáron 25. Gyalogolj az életedért elnevezésű figyelemfelkeltő menetet Tatabányán. A gyaloglás a Szent Borbála kórháztól indul 17 órakor és az Életfa téren ér véget. Dr. Dombi J. Péter főorvos, a Szent Borbála Kórház tudományos igazgatója az idei év üzenetéről beszélt rádiónknak.
2: 25 év, azért az negyed század. Tehát azzal lehetne kezdeni, hogy ez minden évben ott van. Én is már egy kicsit nehezebben jövök be, a híd is ha egyre nehézkesebbnek tűnik, de az ügy az változatlan, és azt gondolom, hogy a probléma a megelőzés fontosságára való figyelemfelhívás az alapvetően itt van. Ebben tehát nincs változás. Ami változás talán az a közeg, az a gondolkodás, hogyha bizalom a 25 év azoknak a szemében, vagy azoknak a szívében, akik ezzel foglalkoznak, ha bizalom, hogy eljövünk és sétálunk és feljük a figyelmet, akkor ez is egy bizalmi kérdés, hogy aki sétál potenciális beteg, vagy éppen hogy beteg volt, vagy aki csak az üggyel foglalkozik, annak tudnia kell. A korai felismerés kapcsán való gyógyítás, vagy ha nagyobb a probléma, nyilvánvaló a lehetőségek szerinti segítség, az egy biztos háttét kell, hogy jelentsen. És én azt hiszem, hogy a 25 év, azt is mondhatnám, hogy több, mert én 79 óta dolgozom itt, az elmúlt sok-sok év, már több mint 40 év, azt mutatja be és azt erősíti bennem, hogy ez minden évben változik. A hit is éta is időnként napsütésben, mert időnként kicsit többen vagyunk, időnként kicsit kevesebben. Az egészségügy is ilyen, hogy fejlődik, változik. De az biztosan mondható, hogy az elmúlt években, évtizedekben személyi lehetőségeket illetően, osztályos szerkezetet, kúraszere ellátás illetően, diagnosztikázát illetően, már a Szent Bobál a kórház, a megyei kórházak között biztosan nem az utolsó. Én a hematológiát, ugye az is daganat, és az onkog is daganat, mind a két szakvizsgával rendelkezem, és volt, amikor ide volt, amikor oda kellett segítenem, de arra büszke vagyok, hogy mára egy nem létező osztály, egy-egy kórterem volt, egy-egy szakember, és szemben egy 31-es hematológiai begyászat van, és egy erős onkógi osztály nappali kurával, akinek hál' Istennek kiváló kollégát sikerült megnyernünk. Nyilván több kell, hogy legyen, mint amit én tudtam tenni, de én arra büszke vagyok, hogy ezt az utat meg tudtuk járni, és ki tudtuk azt a helyzetet várni, amíg megjött kollega az onkogőztel, aki ezt már nőrán vezeti, úgyhogy Kumán Tamás szemébe egy új díszvendéget is avatunk. Úgyhogy akkor az idejévnek az üzenet az, hogy az állandóság, több mint negyed század, bizalom a sétában, bizalom a közgondolkodásban, és bizalom, amikor potenciálisan a betegről vagy embertársainkról és az egészségről beszélünk, és a bizalomnak az a egészségi oldalra az üzenete, hogy megvannak a feltételek, a biztos szakmai és tárgyi feltételek ahhoz, hál' Istennek itt intézetünkben, hogy a rászorulóknak segítsünk.
1: Október 8-án 17 órakor nyílik meg a Festve és Varva című kiállítás Esztergomban, a Féja Géza közösségi házban. A tárlaton Márkos Éva Foltvarró és Párfistyáknél Loker Ilona vegyes technikával készült alkotásait tekinthetik meg az érdeklődők. A kiállítást Tóth Tamás, a Féja Géza közösségi ház munkatársa nyitja meg. Az eseményen Mackó Ferenc Avala gitárjátékkal és énekkel működik közre. A tárlat november 6-áig lesz látogatható előzetes bejelentkezéssel. És végül sport. A Tatabánya nyerte a megyei rangadót Komáromban, ugyanis az Opus Tigáz Tatabánya labdarúgó csapata 2-0-ra győzött a Komárom VSL vendégeként. A vendégek Szecsődi Gergő öngólja után szerezték meg a vezetést a második félidőben, majd Herjecki Kristóf Gábor találatával biztosították be a győzelmet a 75. percben. Horváth Ferenc, a Bányász vezető edzője szerint végig kontrollálták a mérkőzést, ugyan sok sárga lapot kaptak, de ahogy fogalmazott, ilyen egy férfias sport. A hírperceket hallották Hittaler Andreától, további szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session. A mai műsor rezidense Spy

ennyi volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése. Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás rádiót hallgatsz, és kész! Amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég. Ez a beat! A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

Gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját.

A következő sláger garantáltan magyar, és garantáltan fülbemászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig veled.

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a

0: telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Az jó, hogy le kellett fotóznom, és kinyitottam az ajtót, és utána már annyira se csukódott be, mint előtte. Akkor...
2: És akkor inkább így letépted, vagy?
1: Hát nem, úgy fogtam. Fogtam az ajtót.
2: Én lehet lerúgtam.
3: Írt a svájci kislánynak, hogy figyelj, nem végeztél teljes munkát, gyere neki még egyszer, légy szíves.
1: Fogtam az ajtót, ami körforgalomban balra egész jó volt. Jobb kanyarnál neccesebb volt, mint egy ilyen vitorla.
2: Aj, Istenem.
1: Nyílott az kifele. A fogyasztásom se lesz így jó. Szóval, hogy meggondoltam azt is, meg megforgattam a fejemben, hogy amúgy éjszakára ezt nyilván nem tudom bezárni, nem tudok vele mit csinálni, hogy megkérem a lányt, hogy üljön már benne. Hogy ne lopjon a kássát.
2: Igen.
1: Nem, én csak a Rolandnak mondtam reggel, hogy igazából én megfogadtam, hogyha ilyesmi történik, vagy bármi hasonló, akkor az első mondatom az az lesz, hogy ugye nem sérültél meg, ugye minden jó. De ehhez képest a valóságban a rohadt életben mi az történt?
2: Igen.
1: Illetve jól vagy?
0: Buenos morgen! Minden hétköznap

0: hangerőd fel, jön egy újabb hazai kedvenc. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Hold up, és baby, nem New York City. Itt nem zavar senki, csak ég a cigin. Fújjon a füstöt, a csókoron át.

0: kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
1: Kávé helyett is.
0: Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztősója. Tarts minden hétköznap reggel I és Rolanddal és

0: hétköznapokból. Forrás Rádió. Színt hozunk az életedbe.
1: No fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting. No fighting.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most indul egy teljes óra Komárom Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a Forrás Rádióban.

0: amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5

Piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk.

0: zene, kevés duma.
1: Kevés duma.
0: Utóra csak slágerekkel.
1: Csak slágerekkel.
0: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től.